0: ágazati irányokat. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az Állatkerti Biodomban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket. Az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunnár Anna Mária, az állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Hagyományosan az Állatkerti Biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki hivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
0: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához. Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különleges programokkal az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja ezen a hétvégén. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Az idei rendezvényhez Budapesten több piac és a Városháza Park vidéken pedig számos helyszín csatlakozik. Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotásra képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölt a Nemzeti Filmintézet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: csatát én nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal rendre inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És hát nem győzöm hangsúlyozni, amikor Grillus Dániel gyakorlatilag meg tisztel azzal, hogy eljön ide a stúdióba, hogy micsoda megtiszteltetés. Én nem tudom, hogy ezt máshol hangoztatják el, én szeretem hangoztatni mindig, hogy egy kétszeres...
3: Köszönöm, András, mindig jókat dumálunk, és a mondandónk is, úgyhogy...
2: Hát mondandód mindig van, de tényleg nagy dolog, hogy kétszeres Kossuth díjas vagytok.
3: Igen, hát a Kaláka együttessel azért most már 57 éve gyúrjuk az ipart.
2: Hála jó Istennek, még jó sokáig.
3: És még most nem azt mondom, hogy...
2: De van lendület.
3: Hát... Nem tudom. De mindesetre most az énekelt vers, mint műfaj, és az irodalmi estek most nem annyira spiccen vannak. Szóval most, hogyha megnézed a művelődési ez a kínálatát, lehet, hogy van valamilyen újfajta irodalmi, de mi nagyon sokat játszunk gyerekeknek, de felnőtt koncert, igaz, most én ne szóljuk egy szót sem, most lesz éppen a Stenk nevű remek szórakozó helyen egy koncertünk, aztán lesz a Műpában egy Kányádi estünk, amire, ahogy hallom, már elfogytak a jegyek.
2: Hát nektek minden évben vannak, egy csomó. Igen, főleg itt a fővárosban.
3: Igen.
2: Úgyhogy nektek tényleg nem lehet okkotok panaszra. És mondtad, hogy nem tudod, hogy van-e lendület, hát akkor ki tudja. Hát te vagy benne, te vagy a lendület elején, te hajtod a lendületet. Ez tényleg óriási dolog, nem a múltból éltek. Ez nagy dolog. Mindig
3: hát
2: van.
3: Hát ez most egy fura kérdés, mert igen, a múltból is, mert éppen most jöttem egy sajtótájékoztatóról, a Hagyományok Házában lesz egy fesztivál, és hát a hagyományok nagyon fontosak. Tehát igenis élünk abból a múltból, ha nem is a saját múltunkból mindig, de abból a múltból, ami a magyar kultúra múltja.
2: Abból
3: akár
2: kötelező.
3: A költészet, akár a zene, akár a népzene, tehát rengeteg olyan hagyomány van, amiből lehet
2: belemarkolni,
3: és valamit tovább éltetni. Én nem azt mondom, hogy amikor mi egy dalt írunk, akkor mindig tudatosan valami, na akkor ez most, bár olyan is volt már, de nem tudatosan, inkább ami úgy eszembe, beszéltünk márról egyszer, hogy mi tulajdonképpen nem stílus vagyunk, hanem műfaj.
2: Abszolút.
3: Hogy verseket énekelünk.
2: Igen.
3: És ebben nagyon sok minden belefér.
2: Na most értsd jól, kérlek, amit mondtam, akkor most korrigálom. Igen. Magam. Persze, hogy kell, mert ez egy nemes, a múltból való kincskeresés, amit ti tulajdonképpen tesztek. De azt látom a pályatársakon, és inkább akkor lehet, hogy az életkort kellene nézni itt, hogy hajlamosak hátradőlni. Ugye nektek millió tematikus lemezetek is van, mindenek, hát millió tematikus műsor. Nem lenne egyszerűbb azokat csak elővenni és újra játszani, de ti szerkesztetek folyamatosan új műsorokat. Tehát nem azt látom, hogy tényleg nincs hakni. Nem haknisztok.
3: Hát az az igazság, hogy a gyerekműsorunk például mondjuk egy olyan 2,5 órányi repertoárból mindig valamelyik 1 óra. Van, amikor tematikusan azt mondjuk, hogy nálatok laknak állatok, egyébként ez éppen 40 éve jelent
2: meg
3: Móránál ez a könyv, és nagyon szeretjük ezt játszani mostanában.
2: Ez ikonikus.
3: Igen, igen. Innen kezdődött az, hogy mi könyvvel együtt adjuk ki
2: a lemezeket.
3: Aztán a Szabad Ebben Üdevet le, az is például az 1 évvel később, az 87-ben jelent meg. Az például olyan, az a műsor, ami... vagy az előbb a Kányádi estet mondtam, az is egy megszerkesztett, ugye Bogdán Zsolt kiváló kolozsvári színésszel közösen, most is novemberben fogjuk játszani 4-szer, itt-ott-ott. De vannak olyan koncertek is, ahol gyakorlatilag le se írjuk. Uh-huh. És akkor játsszuk, ami úgy, na hát most látom, hogy erre fogékony a közönség, vagy arra fogékony a közönség. És vannak olyanok is, például a Marci Bányi téri állandó utolsó szombat, hát ez most egy kicsit megzakkant, vagy meg nem tudom.
2: Töcög?
3: Hát igen, mert tavaly is volt egy olyan, hogy egyszer egy valami koncert miatt, egyszer valamilyen színházi előadás miatt. Most éppen az októberi azért leszünk a Klebelsbergben, mert ott valamilyen vetítés lesz,
2: értem,
3: a Marci Bányi téri.
2: Nem,
3: megvan velük a jó kapcsolat, de mégis valahogy ez, ez az 55 éves hagyomány, ez valahogy nem él már úgy, ahogy annak idején élt. De hát remélem, hogy a karácsonyi koncert is ott lesz december 25.
2: Visszatértek ti mindig?
3: Hát, tudom. Ott születtünk, amikor mi gyerekek voltunk, ott még egy szánkópálya volt a Marci Bányi téri kulturális központ helyén, aztán lett úttörőház, és akkor mi játszottunk a megnyitóján is egyébként, a 50...
2: Emlékszem rá, erről beszéltünk már többször, tehát millió mérföldkő kapcsolódik a nevetekhez. Egyébként benneteket, amikor felkérnek egy-egy műsorra, amikor bejelentkeznek, van olyan, amit visszautasítatok? Mennyire jellemző?
3: Hát nézd, de van olyan, hogy például nem érünk rá, vagy nem tudunk, mert máshol vagyunk. Nagyon ritkán van olyan, hogy én valamit nem vállalok el. És ennek általában nem is meghívó, vagy nem is tudom, hát most nagy fájdalommal például lemondtam egy koncertet, lett volna egy Kányádi verspark Nagy Galambfalván. Uh-huh. És tavaly egy erdélyi turnék, elmentünk és láttuk is egy szép tornyot, mert mindenfélét építettek. És én már többször kérdeztem, hogy na mikor lesz a megnyitó, és közben már bejött több koncert, ez az a, hát nem, és egyszer csak most szólnak, hogy hát mégis lesz.
2: És már nincs.
3: De nincs nem az, hogy én még le is mondtam volna, de mint kiderült, egy olyan feszültséggel teli gócba tenyereltünk bele, mert kiderült, hogy az örökösök nem akarják, hogy Sándor bácsi nevét viselje a...
2: Értem.
3: Ez aztán most áttették erdélyi költők parkjává, és hogy olyan komoly feszültség, én jobban vagyok, szerettem volna egy Kányádi fesztivált csinálni egyszer, hogy három Kányádi iskola van már, egyik Gyöngyöstarjánban, a másik Nagy Galambfalván, harmadik meg Los Angelesben, és mind a hárommal kapcsolatban voltunk, nem, bocsánat, San Franciscóban. És szerettem volna egy ilyet csinálni, hát ők már kapcsolatban vannak egymással, és nagyon örültem volna, hogyha ez a verspark megnyitó is összejön, de hát én remélem, hogy majd Nagy Galambfalván máskor játszunk még, és mondták is, hogy várnak szeretettel.
2: Biztos vagyok benne,
3: megértik, hogy ez most...
2: Ti azt pótolni fogjátok.
3: Nem látom át az egészet, úgyhogy nem is akarok bizonytalan információkat áramoltatni, csak ezt most elmondtam, hogy például van egy olyan, hogy ilyen jellegű, de van más is. Például most kaptunk egy meghívást Csukás István 100 éves. Küldte ki művelődési házba. Gondor Béla művelődési házba. És hát ott csak egy fél órát kell játszani, de például nagyon örülünk. Mondták, hogy hát kevés pénzünk. Hát akkor nem baj. És más ilyen koncert lehetőségek is vannak. És ezeknek jobbára örülünk. Szóval olyat, hogy így lemondani,
2: hát, nem jellemző.
3: Nem jellemző. És nem is tudom, hogy kivel vagyok én nem jóban. Uh-huh. Tudod?
2: Egyetlen egy gondolat erejéig Kányádit, mert én nem tudok olyan interjút nézni veled, hallgatni vagy olvasni, ahol ne említenéd meg, de komolyan itt is akármikor jössz, mindig van Kányádi, hát valami. Igen. Azt mondd meg nekem, kérlek, mert ezt még soha nem kérdeztem így meg tőled, hogy neked, nektek ki volt Kányádi? Barát?
3: Hát mi úgy fogalmaztuk azt, hogy atyai jó barát. Mert végül is ugye 29-es születésű, tehát 21 évvel idősebb, mint mi vagyunk. Ugyanúgy Vörösanyi bácsival is, vagy Csukás Pistával, vagy Tankos Irató Károly, de azért nagyobb a távolság ahhoz, igen, hogy ezt. De hát Sándor bácsival nagyon sokszor utaztunk. Voltunk együtt az összes környező országban, Svédországban voltunk egy könyvfesztivál, Moszkvában is voltunk együtt könyvfesztiválon, és hát nagyon sokszor ő is eljött, akár a Marci Bányi térre, akár erdélyi turnén együtt, hát többször voltunk nála Nagy Galambfalván, és hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy az ezredforduló legnagyobb magyar költője. És én azt hiszem, hogy nagyon sokat nem tévedhetek.
2: Igen.
3: És akár az életművével, a fordításaival és a működésével is alátámasztotta ezt a tézisemet. Hát ugye most bemutattuk amikor 90 éves lett volna, sajnos ő már nem érhette meg, akkor a Vigadóban volt a bemutatója annak a Kányádi estünknek, ami Vannak vidékek címmel.
2: Igen.
3: Mutattuk be, már régebben beszéltünk róla, és az azóta is műsorom van, mondom, most novemberben fogjuk játszani Szegváron, meg a Műpában, lesz Sopron, Kövesden, egy kicsi helyiség a Sopron, és Szencen, ami gyakorlatilag Pozsony külváros a Szent Simónáról, mert mindenkinek beugrik Szenc. Hát itt lesznek majd Vannak vidékek előadások, hát aztán remélem lesznek máshol is.
2: Biztos vagyok benne. Ezt én egyszer már kérdeztem, de most megint valahogy ideérzőnek érzem, és akkor mindjárt beszélünk majd az aktualitásokról is, mert rengeteg van megint. De felsoroltál kapásból legalább három különböző Steng, Müpa, Hagyományok háza, három különböző színpad.
3: Igen.
2: Az nem biztos, hogy három különböző közönség, de befolyásol az benneteket? Hogy hol vagytok, és milyen összetételű?
3: Természetesen igen. Hát ugye van olyan, hogy legkisebbeknek homogénul a legkisebbek. Aztán van olyan, hogy családoknak. Ott egy kicsit azért összekacsintunk a szülőkkel, meg olyanokat is mondunk, amit a gyerekeknek nem árt, de esetleg a felnőttek is örülnek neki, vagy éppen saját gyerekkorukra emlékeztet. Ez a Steng, ez most egy nagy kérdő, és nagyon örülök ennek a meghívásnak, mert nem tudom, hogy ott milyen közönség lesz. A mai ilyen 20 évesekkel nem biztos, hogy olyan eleven a kapcsolatunk, mint a 50 évesekkel, vagy éppen az óvodásokkal. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és majd azt fogjuk játszani, amit kérnek, de mindig az van, hogy ilyenkor bekiabálnak, hogy játsszuk ezt, játsszuk amazt. Szóval olyankor is, amikor nem is várnám, most például itt játszottuk a Vidor Fesztiválon, és az gyerekműsor volt, de hát még kértek, jaj, még ezt is játsszuk, jaj, még azt is, és utána egy hölgy odajött hozzám, ez nagyon emlékezetes marad, 60 éves körül lehetett, és úgy könnyezően mondta, hogy hát magukkal el fog menni ez a generáció. És tényleg most éppen előbb a Sebő Emlékkoncert sajtótájékoztatóról jöttem, és végig gondoltam, hogy valóban, hát itt volt Kis Feri, Komzos Kis Tamás, Kátai Zoli, Éri Pityu, hát sorolhatnám még a Szijjártó Csaba, és az, ugye Halmos Béla, meg az egész Kalamajka is, hát az Évi kivételével, és most elment a Panyiga, ugye nemrég. Szóval ebből a korosztályból valóban, hát jó, még a Szélkiáltóból még élnek hárman, de nagyon ritkán koncerteznek. A Sebő Feri, ő tulajdonképpen nem egyben a korosztályban találta meg a munkatársait, mert se a Réka, se a...
2: Igen.
3: Szóval nem
2: nincs utánpótlás.
3: Szóval, nem, hát nem, utánpótlás van, csak éppen ez a korosztály, ez valóban úgy kicsit meg is érintett, hogy velünk ez elmegy, mert tényleg most, ahogy néztem, hogy kik is lépnek föl ezen a Sebő Emlékkoncerten. Hát van még időnk?
2: Hát hogy ne lenne, itt most hosszan beszélgethetünk.
3: Van egy olyan koncert, hogy Sebő Emlékkoncert, és ennek az lett a közreműködői gárdája, aki hát egyrészt ráért, másrészt valamilyen tiszteletes kapcsolata volt Sebő Ferivel, fiatalok mind, Bognár Szilvi, ő énekelt, igen, Sebő Ferinek a József Attila nevezén, Carmina Danubiana, ez a Church Truman István zenekara, Kaláka is ott lesz, Kollár Clemens László, Mistral együttes, na ők egy olyan, most már Kossuth Díjas verséneklő együttes, akik igazán utánpótlásnak lehetne mondani a következő generációba, de Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor felléptek nemrég a Kaláka Fesztiválon, és fantasztikus jól énekelnek népdalokat, és hát Timár Sári, akiről az előbb már mondtam, hogy a Sebő együttes tagja, igen, de saját zenekara is van, és ott Rékával is együtt fognak énekelni. És úgy lesz, hogy mindenki énekel egy Sebő dalt, amit kiválaszt a kedvencei közül, mindenki mást, és utána egy dalt Sebő Feri emlékére a saját repertoáriából. És mindez lesz szeptember 26-án, szombaton, a Korvin téren, 16 óra 30-kor. Akkor lesz. De ez egy nagy fesztivál, kétnapos fesztivál, péntek, szombaton, rengeteg program, az interneten a Hagyományok háza honlapján meg,
2: ott meg lehet találni. Oké. Okay. No, Sebővel milyen volt a kapcsolatotok egyébként?
3: Hát, amikor elkezdtünk muzsikálni, akkor még nem is tudtuk egész pontosan egymásról, hogy mi lesz a jövő. 1969-et vagy 68-et írt, néha így fölteszem kvíz kérdésbe, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt muzsikált Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Vilmos és Grillus Dánia. És ez nem más, mint a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, ahol a Sebő Feri csellózott, a Béla brácsázott, öcsém is csellózott, én pedig klarinétoztam. Tehát még nem volt kaláka sem, mert az 69 novemberében alakult, és Sebő együttes sem volt. Jó lehet, Feriék akkor már gitárral énekeltek József Attila verseket, de nem úgy, mint fellépő zenekar. És aztán később bemutatkoztunk, ugye itt nem messze a Sláger Rádiótól, itt a Bemrakparton volt a legendás hely, ahol Tolcsai Klub volt, és ott mi is énekeltünk már 69-ben. És hát aztán jött az egyetemi színpad, jöttek az irodalmi estek, és hát így párhuzamosan egymással futott az életünk. Ő közben a táncház megalapításánál is nagyon jelentős részt vállalt. Táncház mozgalom nem lenne nélküle, azt kell mondjam. És aztán 90-ben, amikor itt sok minden változott az országban, akkor megszűnt a Hungarotonnak a monopóliuma, és akkor én megalapítottam a Grillus kiadót. Először arra gondoltam, hogy hát a saját lemezeinket, meg kalákát fogok kiadni, és aztán nagyon hamar első ilyen csatlakozó Kobzos Kis Tamás volt, akinek kiadtam egy kazettáját, akkor még az volt az aktuális hanghordozó, és utána nagyon nem sokkal később Sebő Feri is mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt vagy azt kiadnánk. A Roncsszőnyeg, ez volt az első, emlékszem, kiadvány Vörös Sándor és az ő stílusában mai költők által írott verseket énekelte, és aztán végül is 10 lemezt adtam ki. Nagyon sok.
0: Az szép.
3: 10 lemezt, és még egy pár lemezen közreműködött, például Kalák Arany János lemezén is, meg máshol is énekelt. De ebből, ami nagyon jelentős, az a József Attila lemeze, a Hangzó Erikon sorozatban, ugye 2004-ben indult a Hangzó Erikon sorozat, abban ő a Nagy Lászlót énekelt először, aztán jött a József Attila, és később még egy Lázár Ervin lemezt is kiadott. Aztán utána sajnos ott tulajdonos váltás volt a Helikon kiadóban, és nem folytatódott tovább a sorozat, de az azt hiszem az énekelt magyar költészetnek a egyik legjelentősebb megnyilvánulás. A sajnos, hogy a mai fiatalok én verséneklők közül már nem tudom ezeket megjelentetni, meg már ki is ment valahogy a CD is, meg a kiadás. Szóval meg kiadni lehet, eladni nem olyan.
0: Értem.
3: De most ténylegesen az LP az megint.
0: Az most jön vissza.
3: És most mi is kiadtunk egy olyan kaláka lemezt, amit 35 évvel ezelőtt vettünk föl, és még most adtuk csak ki.
0: Mert tehát 35 évig ez semmilyen hanghordozó nem jelent
3: meg? Nem. De most tervezem, hogy egy Sebő lemezt is ki fogunk adni. Januárban lesz majd a Műpában egy nagy Sebő emlékkoncert.
0: Most már ugye ezt vinilnek hívják.
3: Vinilnek hívják. Aha. Hát biztos más anyag, és lehet zöld, meg sárga, meg piros.
0: Mindenfajta, igen. De milyen jó, az legalább
3: fekete,
0: megint van.
3: Az még fekete volt.
0: Igen.
1: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Grillusz Dánielnek még inkább örülök, és én mindig elmondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy egy kétszeres Kossuth Díjas alkotóval beszélgethetek. Tehát ez meg még inkább, hogy annyi aktualitás van. Beszéltünk a Sebő Emlék koncertről, és már az előbb behoztam majdnem a Látod-e Istent.
2: Igen.
1: A Gálya Laboratóriumot, igen, a szeptember 22-e.
2: Igen, a Deák téri templomban este 6-kor lesz. Hát nagyon örülök, hogy ez megszületett, és tulajdonképpen egy ilyen összefüggő, nagyobb művet még megírni, nagyon itt volt az ideje, már úgy valahogy hiányzott is, hogy dolgozzak. Egy-egy dal születik.
1: De akkor erre segíts a lélektanát, a kulisszatitkait megmutatni ennek, hogy
2: jó.
1: Az alkotási folyamat hogy zajlik nálad? Például ezt mennyi idő alatt komponáltad?
2: Tulajdonképpen nem volt olyan nagyon sok idő. Úgy volt, hogy a Fabinyi Tamás püspök úr, aki nagyon régóta jó, igen, barátom, igen, és sokat beszélgettünk, sokat segített, amikor a Pál apostol ciklusomat fölépített, mert ő volt az egyik első templom meghívója a Szabad-ebőnyi de Betlehemmel.
1: Értem,
2: talán még,
1: értem.
2: Talán még 90 előtt, ott akkor még lelkész volt egy kőbányai templomban, ott játszottuk így templommal először, és ott volt a Pál apostol bemutatója is, és aztán az évek során mindig találkozunk, minden évben úgy beszélgetünk, hol erről, hol arról. Van egy Vörös Sándor estünk közösen, ami akkor született, amikor Vörös Sanyi bácsi 100 éves születésnapjára emlékeztünk. Csöngén volt egy istentisztelet a templomban, és akkor Tamás mondta, hogy ne csináljunk már evangélikus szentet Vörös Sándorból, te úgy kicsit ellenpontozd az én prédikációmat, és akkor több dal arra született, például a Bolero versre írott dalom. Meg én akkor úgy énekeltem, meg úgy át a teljesség felé, ami egyáltalán nem ilyen biblikus témájú, igen, valami. No, akkor Tamás mondta, hogy hát idén van 350 éve annak, 350, hogy ezek a Gályarabnak eladott prédikátorok kiszabadultak. Hát ez egy nagyon keserű folyamat volt, igen, ugye? Mert először is felszólították ezeket a protestáns prédikátorokat, hogy most vagy lemondanak a szolgálatukról, vagy a vallásukról, vagy elmennek rabnak. Hát én szerintem ők még akkor nem gondolták, hogy ilyen keserű vége, és azt mondták, hogy nem, mi megmaradunk a hitünknél, és vállaljuk a börtönt, vagy ami ezzel jár. És aztán egy darabig börtönbe is csukták őket, meg mindenféle ilyen szörnyű dolgokat kényszerítették, de az volt a legszörnyűbb, hogy akik még túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, azokat elvitték Nápolyba, és eladták Gályarabnak. A Gályarabság az egy borzasztó dolog, szinte étlen, szomjan, mint ma egy botor, ugye húzták a gáját.
1: Igen, igen, igen.
2: Csak az üzemanyagot ugye a motorba kell tölteni, ezeknek a gályaraboknak meg inkább a korbács jutott, igen, hogy na hát húzd a édesfiam, vagy hát puff. Uh-huh. Nagyon sokan meghaltak. És így nagyon kevesen szabad, 21 néhányan szabadultak csak föl. Volt egy holland admirális Michiel de Ruyter, aki kiszabadította őket végül is. Európa sok részéből adakoztak, és kivásárolták a gályarabokat, majdnem, hogy azt mondtam, hogy rabszolgatartó, hát nem rabszolgák voltak, de hát gyakorlatilag
1: majdnem,
2: a rabszolgasorsban voltak, és hát rengeteget kínlódtak, és hát éppen, hogy túlélték, és az ő emlékükre írjunk valamit, mondta Tamás, valami szülessen. Már 25 évvel ezelőtt én is hallottam egy nagyon szép kantátát írt Szokolai Sándor a gályarabok emlékére. Aha. És akkor gondolkoztam, hogy ugye én az énekelt versekkel, hát mindenképpen kell egy költő, aki az egészet, igen, megírja. És akkor ott ültünk, emlékszem, a püspök hivatal szobájában, hát mondom, ez Szabó T. annak való. Van is egy olyan zsoltárunk, amit Szabó T. Anna versére írtunk, az Ég Zsoltára című, ami a 50 éves születésnapunkon jelent meg. De hát annál van sok minden összekötött, már régen a Kaláka Fesztiválon ő volt vendég, nagyon emlékszem, milyen boldog volt, hogy Kányádi Sándor bácsi ott volt, róla már beszéltünk, és egy kötetben szerepeltek Anna versei Sándor bácsiéval, mert akkor még ki is adtunk ilyen kis füzeteket a irodalmi est kapcsán. És akkor felhívtam Annát, hogy volna-e kedve. És hát akkor Tamás ellátta mindenféle háttéranyaggal, igen, hogy mi is a története ezeknek. És hát Anna maga szenvedését is, mert neki is kijutott, na jó, nem gályarapság, csak
1: világos
2: betegsége volt. Hát mint ahogy mindenkinek, és akkor megvolt a személyes kötődése is ezzel, és nagyon alaposan utána nézett a dolognak, és hát írt egy oratóriumot. De hát az egy egész színmű, hát most nem tudom, hogy 20 fős, vagy hányan voltak, akik az ő elképzelése szerint, vagy talán még többen is.
1: És ami zeneileg is sokkal nehezebb?
2: Hát nem mondanám, hogy nehezebb, mert aztán kifettük belőle azokat a részeket, ami énekelhető.
1: Értem,
2: ugye,
1: értem.
2: Kővári Katalin, aki az egésznek a rendezője lett, ő kijelölte, hogy melyik szövegeket énekeljük, és melyiket mondja az a három színész, nem, az az öt színész, aki később már benne lett. Egy Simon Kornél, Széles Tamás és Száraz Dénes, ők a színészek,
1: igen,
2: meg
1: igen,
2: még
1: igen.
2: A Fabinyi Lúzsa és Kis Dorka, akik benne vannak a produkcióban, és mi négyen vagyunk zenészek, Bece Gábor, aki a Kalakában is velem együtt muzsikál, Major Gábor, akivel mindig karácsonykor szoktunk, és Ávéd János, a szakszofonos, aki fantasztikus ötletekkel gazdagította ezt az egészet. Na most már mondjak arról valamit, hogy írtam. Tulajdonképpen fura, de én ezt majdnem, hogy három nap alatt, legalábbis a lényegét, pünköstkor, amikor ráértem, és akkor levonultam a kis barlangomban, ahol vettem a kottás füzetemet, és írtam.
1: De azt mondták, hogy kell hozzá ihlet, vagy el kell menni, és el kell kezdeni.
2: Nézd, egy idő után az ember már be tudja magát kapcsolni az ihlet állapotába, tehát nem úgy van, hogy volt fényes éjszaka, és akkor nem tudom én, milyen hangulat, meg három pofos ör. Szóval az ember tudja magát olyan állapotba hozni, hogy megérezze azt, amit szeretne. Ez nagyon jó szó, ez az eszembe jutott, ugye valahonnan elindult, és
1: tehát
2: nem mindig fogom föl. Itt is biztos jutna egy csomó dolog, és amikor megérint, és akkor olvasom a verset, és akkor írom a kottát.
1: Na de azt mondd még el, kérem, mert ugye mi nem vagyunk szerzők a hallgatókkal, tehát nem tudjuk, hogy ez hogy működik. Tehát neked mennyire van kötve a kezed, mert ez egy nehéz téma.
2: Nehéz téma.
1: Nézzük. Tehát, hogy ennek vannak szabályszerűségei? Tehát van olyan, hogy vidám, harmóniasul, hát, és azt nem lehet beletenni.
2: Vannak benne különböző hangulatok, azért általában keserű, mert amikor a gályarabokról énekelünk, akkor az nagyon keserű, mondandó. Amikor ők imádkoznak, az persze egy ilyen inkább imádságos vagy.
1: De van olyan, hogy keserű zene?
2: Van. Például, hát most mutathatna, hát ilyen kis szekundokat egymás mellé teszek, és
1: azt hallani fogom akkor.
2: Ilyen, most persze csak úgy körülbelül énekeltem. Okay. Szörnyű dolgoknak voltak kitéve ezek a gályarabok, és hát tulajdonképpen olyan szövegek ezek, amit nem is biztos, hogy elmondva lehetne.
1: Tehát én inkább kell hozzá
2: valami olyan csavar, hogy ezt most én énekelem. De igen, van benne olyan is, ami gúnyos. Mert például amikor ezek a rabszolgatartók, vagy éppen az ellenségek, akik na most aztán megkapjátok, de olyan is van, ami zsoltár jellegű, sőt egy zsoltár is van benne, amit az eredeti hangon énekelünk, eredeti dallammal énekelünk, és van a végén egy felszabadulás, amikor megérik azt, hogy na hát ismét szabaduk vagyunk, ismét élünk, és akkor egy vidám dallammal fejeződik be az egész. Tehát többféle elemből áll, és hát remélem, hogy változatos is, és egymásnak adjuk a szót. A színészek közül az egyik a vádló, a másik a vádlott, egy prédikátor, és van egy elbeszélő, akit Széles Tamás alakít. És ugye van egy narrátor, maga Fabinyi Tamás, aki időnként megállítja a történetet, és azt mondja, hogy na most mire nézvést hallgassuk. Uh-huh. És akkor történetileg is, történelmileg is, és hitéletileg is összefüggésbe helyezi. És még a történelemben is utal más hasonló jellegű dolgokra, hisz nem egyedül volt, amikor kínoszták az embereket az elveikért. Ez egy ilyen volt, de hát máskor is volt ez.
1: Na, tényleg nem egyszerű téma.
2: Nem egyszerű téma, és remélem,
1: de annál hogy... mélyebb, úgyhogy szeptember 22 kedves hallgatóink, ez este 6-kor a Deák téri evangélikus templomban. Egyébként amikor ti templomban játszottok, annak van egy külön emelkedettebb hangulata bennetek?
2: Hát bizonyára a templom az már megelőlegez valamit. Tehát hogyha mi itt a játszótéren muzsikálunk, ott sincsen olyan...
1: Jogos, olyan, okay.
2: Ez már atmoszféra. Ez az architektúrája már valamiféle odafigyelést, koncentrálást és lelkiséget sugároz.
1: Igen.
2: Tehát aki oda beül, azt tudja, hogy hova ül be, nem véletlenül kapja el a rádióban, vagy bárhol azt a nótát, hanem tudja, hogy hova jön és miért jön. Hát ugyanilyen hangulata van a műpának, nem egészen ugyanilyen, de ugyanez jellemző egy színházra, egy zenakadémiára, tehát csak nem egészen olyan, mint egy templom. Szóval a templom az kicsit megkönnyíti. Például, amikor bibliai témájú verseket énekelünk, akár a Zsoltár ugye, koncertünket Sebestyén Mártival, vagy most van egy ilyen Itt járt a Földön című könyvünk, amit Laszkvi Jánossal még a pandémia idején írtunk, éppen jövő héten Délvidéken, Topolyán és Feketicsen fogjuk előadni ezt. Itt járt a Földön címmel, Ferenczi Gyurival és Bece Gáborral, így hármasban énekeljük. Én nagyon örülök, ezek két templomi koncert lesz, és már eleve a Délvidéken mindig nagyon komolyan.
1: Erről beszéltem, hogy azért itt rengeteg a tennivaló.
2: Na van.
1: Utazni szerettek még? Meg szeretsz még?
2: Igen. Tulajdonképpen ha tudom, hogy hova megyek és miért megyek, akkor igen. Hát, idén most ilyen nagyon messzire nem mentünk, de hát lehet, hogy még fogok. Tavaly ősszel akkor öcsémmel 2 hétig voltunk Új-Zélandon, hát az csodálatos egy turné volt.
1: Ketten?
2: Ketten, igen. Játszottunk például Aucklandben egy új magyar házban. Mindenhol csappan a magyar közösségek létszáma, és olyan öröm volt ott játszani, pont amikor itt dél van, akkor ott éjfél, tehát a lehető legmesszebb, és ott is dobták be, hogy még ezt játszátok, utána volt egy néptánc együttes, hogy nagyon kedves emlék.
1: Hát egy szelet Magyarországot hoztak neki.
2: És játszottunk egy Wellingtonban, egy Mindszenti emléktávol avatáson, ami nagyon szép alkalom volt, pedig azért, mert a apostoli nuncius, ugye a pápai nagykövet, az pont egy magyar ember. Aha. Ott Wellingtonban, egész Óceánián.
1: De el tudom képzelni, hogy ezek az emberek ott rajtatok nőttek fel, bocsánat, ilyen szavakat használó kifejezéseket, de hogy hát a gyerek
2: vannak közöttük, akik.
1: Biztos vagyok benne. Igen. Egyébként ennek a felelősségét azt érzitek?
2: Na, én inkább a jó részét érzem. Én magamtól sem csinálnék olyan dolgot, ami azt hiszem, hogy ártana az emberek jó ízlésének, vagy kultúrájának, vagy empátiájának a többi ember felé, vagy hazánk történelme felé, vagy bármi felé. Szóval nem szoktunk semmiféle aktuál politikai rendezvényen játszani.
1: Nektek nem kell politizálnotok.
2: De ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk el szavazni, vagy nem.
1: Hát véleményetek biztos, hogy van.
2: Sőt, én emlékszem rá, hogy amikor a rendszerváltás volt, mondom így egy kicsit idézőjelben, most én 1990-re gondoltam, akkor még mindenhova elmentünk. Aha. A Fidesz, a MDF, a SZDSZ, mindenhol, mert azt mondtuk, hogy nem mi szerepelünk, hanem az, aki minket meghívott, hogy ezt akarja értékként fölmutatni. Uh-huh. És sajnos aztán ez eltorzult, és mondom,
1: mi itt nem politizálunk ebben a műsorban.
2: De nem csak mondom, hogy ezt tulajdonképpen az újságírók torzították el. Mert ugye emlékszel, hogy amikor a Egerszegi Erzsébet elment valami, és akkor te most már csak a félország egérkéje vagy. Itt hoppált, akkor nem megy. És innentől kezdve akkor lemondtuk ezeket a felkéréseket, és most már nem is kérnek minket föl, mert tudják, hogy
1: úgy sem mennétek el.
2: Nem, nem akarunk. Nem akarunk. Mi tényleg megmaradnánk annál, hogy mi mindenkié vagyunk.
1: Már és legyetek, értem, és megmaradjatok is.
2: Úgy értem, hogy a szándékunk szerint. Tehát aki hozzánk, na, azoké vagyunk, akik közeledek hozzánk.
1: Szuper. Megvan a Stenk időpont?
2: Mert
1: elmondtunk szerintem minden pontos és fontos információt. Egyébként mindent megtalálnak a kalaka.hu
2: oldalon. Igen, most a hétvégén Hajdúszoboszlón az gyerekműsor. Jaj, Szentendrén lesz 13-án templomban Szabó T. Annával egy duóműsorunk. És aztán lesz ez a két délvidéki, és 18-án lesz a Stenkben a...
1: Oké.
2: Okay. Aztán lesz egyébként a Kubuciban, az egy egész más közönség, mert egy gyerekműsor lesz, 20-án délelőtt.
1: Erről beszéltem.
2: Örülök neki, hogy...
1: Erről beszéltem az elején, nagyon örültem neked, Nani, és gyere még gyakran hozzánk, mert akkor az azt jelenti, hogy még mindig lesz miről beszélgetni.
2: Még mindig is van.
1: Kalaka.hu kedves hallgatóink, Grillusz Dániellel beszélgettem, nagyon jó egészséget, és ugyanezt a dinamizmust meg erőt kívánom nektek, sok csillogó szempárral, akkor a tiétek is csillogni fog, baj nem lesz. És a hallgatóknak is ezt kívánom. Danitól most elköszönök, folytatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan.
2: Viszont hallásra.
1: Örültem én is, és még egy végső búcsúra majd vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillusz Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali gyermekvédelmi programot jelentett be a miniszterelnök. Csőtörés okozta az úttest beszakadását Rákospalotán. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje indul magyar filmként az Oscaron. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában tegnap a parlamentben. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhely jön létre. 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Csőtörés okozta talajkimosódás miatt szakadt be az úttest tegnap egy BKK busz alatt a 15. kerületben. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyereket kellett kórházba vinni, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. Közösségi újrahasznosító műhely nyílik hamarosan Zuglóban, a Nagy Lajos király útján. Az önkormányzat helyszíni tájékoztatót szervez csütörtök délután, ahol az érdeklődők megismerhetik a műhely tereit, a tervezett programokat és az önkéntes csatlakozási lehetőséget. A tervek szerint előadásokat, kézműves foglalkozásokat és szerelőműhelyeket is szerveznek majd a helyen. A programok a szelektív hulladékgyűjtésre és a kerületben elérhető szolgáltatásokra is felhívják a figyelmet. A műhely létrehozását a Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium támogatásával megvalósuló VIBE projekt teszi lehetővé. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna utca közötti sávtelkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, újra kikérik majd a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2008 végére, 2029 elejére birtokba vehetnék a kerület lakosai. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet, ezek közül a Filmakadémia tagjai választják majd ki az 5 jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A legtöbb helyen ma sok napsütés várható, bár a reggel még párás felhős lehet. Esőre ma nem kell számítani, a szél néha megélénkülhet. A még hűvös reggel után nappal a legmagasabb hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Szerdán még kellemes napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Csütörtökön jön majd újabb eső és lehűlés.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a Mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holnap kezdődik a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Új digitális menetrendi táblákat helyez ki a BKK a megállókba. Szeptember 15-én kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Holnap kezdődik a 8-osok országos pályaorientációs vizsgálata, mintegy 67 ezer diák részvételével. A mérés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és alapvető kompetenciáikat, ezzel is segítve a középiskola választást. A vizsgálat nem a konkrét pályát jelöli ki, hanem ajánlásokat ad, és abban is segít, hogy a szülők és a pedagógusok tudatosabban támogassák a diákokat a továbbtanulási döntésekben. Összesen 61 budapesti megállóban telepít új digitális menetrendi táblákat szeptemberben a BKK. Az első eszközöket a Rákóczi út tengelyén, többek között Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál helyezik ki. A táblák valós időben mutatják a járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Az e-papír kijelzők jól olvashatók, alacsony fogyasztásúak és napelemmel vagy akkumulátorral működnek, így nem kell hozzájuk külön elektromos hálózatot telepíteni. A fejlesztést 2 éves tesztidőszakban vizsgálják. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán, a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint a bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapotfejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégző katervek szerint november 20-án tesznek esküt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf, és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
2: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. Kiállítás nyílt a főváros területéről származó középkori szakrális emlékekből a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című tárlat kőfaragványokon, díszítő elemeken, falképtöredékeken és régészeti leleteken keresztül mutatja be Budapest középkori épített örökségét és vallási tárgyi kultúráját. Több mint 14 helyszín emlékeit tárja fel az Árpád-kortól budatörök elfoglalásáig. Az időszaki tárlat október 25-éig látogatható. Kellemes napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Reggel még többfelé pára és köd zavarhatja a látási viszonyokat, de délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik a felhőzet. Reggel 15, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfronthoz lehűlést és újabb csapadékot.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című hát rendezvénysorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története 4 részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra.

0: jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszás teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali gyermekvédelmi programot jelentett be a miniszterelnök. Csőtörés okozta az úttest beszakadását Rákospalotán. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje indul magyar filmként az Oscaron. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fibori vagyok. Tízmilliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napirendelőti felszólalásában tegnap a parlamentben. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő tizenéveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Csőtörés okozta talajkimosódás miatt szakadt be az úttest tegnap egy BKK busz alatt a 15. kerületben. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyereket kellett kórházba vinni, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Szőrliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. Közösségi újrahasznosító műhely nyílik hamarosan Zuglóban, a Nagy Lajos Király útján. Az önkormányzat helyszíni tájékoztatót szervez csütörtök délután, ahol az érdeklődők megismerhetik a műhely tereit, a tervezett programokat és az önkéntes csatlakozási lehetőséget. A tervek szerint előadásokat, kézműves foglalkozásokat és szerelőműhelyeket is szerveznek majd a helyen. A programok a szelektív hulladékgyűjtésre és a kerületben elérhető szolgáltatásokra is felhívják a figyelmet. A műhely létrehozását a Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium támogatásával megvalósuló VIPE projekt teszi lehetővé. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna utca közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, újra kikérik majd a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2008 végére, 2029 elejére birtokba vehetnék a kerület lakosai. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet, ezek közül a Filmakadémia tagjai választják majd ki az 5 jelölt egészestés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A legtöbb helyen ma sok napsütés várható, bár a reggel még párás felhős lehet. Esőre ma nem kell számítani, a szél néha megélénkülhet. A még hűvös reggel után nappal a legmagasabb hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Szerdán még kellemes napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Csütörtökön jön majd újabb eső és lehűlés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális, hát meg a zenei életünkre is. És ki más lenne hatással, ha nem egy zongoraművész, zeneszerző, karmester, Szűcsaport köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: Magázódnunk vagy tegeződnünk, ezt még nem beszéltük meg.
2: Szerintem megengedhetjük magunknak a tegeződést.
1: Köszönöm a kedvességedet.
2: Én köszönöm.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, de milyen jó, hogy itt vagy, és milyen jó, hogy tudunk egy vasárnapi programból beszélgetni, mert szeptember 20-án vasárnap a Művészetek Palotájában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben jön a Lázadás, Szabadság, Szerelem, Vajda 100.
2: Igen.
1: Hol tart most a felkészülési folyamat?
2: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ugye én a zenekarnak a karmestere, a Budafoki Doknányi zenekar, a közreműködő zenekarnak a karmestere leszek ezen a koncerten. És ugye nekünk effektíve a játszani való, az mondjuk, hogyha a klasszikus repertoárt nézzük, az nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartozik. Tehát itt a felkészülésnek egy egészen másfajta stációjában jár mindig a zenekar. A szervezés az mindig sokkal előrébb szokott járni, mert az egyébként sokszor olyan logisztikai helyzeteket vagy problémákat szokott találni, amit néha nehezebb megoldani. Olyan értelemben, hogy mondjam, ez könnyebb, hogy ugye a zenék azok már elég régóta meg vannak írva, ugye filmzenéket fogunk játszani. Tehát Andrzej Wajda, többnyire Andrzej Wajda filmeknek a zenéit fogjuk játszani, és hát ugye ezek a zenék meg vannak írva, nekünk meg kell őket tanulni, és el kell játszani őket.
1: Hadd kérdezek vissza, mert itt ebben a műsorban mindig próbáljuk a hátteret, meg a kulisszákat bemutatni, és most akár zongoraművészként, akár karmesterként, de zeneszerzőként is kérdezhetlek, hogy mondtad, hogy ezek nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartoznak, és tényleg ezt a pályatársaitól én rendszerint kérdezem, hogy hát főleg erről a területről, hogy mi számít nehéznek?
2: Hát nyilván ez egy nagyon sok mindentől lehet valami nehéz. Tehát attól is lehet valami nehéz, hogyha például nekünk úgy kell egy zenét játszani, mondjuk az pontosan illeszkedjen egy filmhez. Lehet, hogy maga a játszani való technikai értelemben nem nehéz, de mondjuk arra figyelni, hogy mondjuk ez a filmhez passzoljon, az már egy sokkal összetettebb, komplexebb feladat. Nyilván, hogyha mondjuk a játszani való technikai virtuózitása, komplexitása tud nehézséget okozni, de általában az ilyen típusú zenéknek nem feltétlenül ez szokott a legjellemzőbb tulajdonsága lenni. Ugye itt azért nem elsősorban koncerttermi darabokról van szó, zenéket fognak majd hallani, amit alapvetően gyakran hallhatnak koncertszínpadokon is, lesz olyan is egyébként, mert van átfedés a kettő között, de ugye azért alapvetően a filmvászonra megálmodott zenéknek egy sajátosság, hogy nem feltétlenül a technikai bravúra.
1: Abszolút értem. És bocsánat a kérdésért, de akármikor jön karmester ide a stúdióban, mindenkitől megkérdezem, pálcával vagy pálca nélkül?
2: A zenéje válogatja, is.
1: Tehát most nálad lesz?
2: Most nálam lesz, igen.
1: De ez a zenészek instruálása szempontjából tulajdonképpen lényegtelen?
2: Hát ezt így nem mondanám, hogy lényegtelen, általában azt szokták mondani, hogy a pálca az a meghosszabbított kar.
1: Igen, tehát hogy kar vagy pálca.
2: Igen, hát hogyha minél nagyobb a zenekar, annál több értelme van a pálcának.
1: Na, értem.
2: Mert azért, hogyha mondjuk 10-15-20 méter távolságra ül valaki, akkor az, hogy valaki egy karmester így finoman megmozgatja a kezét, az lehet, hogy a karmester szempontjából, meg az első sorból, mármint a zenekar első sorából az egy jól látható és érthető gesztus, de mondjuk lehet, hogy hátul az ütősök azt már nehezen érzékelik, hogy hol van az ütéspont, amire mozdulni kell. Úgyhogy általában minél nagyobb a zenekar, annál inkább indokolt a pálca használata nálam, de van, akinél nem, tehát hogy ez megint karmestere válogatja, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez.
1: No, hát márványember, vasember, az ígéret földje, hogy csak a legismertebbeket említsem. Kié a, hát most megint a felelősség szó jutott eszembe, először is nézzük a setlistet, vagy a, nem, bocsánat, nálatok nem setlistnek hívják, hanem
2: nevezhetjük így.
1: A programnak,
2: igen,
1: ugye?
2: Tehát igen,
1: a
2: műsor, program.
1: A műsort az ki?
2: Hát ez érdekes, mert egyébként a Lengyel Intézet keresett meg bennünket ezzel, méghozzá azért, mert ugye Lengyelországban már volt egy ilyen és ehhez hasonló koncert, és azzal kerestek meg minket, hogy ők is szeretnének tisztelegni Andrzej Vajdának, illetve hát többnyire Wojciech Kilár zenéiről beszélünk, de mi szerettük volna, hogyha egy olyan programot állítunk össze, ami nem csak az ő műveikből áll. Elsősorban azért, mert azért Magyarországon egy picit más a viszonyulás ezekhez a filmekhez, tehát azért két lengyel nemzeti hősről beszélünk, hogyha úgy nézzük, mert a leghíresebb lengyel alkotók egyike. De Magyarországon nyilván nem mond olyan sokat sok embernek ez a két név, mint mondjuk Lengyelországban. Nyilván ez fordított helyzetben is, mert rengeteg olyan magyar előadó van, akiket mi istenként tisztelünk, és ha egy szomszédos országba kellene elvinni az ő műveit, akkor valószínűleg azért kevesebben tudnák, hogy kiről vagy kikről van szó. Úgyhogy mi szerettük volna elsősorban olyan zenékkel és olyan filmekkel szintén megtölteni ezt a műsort, amely lengyel érdekeltségű, tehát ugyanúgy Lengyelországot valamilyen szempontból érinti, de egy kicsit a népszerűbb filmeknek a kategóriájából válogattunk.
1: MÜPA, hangverseny terem. Ugye, és most a szakembert kérdezem, hogy speciálisan szól? Másképp szólott a muzsika?
2: Igen. Ez határozottan. Én nem vagyok akusztikai szakember.
1: De te is hallott, hogy valami
2: természetesen
1: más.
2: Sőt, ugye a MÜPA-nak az a különlegessége és az a csodája, hogy attól függően, hogy milyen méretű vagy jellegű együttes lép fel a színpadon, ahhoz képest tudják változtatni az akusztikát. Aha. Tehát nagyon különleges.
1: Ezért kérdeztem, hogy tehát akkor nem úgy van ez, hogyha MÜPA-ban van koncert, tehát kvázi most, akkor nektek másképp kell próbálni?
2: Igazából abból a szempontból kell egy picit másképp próbálni, hogy figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy térről beszélünk. Uh-huh. Tehát egyébként normális körülmények között egy ekkora akusztikai tér nagyon nehezen lehetne bejátszható, de tekintettel arra, hogy a MÜPA kifejezetten azért készült, hogy egy nagy koncert, tehát európai és világméretben is nagy méretűnek számító koncertterem legyen, úgy építették meg, és úgy alkották meg a különböző az akusztikát létrehozó, vagy jól terelő elemeket is, hogy képesek legyünk szimfonikus zenekarra egy ekkora teret bejátszani. Mi nyilván arra appellálunk, hogy egy akkora méretű zenekarral menjünk, ez különösen a vonósok létszáma szempontjából releváns, akkora létszámú zenekarral menjünk, hogy jól bejátszható legyen ez a tér. Uh-huh.
1: Próbák azok ott lesznek Budafokon egyébként?
2: Hát nálunk a saját próbatermünkben szoktak lenni ezek a próbák természetesen.
1: Azért kérdezek ilyeneket, mert nem látunk bele minden nap egy ilyen zenekar működésében, meg hát ugye karmesterek sem vagyunk, hogy a kulisszatikokra vagyok kíváncsi, hogy te például otthon karmesterként tudsz próbálni zenekar nélkül?
2: Persze, természetesen. Hát nekem a legfontosabb támaszom az a kotta. Uh-huh. Mert a kotta azért a dolgok 95%-át elmondja, amit el kell játszani. Nyilván minden zenének van mögöttes tartalma, amit már csak a megszólaló vagy a gondolati síkon létrejövő zene képes megmutatni, de azért a kotta az egy nagy támasz. És az, hogy én hogyan instruálom a zenekart, a kottába írt instrukciók azok nagyban segítenek.
1: Csak hogy értsük, karmester nélkül is el tudná játszani a zenekar a művet? Csak nem úgy.
2: Vannak olyan művek, amelyek nyilvánvalóan eljátszhatóak karmester nélkül, de sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb folyamat lenne. Aha. Tehát azért gondoljunk bele abban, hogy ha mondjuk most a MÜPA-ba játszunk, akkor 70 ember kimegy a színpadra, és annak a 70 embernek egyszerre el kell kezdenie egy tempóban egy darabot. Tehát a karmesternek, én tudom, hogy ez egy általános vita szokott lenni, hogy most tulajdonképpen mit csinál a karmester, a zenekar sokszor tök jól eljátsz a karmester nélkül is, igen, csak mondjuk az egy olyan próba folyamatnak a végén szokott így lenni, ahol rengeteg időt rászánnak arra, hogy az egyes emberek szinte fejből eljátsza bizonyos dolgokat, 65 koncerten túl már lehet, hogy karmester nélkül is bizonyos dolgokat el tudnak játszani, de hozzáteszem, így sem minden darabot. Tehát a karmesternek azért nagyon komoly szerepe van, és itt szintén a minél nagyobb zenekar szempontjából egyre inkább van szerepe annak, hogy egy karmester hogyan és mit csinál.
1: Na, itt most milyen műsorra lehet számítani egyébként időben?
2: Mennyi? Hosszúságban?
1: Hát az, igen.
2: Ez egy egyrészes koncert lesz. Hát az egyrészes koncert az ilyen 1 óra 10, 1 óra 20 perces hosszúságú koncertről beszélünk, és hát nyilvánvalóan az Andrzej Wajda filmek különleges 6 évtizedét öleli fel. Nagyon más, különböző típusú filmekről beszélünk, a történelmi filmektől, a különböző katonai jellegű filmekig, a Lengyelországot dicsőítő és kritizáló filmektől kezdve, és hát nyilván vannak rendkívül népszerű filmek is, amelyek nem is Andrzej Wajda nevéhez fűződnek, mert mondjuk inkább a hollywoodi filmtermékeknek az eredménye, de ugyanúgy a lengyel nemzethez köthetőek.
1: Lehet, hogy megint furcsát kérdezek, de tényleg az őszinte érdeklődés hajt, hogy más közönség megy egy műpába, és más az összes többi rendezvényterembe?
2: Ez attól függ, hogy mi a program. Tehát én nem koncertterem alapján nézném elsősorban a közönség összetételét, hanem program alapján, igen. Ez egy nehéz dolog, mert sokszor ugye vannak olyan koncerttermek, amelyek egyébként kicsit tájidegen dolgot rendeznek, és akkor a koncertterem környékén megjelennek olyan emberek, akik egyébként nem szoktak megjelenni, de a program miatt ők is megjelennek.
1: De ez most egy kommerszebbnek számít egyébként?
2: Hát attól függ, hát azért szerintem, hogyha filmes szempontból nézzük, akkor Andrzej Wajda azért nem kommersz, de hogyha zenei szempontból nézzük, akkor igen, hát nem tudom, mert ugye a filmzene az mindig is egy különleges műfaj volt, mert ugye a filmzenét azt, mert ugye, hát hogy mondjam, tehát a filmzene az nem műfaj, tehát a filmzene az funkció.
1: Értem.
2: És ebből fakadóan ugye az az érdekessége a filmzenének, hogy a filmzene bármilyen lehet, hiszen alapvetően az a szerepe, vagy a funkciója, hogy ugye egy képi világot, egy vizuális képet felerősítsen, ráerősítsen, vagy akár meg is változtasson.
1: Hatásosabbá,
2: tehát alátámaszol, sok szerepe lehet a filmzenének. Tudom, hogy van ez a kifejezés, ez a filmzenés típusú zene, amire azt mondjuk, hogy hát ez olyan zene, mint egy filmzene, de ez nem egy helytálló kifejezés, mert igazából a filmzenének elsősorban funkciója van, és nem műfaja.
1: Te egyébként most akkor még mindig karmesteri titulusodban kérdezlek, érzed, amikor értő a közönség?
2: Persze.
1: És az gyakran megtörténik?
2: Hát én azt gondolom, hogy
1: És mennyire kell egyáltalán értőnek lenni?
2: Ez is programfüggő. Tehát egyébként a Budafoki Doknányi Zenekarnak rendszeresen vannak olyan koncertjei, amit kifejezetten azzal a szándékkal szervez és rendez, hogy edukatív alapanyagot adjon a közönségnek. Tehát olyan embereket várunk a koncertterembe, akik mondjuk nem Stravinsky, Bartók, Mozart és Beethoven művein nőttek fel, lehet, hogy most kezdenek megismerkedni ezzel a világgal, és az is a célunk, és ez nem is egy titkolt célunk, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egy kicsit a szélesebb értelemben vett közönségnek is szeretnénk játszani a filmzenékkel, kicsit bevonzuk őket a koncertterembe, és kedvet hozzunk ahhoz, hogy aztán más típusú zenéket is hallgathassanak, mert egyébként ez nagyon gyakori, hogy amikor valaki szimfonikus zenekart hall élőben, az nagyon nagy hatással van rá, mert ez egy egészen más élmény.
1: Na, de ez is egy élmény lesz.
2: Ebben most teljesen biztos vagyok.
1: Szeptember 20-án, vasárnap a Művészetek Palotájában. Ott van előtted a teljes műsor?
2: Igen.
1: Lehet spoilerezni?
2: Hát én azt gondolom, hogy elsősorban olyan típusú filmekre gondoljanak, tehát itt nem kell feltétlenül, hogy most mindegyik Andrzej Wajda filmet felsoroljuk, de itt olyan filmek is lesznek, mint például a Schindler listája, a Zongorista, ezek amelyek kifejezetten népszerű filmek, de amiket korábban itt említette, az Ígéret földje, a Vasember, ami nyilván nem a Marvel filmek.
1: Igen.
2: Vasember, a Mi nemzedékünk, Reményembere, Kámos illata, szóval nagyon-nagyon híres Andrzej Wajda filmek lesznek.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy van műsorvezető, házigazdája, és aki majd konferál a dalok között?
2: Ez szerintem ez most egy olyan technikai kérdés, amire rákérdeztem, hogy nem biztos, hogy tudok válaszolni.
1: Oké. Mert hogy te melyik fajta karmester vagy, aki beszél is a közönséghez?
2: Igen. Én az a fajta karmester vagyok, de én olyan dolgokról szeretek általában beszélni, amit nagyon jól ismerek. Most nálam a helyzet azért érdekes, mert az Andrzej Wajda filmek engem eddig elkerültek, de nekem pont fordítva történik most meg, mert én a zenén keresztül ismerem meg a filmet, és ez azért is jó, mert egyébként nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a közönség, amikor más filmzene koncertjeinket csináljuk, a Cinefonik, amely évente rendszeresen megjelenő filmzene koncertünk, nagyon sokszor találkozunk olyan, hogy valaki azért nézi meg végül a filmet, mert a zenéjét hallotta.
1: Ez nálam is így lesz, ezt csak mondom, hogy majd utána fedezem fel a főhőst, meg az alkotásokat. Mikor voltál zongoraművészként színpadon?
2: Múlt héten.
1: Nyilván nem ugyanaz a kettő, a karmesteri meg a zongoraművészi, de van olyan, amit jobban szeretsz?
2: Ezek időszakos helyzetek, tehát hogy nálam általában az szokott lenni, hogy mindig vannak olyan időszakok, amikor valamelyikre jobban fókuszálok. Most egy olyan időszakom van, hogy a karmesteri és a zongoraművészi az gyakorlatilag teljesen párhuzamos módon működik egymás mellett, mert rengeteg nagy zongora koncerten vagyok túl, és még lesz egy csomó, ahol zongora versenyeket fogok játszani. Ebből fakadóan nyilvánvalóan most nagy felkészülésben vagyok egy csomó ilyen koncertre. Ugye én amellett, hogy a Budafoki Dokmányi Zenekart szoktam vezényelni, én magának a zenekarnak a hangszerelője és a zongoristája is
1: vagyok. Azt tudom.
2: Tehát, hogyha más karmester vezényli a zenekart, akkor ugye rendszeresen én ott ülök a zenekarban a zenekar zongoristájaként, de emellett szólistaként is rendszeresen játszom.
1: Hát azt már meg sem mertem kérdezni, hogy ez okoz-e bármit, vagy inkább nagyobb bizalmat ad a zenekaron belül?
2: Én azt gondolom, hogy
1: valaki van ott, aki közülük jön?
2: Nem tudom, ezt az egyes emberek hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket. Nyilvánvalóan nekem nagy előnyöm van abból, hogy én mind a két oldalát ismerem. Tehát ismerem azt is, amikor valakinek a kezére kell játszani, és ismerem azt is, amikor az én kezemre játszanak az emberek. Nyilvánvalóan egyébként a legtöbb karmester, csak ezt nem szeretik bevallani, a legtöbb karmester a legtöbbet a zenekari zenészektől tudja tanulni. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye az ember elmegy egy karmesterhez, hogy megnézze, meghallgassa, hogy hogyan vezényel, meg mondjon neki három jó szót, tanácsot, akár más karmesterektől intézményi környezetben megtanul vezényelni, de a legtöbbet mégiscsak azoktól az emberektől fogja tudni megtanulni, akiknek effektíve a kezére kell játszani.
1: Teljesen jogos. A zeneszerzői lábad, vagy alkotói oldalad, az mikor tud kiteljesedni? Mikor alkotsz egyáltalán?
2: Hát mivel ugye a zenekarnak a hangszerelője vagyok, ezért ez is egy, hogy mondjam, munkaköri leírásom. Tehát rendszeresen hangszerelek a zenekarnak különböző formációira. Ugye én a Budafoki Dokmányi Zenekaron belül a saját kamaraműhelyünk, a BDZ kamaraműhelynek vagyok a művészeti vezetője. Ez egy nagyon sajátos hangszerösszeállítás, amelyre rendszeresen kell hangszerelni, de például a filmzene koncertekre, most nem erre az Andrzej Vajda koncertre, de a filmzene koncertjeinkre egyébként rendszeresen kell, hogy hangszereljek, mert hogy olyan filmeknek a zenét játsszuk, amelyek egyébként kottában nem léteznek.
1: Azt értem, de hogy azért más, amikor
2: a zeneszerzés, igen, a zeneszerzés az most egy érdekes helyzetben van, mert most talán most egy picit takaréklángon fut, pontosan, talán pont azért, mert az zongorista és a karmesteri életem most egy kicsit erőteljesebben pörög, de például tavaly sokkal erőteljesebb volt a zeneszerzői, nem tavaly pont a Generális című Néma filmhez komponáltam új zenét, amelyet pont a Budafoki Dokmányi Zenekarral élőben játszottunk, szintén a MIPA-ban. Az egy nagyon erőteljes és izgalmas munka volt. Tavaly ötös bemutatón volt, szóval nagyon olyan időszakom volt a 2025-ös évben, amikor kifejezetten a zeneszerzés nagyon, nagyon nagy prioritással ment, de idén ez most talán egy picit kisebb.
1: Le kell ülnöd mindig a zongorához?
2: Soha nem ülök le a zongorához.
1: Komolyan?
2: Soha. Csak összezavar. Tehát, hogyha általában azt szoktam mondani, hogy általában akkor kell leülnöm a zongorához, hogyha semmi nincs a fejemben, és kell játszanom valamit, hogy legyen benne.
1: Na de megvan a dallam, és akkor ezt feldúdolod?
2: Nem, én már azért elektronikusan dolgozom, tehát van notációs szoftver, amely alapvetően a kottázásra képes, sőt, ugye a notációs szoftverek hát döntő többsége most már a realizációra is képes, tehát vissza is képes játszani azt, amit az ember ír, de hát azért lényegesen megkönnyebbedett a zeneszerzőknek a sorsa.
1: Jó, ezt, hogy elmondod, hát honnan tudnak?
2: Igen. Hát most már nyilván, amikor Beethoven süketen komponálta a 9. szimfóniáját egy papírra, ahhoz képest lényegesen könnyebb.
1: Világos. Na jó, gyere kérlek gyakrabban, hogy akkor tovább fakadhassalak.
2: Bármikor,
1: sajnos
2: szépen.
1: Jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Egy biztos, szeptember 20-án, vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában láthat téged és a zenekart is a közönség egy nagyon különleges hát filmzenekoncertem. Úgyhogy gondolom a saját zenekar weboldalán megtalálnak minden pontos.
2: Abszolút
1: pontos
2: mindent a bdz.jegy.hu vagy a bdz.hu abszolút megtalálnak mindent.
1: Oké. Hát én azt kívánom, hogy sok csillogó szempár legyen ott a műpában, akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj.
2: Köszönjük
1: szépen. Nem lesz, úgyhogy csak így tovább, Szűcsaporral beszélgettem. Azt a sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Itt voltál, és a Portól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlagerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holnap kezdődik a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Új digitális menetrendi táblákat helyez ki a BKK a megállókba. Szeptember 15-én kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Holnap kezdődik a 8-osok országos pályaorientációs vizsgálata, mintegy 67 ezer diák részvételével. A mérés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és alapvető kompetenciáikat, ezzel is segítve a középiskola választást. A vizsgálat nem a konkrét pályát jelöli ki, hanem ajánlásokat ad, és abban is segít, hogy a szülők és a pedagógusok tudatosabban támogassák a diákokat a továbbtanulási döntésekben. Összesen 61 budapesti megállóban telepít új digitális menetrendi táblákat szeptemberben a BKK. Az első eszközöket a Rákóczi út tengelyén, többek között Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál helyezik ki. A táblák valós időben mutatják a járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Az e-papír kijelzők jól olvashatók, alacsony fogyasztásúak és napelemmel vagy akkumulátorral működnek, így nem kell hozzájuk külön elektromos hálózatot telepíteni. A fejlesztést 2 éves tesztidőszakban vizsgálják. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán, a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint a bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapotfejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégző katervek szerint november 20-án tesznek esküt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
2: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. Kiállítás nyílt a főváros területéről származó középkori szakrális emlékekből a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című tárlat kőfaragványokon, díszítő elemeken, falképtöredékeken és régészeti leleteken keresztül mutatja be Budapest középkori épített örökségét és vallási tárgyi kultúráját. Több mint 14 helyszín emlékeit tárja fel az Árpád-kortól Buda török elfoglalásáig. Az időszaki tárlat október 25-éig látogatható. Kellemes napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Reggel még többfelé pára és köd zavarhatja a látási viszonyokat, de délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik a felhőzet. Reggel 15, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfronthoz lehűlést és újabb csapadékot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szerintem nem nyúlok mellé, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Visszajáró vendégünket. Köszöntöm nagy szeretettel ismét G. Horváth Lászlót, az Anima Muzicé kamarazenekar ikonikus vezetőjét.
5: Hát az ikonikustól még messze vagyok, de azon dolgozom, hogy ez hogy az azzá váljon majd egy...
4: Hihetek, én tényleg annyiszor gondolkodom ezen, hogy tényleg nálatok szerintem nincs aktívabb ezen a területen, aki ennyi bérletsorozattal, ennyi különleges előadással kényeztetni el a fővárosi. Meg hát most ugye mi a fővárosban vagyunk, ezt kell, hogy képviseljem a fővárosi zene értő közönséget, meg rajongókat. Ott vagytok mindenhol az országban, sőt még a határokon túl is. Na de hát itt valami elképesztő programkavalkáddal várjátok mindig.
5: Hát az a helyzet, hogy tényleg évről évre bővül a paletta, illetve hát a bérleteink száma is, meg minősége is. Aki szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. És hát ez nem lesz másképp az idei bérlet sorozatunkban, vagy évadunkban sem, hiszen újra tudunk indítani még egy régi álmunkat, egy bérletünket, a kapricsúzó bérletet. Tehát, hogyha csak a nagy bérleteket nézzük, akkor a Grandiózó lesz a Zeneakadémián, Animátó Nádor teremben és a BMC-ben most a kapricsúzó bérlet, és ezen mellett tovább folytatjuk itt ismerteljesztő sorozatunkat, Kőbányai Kulturális Központban a Városok zenéjét, illetve az Erzsébet Ligeti Színházban a Klasszik Liget elnevezési produkciót, ahol ezúttal most a különböző zenetörténeti korszakokat fogjuk górcső alá venni, a klasszikát, a romantikát, barokkot és a 20. századot. Úgyhogy hát az ötletek azok mindig újból jönnek, de a régi ötletek meg valahogy olyan jónak tűnnek, meg beváltnak tűnnek, hogy azt sem szeretjük elhagyni. Tehát, hogy évről évre bővül az a repertoár, amit meg tudunk mutatni egy évadban a budapesti közönség számára.
4: Nagy millió előadásról beszéltünk már itt ebben a műsorban, de valahogy a BMC-re még nem emlékszem veletek kapcsolatban. Jól
5: igen, hát régóta játszunk ott, gyakorlatilag a BMC-nek a megnyílása óta, de saját sorozatot egyszer csináltunk 2021-ben, az egy nagyszerű 20. századi sorozat volt, de 2022-ben ott egy nagyon érdekes év volt, ott a költségvetés az hirtelen a harmadára csökkent, és le kellett mondanunk ennek a sorozatnak a folytatásáról, és azóta sem tudtuk újra ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon nagy öröm is számomra, különleges kihívás, hogy egy kifejezetten 20. századi zeneműveknek szentelt sorozatot el tudunk indítani, mert hogyha ugye a klasszikus zene eleve egy periféria, hogy a klasszikus kamarazene az ennek a perifériája, és ahol a 20. század, ami a kortárs megbélyegzése van eleve a fejekben elrejtve, azt próbáljuk meg tényleg a középpontba tenni, akkor azért ez egy bátor vállalkozás. De hát olyan fantasztikus zeneműveket írt a kamarazenekar a 20. században, amit egyáltalán nem játszanak a mai koncertszínpadokon, hogy ez számomra, hogyha szabad ilyen erőteljes a szót használom, az vérlázító, hogy ezeket nem játszunk. Természetesen nagy öröm Mozartot, Haydnt és Beethovent is játszani, de tényleg itt Nino Rotától kezdve, akkor a Piazzolán keresztül a Alberto Ginastera, aki Argentinának a Bartókja, hogyha szabad így fogalmaznom. Aha. Olyan műveket adtak nekünk, hogy ezt nagyon-nagyon kár lenne, hogyha azt így a feledés homályába engednénk, hogy boruljon.
4: Nem, most gondolok vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy talán ennyire részletesen nem is mentünk bele ebbe a témába, hogy tényleg ennyire nehezített a pálya? A műfaj miatt?
5: Attól függ, hogy honnan nézzük, tehát hogyha ugye a kamara, mint ugye a szoba, igen, egy pici együttesnek hogy mondjam, közösség igényét nézzük, akkor mondjuk egy ilyen együttes, egy 16 fős kamarazenekar, ilyen 150-200 fős termekben teljesen jól elműködik, és körülbelül az akusztikája is. De itt még a 19. században elkezdődött egy ilyen növekvési vágy itt a zeneszerzők részéről is. Na, hatalmas koncerttermek épültek meg, és valahogy ugye, amikor a 20. század közepe felé elkezdődött az, hogy mondjuk egy ilyen üzleti tevékenységként is kezdtek gondolni arra, hogy hogyan lehet egy zenekart, ha már kialakult, fenntartani, akkor nagyon sok olyan piaci tényező jött be, ami miatt fontos olyan műsorokat, amik jól beváltak, ismert csengően hangzások, egy Vivaldi 4 évszakot szerintem mindenki ismer, hogyha az van a plakáton, az értelemszerűbben sokkal több embernek mozgatja meg a fantáziáját, mint hogyha azt mondom, hogy Alberto Ginastera-nak a Concerto Vonósokra című alkotása, ami egyébként ráadásul egy nagyon mély mondani valójú drámai bű, amelyben azért van egy csomó olyan effekt használat is, ami mondjuk nem szokványos a klasszikus zenei értelemben. Tehát, hogyha így nézzük meg, hogy mondjuk közönség vonzó, közönség barát koncerteket akar az ember létrehozni, akkor igen, ez egy nehezített pálya, nehéz eladni, viszont ezek a művek minőségében is mondani valójában, legalább olyan értékesek, mint egy Beethovennek egy vonós négyese. És én ebben nagyon is hiszek, és az a tendencia rajzolódik ki, hogy mondjuk az Anima Muzicének a közönsége, akik most sokszor szoktak a mi koncertünkön jelen lenni, azok egy-egy ilyen 20. századi vagy kortárs darabot úgy meghallgatna csak a mi kedvünkért, és a harmadik, negyediknél már úgy értőbben, tehát hogy lehet, hogy korábban tényleg a klasszika és maximum a romantika zenetörténeti korszakánál megálltak, de most már nyitottabbak lettek, és a mi közönségünkön is lemérve azt lehet tapasztalni, most lejött az ideje megint, hogy egy ilyen sorozatot csináljunk. A Budapest Music Center ez egy fantasztikus akusztikai tér, és szerintem egy nagyon modern koncertépület, tehát hogy ebben ezek a kortársabb művek, vagy hozzánk időben közelebb álló művek nagyon jól megállják a helyüket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt össze tudtuk állítani. Természetesen azért figyeltem rá, főleg az első két koncert tekintetében, hogy egy könnyedebb hangvételű művek is legyenek ezen a koncerten, tehát hogy olyan élménnyel távozzanak az emberek, hogy a szórakoztató zene része is meg lesz ezeknek a koncerteknek.
6: Hát legyen is. Ugye én most hallom tőled, hogy a BMC ezek szerint szintén ilyen különleges akusztikával lett megépítve?
5: Hát lehet, hogy ez csak az én kapcsolatom, tehát hogy a BMC-vel, de egy fantasztikus akusztikája van, egy nehéz akusztika is, mert minthogyha a pucéra játszana az ember, tehát hogy ott minden egyes kis hangot lehet hallani. Aha. Van azért egy kis bársonyos akusztikai feddése, tehát hogy nem az a karc, ami a fül mellett a hegedűből esetleg kijön, az már nem megy át a második, harmadik, sorig, de hogy nagyon-nagyon gondosan kell ott játszani, és azoknál a daraboknál, főleg a 20. században kezdődött el, ahol mondjuk egy vonós kamarazenekart nem 4 szólamra írnak, hanem 16 különböző szólamot kap a 16 játékos. Itt különlegesen fontos, hogy ne legyen egy ilyen összemosódó, túlzengetett akusztikai tél, mert így nem lehet külön kivenni a szólamoknak az irányát, a vonalát, úgyhogy kifejezetten szerintem a BMC mindamellett, hogy bármi mást is jól lehet ott játszani, 20. század is attól fölfél, az kifejezetten erre alkalmas terem.
6: No, hát és akkor így ugrással már a Zeneakadémián vagyunk.
5: Igen, hát az évadunkat lényegében egy ilyen együttműködéssel nyitjuk, ugyanis 4 koncertből áll a grandiózus sorozatunk a Zeneakadémián, de az első koncert, ami szeptember 28-án lesz, az a Szegedi Szent Gellért Fesztivál egy koncertjének tulajdonképpen az ismétlő koncertje. Ugye a Szegedi Szent Gellért Fesztivált egy dél-koreai karmester, aki Salzburgban professzor állítja össze. Jonku Klee-nak hívják egyébként, ugyan 5 éve van folyamatos együttműködésben az Anima Muzicéval, és itt a vendég szólistánk majd Lila lesz, ez a teljes neve, Lila. Ő egy kínai csellista lány, aki hát lehető minden díjat már besöpört, amit lehetett Európában elérni. Egyébként Bécsben tanult, aztán Krombergben, Németországban, tehát abszolút de Európában képezte magát, és hát őt már lehet egy fiatal sztárnak mondani. Na most nem az ismert Haydn cselló versenyt fogjuk lejátszani, hanem a Mozartnak a C-moll cselló versenyének nevezett művet, ami ilyen formában nem létezik, hanem Jonku Klee, a Szent Gellért Fesztiválnak a művészeti vezetője, tulajdonképpen ilyen hangszerelő zeneszerzési feladatokat is szokott csinálni, és 2 Mozart szerenádból, a C-moll szerenádból, meg egy másik szerenádból gyakorlatilag áthangszerelve alkotott egy új darabot, és így Mozartnak is akkor lesz cselló versenye. Nagyon bízunk benne, hogy ez jól működik ez a darab, és ez mindig egy nagyon bátor vállalkozás, egy olyan géniusznak a darabjaihoz hozzányúlni, mint Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Hát
5: a Jonku Klee pár több ilyet is csinált, és jól sültek el ezek az átillatok, úgyhogy még nem volt ugye a közös próba, de én már ugye a partitúrát láttam, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy újabb remek mű lesz, egy ilyen kicsit kortárs remek mű, hiszen Mozart hangjaiból állítottuk össze egy új darabot.
6: Na most akkor ennek a lélek, nem csak a lélektanában, hanem a kulisszatitkaiba avasd be, Laci, minket, hogy ilyenkor a nehézség, mert mondod, hogy nem egyszerű, az kinek a vállán van? Az övén?
5: Hát szerintem az előadó művészi a legtöbb felelősség, mert bármilyen átiratot lehet rosszul is jól is eljátszani. Tehát, hogyha az ember megpróbálja abból a darabból kihozni a maximumot, akkor esetleg egy nem olyan jól sikerült átirat is, és tud élő élményt adni a közönségnek, hogyha az előadó művészek beleteszik szívüket, lelküket, és megpróbálnak mindent kihozni belőle. Itt ugye az a felelősség, hogy Mozart felé hogyan tudunk megfelelni, hogy ez az átirat, ez elérje azt a nívót, amit Mozart ról gondolunk. Ugye ez talán a legnagyobb kérdés, de ilyenkor, amikor egy ennyire ilyen ismert zenei anyagokból összeállított új darabban, akkor 2 dologra figyel az ember. Egyrészt, hogy ne próbálja meg teljesen az eredeti műveket megpróbálni megszólaltatni, mert ez egy új darab, tehát hogy bele kell tenni a mai világnak a vívmányait is. A másik meg természetszerűen az, hogy hogy legyen értelme, tehát hogy legyen valamitől fontos és különleges az, hogy ez a darab ez most megszületett.
6: Na, még egy eldöntendő téma, vagy kivesézendő téma, ugye azt mondod, a megfelelés, a szint, na de ezt kitönti el? Ez a belső mércétek?
5: Hát most már talán igen, ugye ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amíg az ember eljut a koncertező művészhez. Lehet mondjuk 5 éves kortól 25 éves korig ez csak tanulás, és akkor onnantól kezdve meg ugye a tapasztalati tanulás. Hát lehet előbb koncertezni, meg 17-től már koncertezik az ember, de azok még nem jó, olyan koncertek.
6: Nyilván most én csak kívülről okoskodom, vagy gondolom, próbálom.
5: De egy nagyjából, amikor elvégezte a zenakadémiát az ember, akkor lesz művész, hivatalosan is, és akkor onnantól kezdve lehet számítani a színpadi jelenlétben olyanra, amiből mondjuk az ő egyéniség is kibolyik.
6: De ha már maradjunk itt a Zeneakadémiánál, tehát oda mentek játszani, azt nyilván ott a helyiek, akik ott vannak a Zeneakadémián, azt meózzák, tehát hallgatják?
5: Hát alapvetően igen, tehát én mondjuk a Zeneakadémiai tanulmányaim arra nagyon szívesen emlékszem, hogy szinte minden nap, vagy minden másnap ott lógtunk a diákpáholyban is hallgattuk a különböző előadó művészeket. Vagy azért, mert ismeretlen zeneszerző, vagy azért, mert ismeretlen művész, vagy azért pont, mert ismertük, tudtuk, hogy mire számítunk, de nagyon sokszor volt az is, hogy egy ilyen fajta térképet akartunk magunkba készíteni, egymás után több szimfonikus zenekart végighallgattunk, kinek milyen előadásmódja van, stb. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
6: De ott vannak a tieiteken is?
5: Hát te nem szoktam fölfelé nézni, meg nem vagyok teljesen képben, hogy a mostani Zeneakadémián milyen lehetőségek vannak, de azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy azért ez egy olyan lehetőség, hogy biztos élnek vele. Az, hogy kifejezetten az Anima Muzici koncertjeit hallgatják-e, vagy nem, azt nem tudom, tehát erről visszajelzést kellene kapni, vagy kérdezni, hogy van, de azért ismerik az Anima munkásságát a Zeneakadémián, arról egész biztos vagyok, hogy valamilyen módon, gondolom, hogy nem a YouTube-on az egyetlen felület, ahol
6: hát nem, mert csak néznek. Azért kérdezem, hogy ha nem minőségi produkciót vinnétek, akkor nem lenne ennyi éve ott.
5: Igen,
6: bérletsorozat.
5: Valószínűleg az van, hogy ez egy külön jó visszajelzés és egy érdem, hogy mi megtarthatjuk a sorozatunkat minden évben.
6: No, akkor ez lesz szeptember 28-án.
5: Igen.
6: Meg mellette még millió egy év.
5: Igen.
6: Melyik, amiről még érdemes ott a környéken beszélni az időpont? Vagy hát felőlem még decemberig is elmehetünk, de amik ilyen kiemelendő.
5: Hát rengeteg program van, ilyenkor mindig nagyon nehéz választani az embernek, de hogyha már említettem a Kapricsózó Béletet a BMC-ben, október 30-án lesz annak az első koncertje, és ott próbáltam meg már az említett Alberto Ginastérának a mély drámai műve mellé kifejezetten könnyed darabokat válogatni, és egy ilyen dél-amerikai est lett tulajdonképpen belőle. Azért nem argentin, mert lesz egy kezdőszám, amit egy venezuelai zeneszerző írt. Ez még számunkra is teljesen újdonság, én még csak a kottáját láttam egyszer, de abból úgy néz ki,
6: hogy egy fantasztikus darab.
5: Hát nagyon sok különböző kapcsolatom van, mind a mellett, hogy most már az interneten is rengeteg kotta
6: de ott láttad a képernyőn, vagy fogtad a kezedbe?
5: Nem, képernyőn láttam, de ezt küldték nekem. Tehát ezt küldték nekem egy kedves ismerősöm, hogy kérdeztem, hogy nem tud-e valami dél-amerikai nyitószámot, rövidet, 5 perceset, ami egy ilyen hangulat megalapozó, és még táncos, de azért minőségi klasszikus zenéről van szó, és akkor ő küldte. Úgyhogy ezután viszont a elég ismert Astor Piazzollának darabét fogjuk játszani. Hát egyrésztről a 4 évszak Buenos Airesben szóló hegedű és vonós kamarazenekar, ezt majd én fogom játszani a zenekarra, ezt többször játszottuk már, nagy kedvencünk. Úgyhogy ebből egy nagy gyakorlatunk van.
6: De ezt ugyanúgy gyakorolni kell előtte?
5: Hát hogyne, ez nagyon, nagyon fontos. És a Csordás Klára énekművésznővel fogunk 4 dalt előadni, ezek viszont teljesen új dolgok, tehát hogy itt van 4 dalból 2, ami kifejezetten mostanra lett számunkra átírva, sőt ezeknek magyar szövege is készült, úgyhogy érteni fogja a közönség, hogy miről szólnak ezek a dallok, amik hát nagyon fontosak. Az egyiknek például a címe Őrült, és itt hát nem csak énekelnie kell majd a művésznőnek, hanem olyan beszédeket mondania, ami
6: erre hajaz?
5: Hát abszolút egy ilyen háttértörténet ki fog rajzolódni ebből, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon sokszínű koncert lesz, úgyhogy ezt tényleg mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom.
6: Egyébként az éneklős koncertek mennyire jellemzők?
5: Hát talán inkább elsősorban hangszeres művészeket szoktunk hívni vendégszólistának. Az énekesekkel mondhatnám úgy, hogy minden évadban egy énekművésznőt föl tudunk élni, és akkor tudunk együtt játszani, az egy kicsit más műfaj, az énekeseknél ott a karmesternek a szerepe az szerintem az, az tud fontos lenni, uh-huh. úgyhogy talán ezért is nem annyira gyakran szoktunk, másképpen veszik a levegőt, másképpen frazeálnak, de azokkal, akik ilyen kialakult egy ilyen szoros kapcsolat, mint például Csordás Klári, most már tényleg gyakorlatilag bejön két nappal a koncert előtt, mert ő Párizsban él, uh-huh. és akkor ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytunk.
6: Na, hát ez, a, ez az igazi szövetség.
5: Így van, így van.
6: Vele. És akkor a BMC után, október 30-a után?
5: Közben már elindítjuk a Városok zenéje sorozatot. Aha. Októberben a Kőbányai Kulturális Központban, ahol két koncert lesz majd, az egyik Szentpétervár, a másik pedig Prága. Tehát hogy ez a sorozat mindig egy-egy városnak a zeneszerzőjét gyűjti uh-huh. össze, ami a városhoz kapcsolódik, és akkor egyfajta ilyen hangulat kialakul. Hát ezt 10-15 évvel ezelőtt vettem észre, ez egy fontos tényező tud lenni, hogy ki milyen városban alkotott leginkább, mert minden egyes városnak van egy saját hangulata, mondjuk nem csak az építkezésére gondolva, fekvésére, uh-huh. lakosságára nézve mindenhogy, és bizony valahogy a zeneművekben is van egy ilyen kapcsolódási pont, tehát hogy most csináltuk már Bécst, Párizst és Budapestet ebből, és abszolút egyféle hangulata volt ezeknek a koncerteknek, még akkor is, hogyha ezek világvárosok is lehetnének, nagyon-nagyon-nagyon színesek a zenei műfajok benne, de valahogy mindig kialakul egy ilyen fő műfaj egy ilyen városban, uh-huh. és akkor egy ilyen közös hangulat. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, ezt már nagyon-nagyon egyébként várjuk, és december 4-én pedig az animátor sorozatunk is elindul, ott az első vendégkoncertmesterünk majd Anna-Liza Bezirodné lesz, ő egy ilyen észt-orosz, bulgár, mindenfajta nemzetiségű hölgy, fantasztikus a hegedű. Tavaly ismerkedtem meg vele egy kamarafesztiválon Svájcban, és ott hegedű dúóztunk az egyik darabban, az egyik koncerten, és hát ez döbbenetes élmény volt, hogy, hogy mennyire egymásra találtunk. Úgyhogy rögtön mondtam neki, hogy valamit majd itthon Magyarországon is kell csinálni, és én nagyon nagy öröm, hogy, hogy első kérésre rögtön jött, mondta, hogy bármilyen időpont megoldja, jön, akar velünk játszani.

0: hogy már nagy tapasztalattal rendelkezünk, de még azért a fiatalos lendület az hajt minket, úgyhogy szeretnénk ezt az előttünk álló 3-4-5 évet még ilyen módon megnyomni, és akkor lehet, hogy utána el kell egy kicsit engedni majd ebből, az iramból, de amíg bírjuk, addig csináljuk, hogy évi 70-80, akár 100 koncerten is többet adjunk az országban, és hát ezek nem olyan műsorok, hogy akkor egy műsort megismétlünk sokszor, hanem mindig más műsorok, folyamatos felkészülés, párhuzamos felkészülések is vannak, de amíg ilyen lelkes és kitartó a csapat, addig szerintem mindenképpen érdemes. Ha egy koncert is úgy van, hogy fáradtságot érzek benne, vagy lanyhulást, akkor visszaveszünk rögtön belőle.
1: Aha. Na, de ezt még nem érezted.
0: Ezt még nem, hál' Istennek.
1: Animamuzic.hu.
0: Így van, www.animamuzic.hu, és itt jelenleg minden koncertünk az elérhető, ezt is folyamatosan frissíteni kell, ezt az oldalt. Sokszor én vagyok elmaradva egy koncert pontos programjával, és azért nem tudjuk föltölteni, de jelenleg a nagy bérleteink, saját szervezési koncertjeink azok már fölmaradnak.
1: Oké, meg hát nyilván az összes közösségi oldalon megtalálhatók.
0: Elsősorban a Facebook, azt hiszem, ahol.
1: Én
0: ahol.
1: Az Instát is ismerem, az is van.
0: Lehet, hogy ott is van.
1: Igen. TikTokon kéne már elkezdeni kommunikálni a muzsikálást. Az Animátó van Zuglóban?
0: Nem az Animátó, de Zuglóban, bocs, Nádorterem.
1: Jól mondom, igen, a Nádorteremben. Na hát van minden, kedves hallgatóink, kövessék az Anima Muzicé igen kalandos és sokrétű útját. Még annyit a végén, hát egy percünk maradt, hogy ahány hely, annyiféle közönség?
0: Abszolút.
1: Tehát más Kőbányán, más a BMC-ben, meg más akár ott a Nádor teremben?
0: Abszolút, sőt, egy helyszínen belül is, műsorfüggően is más közönségben. Szóval azt lehet látni, hogy az Animának a programjára, akik jönnek, azért előre érdeklődőek is nagyjából képben vannak, hogy milyen műsorra
1: lehet. Tehát ez nyilván a Zeneakadémiában is így van.
0: Az a Zeneakadémián is, abszolút. Így van, tehát az is egy visszajelzés számunkra, hogy mennyien vannak, hogy vannak, mennyire lelkesek. Tehát egyáltalán nem az van, hogy az ember mindig ugyanazt a tapsot kapja. És akkor az ember végig gondolja, hogy akkor minek mi lehet az oka, indoka, és hogyha kell, akkor változtatunk a dolgokon, de fontos nekünk a közönségünk visszajelzése.
1: De arra már nincs időtök, gondolom, hogy másokat megnézzetek, tehát ti jártok más koncertjeire?
0: Amikor tehetem akusztikusan is, de ez nagyon-nagyon kevés, tehát hogy évente 2-3 más együttest tudok meghallgatni, viszont ilyen szempontból a YouTube azért tényleg egy nagy adomány, hogy van, tehát hogy ott egy kicsit más minőségben hallja az
1: te
0: ember, meglátja.
1: Te tudsz közönségé válni?
0: Rendes közönségi csak akusztikai térben tudok válni. Tehát, hogyha YouTube-on fölkeresek egy darabot vagy egy együttest, akkor abszolút szakmai füllel nézem, hallgatom, elemzem.
1: Szétszeded.
0: Igen, megpróbálom ellesni, ami hasznos, és ami haszontalan, lesz pedig lefelejteni.
1: No, nagyon élveztem most is a beszélgetést, mint mindig. Várlak vissza. G. Horváth Lászlóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az Anima Muzicé motorjával, mindenesével. És hát jó sok melód van, de én kitartást kívánok hozzá, meg sok csillogó szempárt, ahogy mindig mondom.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog. És Lacitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: megyek hozzá.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. G. Horváth Lászlónak és Szűcs Apornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Azonnali gyermekvédelmi programot jelentett be a miniszterelnök. Csőtörés okozta az úttest beszakadását Rákospalotán. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje indul magyar filmként az Oscaron. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fibori vagyok. Tízmilliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napirendelőti felszólalásában tegnap a parlamentben. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhely jön létre. 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő tizenéveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Csőtörés okozta talajkimosódás miatt szakadt be az úttest tegnap egy BKK busz alatt a 15. kerületben. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyereket kellett kórházba vinni, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Szőrliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. Közösségi újrahasznosító műhely nyílik hamarosan Zuglóban, a Nagy Lajos király útján. Az önkormányzat helyszíni tájékoztatót szervez csütörtök délután, ahol az érdeklődők megismerhetik a műhely tereit, a tervezett programokat és az önkéntes csatlakozási lehetőséget. A tervek szerint előadásokat, kézműves foglalkozásokat és szerelőműhelyeket is szerveznek majd a helyen. A programok a szelektív hulladékgyűjtésre és a kerületben elérhető szolgáltatásokra is felhívják a figyelmet. A műhely létrehozását a Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium támogatásával megvalósuló VIPE projekt teszi lehetővé. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna utca közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, újra kikérik majd a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2008 végére, 2029 elejére birtokba vehetnék a kerület lakosai. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet, ezek közül a Filmakadémia tagjai választják majd ki az 5 jelölt egészestés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A legtöbb helyen ma sok napsütés várható, bár a reggel még párás felhős lehet. Esőre ma nem kell számítani, a szél néha megélénkülhet. A még hűvös reggel után nappal a legmagasabb hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Szerdán még kellemes napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Csütörtökön jön majd újabb eső és lehűlés.
0: Köszi szépen, Bori, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak. Zárva a félútpálya szakaszosan, így napközben, illetve már most reggeli órákban is kisebb-nagyobb torlódásokkal érdemes számolni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Mindkét irányban itt is torlódásra kell számítani napközben. Nézzük Budapestet, a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától szakaszosan zárva a külső sáv, aszfaltoznak. A 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében csatornajavítás miatt kell korlátozásra számítani. A 15. kerületben a Szőlőtér utcát a Morzsa utcánál lezárták vízvezeték javítás miatt. Ugye ez az, ahol a BKK busz alatt beszakadt az útpálya tegnap. Most is a 96-os, 124-es, 225-ös, 296-os és 296-os A, nincs veszélyben, nem ezt akarom mondani, hanem terelve közlekedik, nem érintve a Géza fejedelem tér, a Szőlőtér utca és a főút megállókat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
0: Pitymallék, ilyenkor mondjuk, sose tudom ezeket a pirkat, pitymallék, nem tudom mit csinál, 6 óra 5 perckor. Jó reggelt kívánunk, igen. Köszöntjük Önöket, Bordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
0: No, meg a Pink, a Get the Party Started. De hát akkor kezdődjék a part.

0: Jó reggelt kívánunk! 7:15 lesz pontosan 3 perc múlva. Pitymallik, virrad, nem tudom, hogy
1: mindenki, ahogy szeretné, nézzenek rá szinonimákat. Igen. És ha már szinonimák, képzeld el, hogy most hétvégén ugye az egyik kedves barátomnak van egy 3 éves kislánya, akiről már nagyon sokat meséltem, hogy nekem ők az etalon, mert ugye ott nincs képernyőidő, 2 éves korig egyáltalán nem volt, és most is azon, hogy napi 10 perc mese, és a Pitymallikra jut eszembe, hogy mondja Bernike, hogy egy Balatonról szóló mesekönyvet olvasott neki, és a kislányának annyira jó a memóriája, hogy ezt mondta egyik este, amikor mentek hazafelé a balatoni nyaralóhoz, hogy nézd, anya, milyen szép aranyhidat fest a Balaton vizére a napocska. Oh. Érted? És így a Berni így ült elolvadva, figyelj, mondom, na, ennyit számít, hogy te olvasol neki meséket, és hogy a kislány így fogalmazta meg, mert emlékezett a meséből. Hát én most oda voltam.
0: Megnyugodtam, hogy így fog totyogni a kis Balog is, és így fog nevelkedni. Hát, ha... És ez a nem froclizak, te mondtad, hogy mert hogy fogalmaztál az előbb, hogy ez neked olyan jó példa. Hogy
1: igen, nekem ők nagyon jó
0: példa. Ebből
1: raktam
0: össze, hogy igen. Hát akkor példa ahhoz, hogy ha amennyiben igen. Úgy alakul, úgy hozza a természet.
1: Vagy a jó rendje, Isten, meg, vagy aki tudja. Igen,
0: hát meg ti azért.
1: Mi az
0: jó Isten fontos, de hogy nektek is azért.
1: Igen, de hogyha hozzánk kell, hogy leszülessen egy baba, akkor lefog, ha nem, akkor annak úgy kell lennie.
0: Ja.
1: Igen, szóval, hogy mi ezzel így vagyunk.
0: Én is így vagyok ezzel, csak még némi lépés hátrányban.
1: Jó, hát neked meg kell hozzá az alhagynak.
0: Igen. Viszont hát nem kell szinonimát találnunk ahhoz a szóhoz, hogy piknik. Uh-huh. Még abszolút ugye jön a vénasszonyok nyara, vagy indián nyereszt, idén még nem is használtuk ezt a kifejezést. Tudom, hogy megdorgál majd valaki, hogy mondhatsz ilyet. Így vagy úgy, valószínűleg lesz még jó idő, majd erre visszatérünk, most már nagy hőség talán az így elbúcsúzott, attól igen, nem kell tartanunk a hőhullámoktól, úgyhogy erről majd ma beszélünk később, mert találtunk egy érdekes csapatot, illetve egy érdekes fickót, aki nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy itt nem csak a klímaváltozás a ludas abban, hogy Magyarország éppen ennyire kiszáradóban van, de erre majd visszatérünk. A lényeg, hogy hőség most egyelőre oda, úgyhogy igazából most jön az, hogy végre lehet kerti partizni, ugye, meg piknikezni, mert 50 fokba kinek volt ez kedve. Pont hát én igen. Is azt számolgattam múltkor, hogy régen az volt, tudod, hogy a víkendházban az ember mikor járt le, mondjuk áprilistól szeptemberig. Figyeld meg, 1-2 év, és az lesz, hogy majd szeptembertől márciusig járunk, és a nyár az kimarad be, hát ki az, aki az 50 fokba ott akar hősölni.
1: Hősölni, vagy nem tudom, igen.
0: Szóval piknik szezon van, éppen ezért arra gondoltunk mi is, hogy meghívnánk önöket piknikezni. Piknikezzenek velünk. Piknikezzenek a Sláger FM-mel, piknikezzenek a Sláger FM műsorvezetőivel.
1: És 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet majd velünk a rendezvényre. Kérem szépen, a Nyugati Pályaudvar Királyi Várójából indulunk.
0: Ott kezdjük egy kis kocintással.
1: Igen, és az valami csodálatosan szép helyszín. Én nem voltam ott, de Zoli és a kolléganőink megnézték, és azt mondták, hogy Úramisten, mennyire gyönyörű.
0: Nagyon szép. Megmutattam, igen, Maciéknak. Én ismerem ezt a helyszínt, ezt nagyon exkluzív alkalmakkor szokták ünnepi közösség előtt megnyitni. Ez az.
1: No,
0: nem megyünk messzire, azért tegyük hozzá.
1: Igen, innen indulunk a slágervonattal, ugye Nyugati Pályaudvarról, tehát és a Vasút Történeti Parkban lesz a végállomásunk, és nagyon egyszerű jelentkezni, a Sláger FM applikációján, weboldalán keresztül minden infót megtalálnak.
0: Igen, de az nagyon fontos, hogy egy nosztalgia járművel indulunk majd el.
1: Azzal, ami a képen szerepel?
0: Igen. Azt megnézhetik online.
1: Komolyan?
0: Igen, persze.
1: Ezzel megyünk.
0: Találkozunk a Királyi Váróban. Kocintunk, örülünk egymásnak, ez majd egy szép hétvégi szombati napra esik.
1: Akkor én lehetek majd Sziszi? Tehát Sziszi ruhába kell öltöznöm, mert hogy ugye ők is onnan utazgattak.
0: Lehetné jegyvizsgáló. Múltkor olyan szép sötétkék ruha.
1: De haragudnál meg most, hogy legyek jegyvizsgáló? Ahelyett, hogy Sziszi lennék. Hát jó, mondjuk sose vágytam hercegnőségre.
0: Van fehér csipke esernyőd? Napernyőd? Vagy nem tudom,
1: van.
0: Hát keríts egyet. Hát az kell ahhoz, hogy... Vagy volt neki fekete is, szerintem. Biztos. És akkor lehetsz kedvedre.
1: Csipke Vadim van, az nem játszik, ugye? Azt másom, azt szoktam fölvenni.
0: Hát nézd, figyelj meg. Ha úgy érzed, hogy a piknikhez megfelelő,
1: nem annyira sziszis.
0: Esetleg kockás pokrocot még nézd, hogyha van kedved. Szóval elmegyünk a Nyugatiból ez a nosztalgia járművel a Vasúttörténeti Parkba, ahol egyébként nagyszabású piknik zajlik majd amúgy is, a lokopiknik. És hát ott mi csinálunk egy külön ilyen kis sláger tábort, majd szépen a füvön, tehát hogy piknikezünk, de hogy ott aztán mindenféle jóra vendégül látjuk még önöket. Lehet például majd kerti vasutazni. Te ültél már ugye a kerti vasúton?
1: Múltkor, hát múltkor, amikor a helyszín bejáráson voltunk.
0: Hogy mesélnéd el? Mi az a kerti vasút?
1: A kerti vasút egy mini vonat, amire mi felnőttek is ráülhetünk, és átmegyünk gyerekbe, és nagyon helyes kis helyeken megyünk keresztül, és ebből bevallom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyire megszeretem, de múltkor mutatta Zoli, hogy van egy svájci verzió. ahol még enni is lehet út közben. Na, igen. Azt is szeretném majd kipróbálni most már ezek után. De egyébként ezzel érdemes kezdeni, mert annyira jó érzés. Megyünk, igen. És átmegy, tényleg gyerekek leszünk, hát vigyorogtunk végig, mint a kicsik.
0: Hát amikor az alagúton átmentünk.
1: Igen, nagyon jó volt.
0: Nem akartalak megijeszteni nagyon, de majdnem. Hát úgyis jön a Halloween is.
1: Az igen, ami a kérésünk, és egyébként teljesen egyszerűen leírtuk, a kolléganőink nagyon ügyesek voltak ebben, hogyan szeretnének csatlakozni, ezt mindenképpen töltsék ki, tehát hogy egyedül érkeznek, plusz egy fővel, azt is, hogy a slágerjárattal szeretnének utazni, vagy esetleg plusz egy fővel a slágerjárattal, tehát ezt mind töltsék ki, és küldjék el nekünk most, a reggeli kávé mellett. Igen, mert hogy ugye limitált a hely, tehát, hogy azért nem lehet mindenkinek, vagy nem tud mindenki jönni, ugye a 40 hely, az csak 40 hely.
0: Nem fél el mindenki a hajtányon, mert hogy majd azt is fogunk. Bizonyám. Kis közösségépítő hajtányozás, meg tessék egyéb poénok. Igen. Aztán, hát ha már közben zenei rádió vagyunk, arról se feledkezzünk meg, hogy micsoda zenék készülnek manapság úgy szintén. Hauber Zsolt például, ugye az a bazály alapító tagja, a rollerezés veszélyeiről írt egy dalt. Majd erre is visszatérünk, és ha már érdekes dalok, az ötszörös Grammy-díjas énekesnő Erika Badu egy magyar apostol slágert dolgozott át. Hát ezt is átbeszéljük a mai napon, és közben pedig, igen?
1: A Hablatyra is tessék jelentkezni, ha már slágerekről beszéltünk, mert hogy van egy fantasztikus nyereményünk, francia, az eredeti francia Molière musical tudják megnézni a Pap László Budapest Sportarénában, ha tavaly valaki ott volt a Notre Dame-on, ezt is imádni fogja, illetve van 20 000 forint értékű ajándékcsomagunk a Kolornyomdától.
0: És van egy csomó nagyszerű slágerünk, a legnagyobb slágerek, ha változatosan, ez mégiscsak a Sláger FM, benne pedig akkor Teddy Swims napindító dala, a Break Up 6:18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Köszönjük szépen Selena Gomeznek az iménti lendületet. Fél hét lesz, már 5 perc múlva.
2: Szeretnék elmesélni egy olyan történetet, ami akár egy hollywoodi akciófilm egyik jelenete is lehetne, pedig itt történt a Kopaszigáton. Egy fiatal embert megállítottak a rendőrök, és akkor gondolta, hogy elkezd lassítani, hogy eleget tegyen annak, ugye őt igazoltatják, meg megnézik, hogy minden rendben van az autóval. Aztán utána egyszer csak elkezdett, mint az állat a gázpedálra taposra előre haladni. Hát nyilván a rendőrök üldözőbe vették, fiatal emberünk gondolta, hogy húha, hát ebből már hogy lehet jó kijönni, nézzük csak, elmegyek a Kopaszigát felé, ugye a Duna irányába, fogta magát, majd menet közben kiszállt az autóból, tehát kiugrott az autóból, a járműből, ami még ment előre, gondolom sok akciófilmet nézett, fogta, kiszaladt, kigömbölödött onnan, és aztán ment a Duna felé, és aztán nézelődött, hogy hú, vajon mit lehetne csinálni, szaladt be a bozótosba, egyszer csak bement a vízbe, a Dunába, úgy egyébként, hogy nem tud úszni. És aztán nagyon úgy tűnik, hogy azt gondolt, hogy ez egy rossz ötlet, úgyhogy gyorsan ki is jött, és mire a rendőrök odaértek, addig már a köveken egy picit megpihent, hogy jó, ez nem volt jó ötlet, és hogy miért tette mindezt? Hát kérem szépen azért, mert korábban már elkapták, hogy ugye vezetői engedély nélkül vezetett, és tudta, hogy ebből baj lesz.
1: Ja, hogy neki is a vérében van? Igen, volt az a videó, hogy Győrből, vagy hol volt? Hát nincs sok sim, hát nekem a véremben van.
2: Drága, édes 27 éves Balázsom, hát miért csináltad ezt magaddal? És sokkal nagyobb bajba kerültél, mint ami lett volna.
1: Látom magam előtt, hogy így bevetette.
2: Sírok a rögéstől.
1: Bevetette magát a Dunába, igen. Aztán rájött, hogy nem tudok húzni, kijött a part, hogy leült, mint a Rodán gondolkodója, és még Mici Mackó, hogy elkezdte, hogy gondolj, mit akartál te tulajdonképpen csinálni?
2: Igen.
1: Figyelj, ez...
2: Imádom az ilyen sztorikat.
1: Főleg, amikor az élet tényleg jobb sztorikat ír, mint a hollywoodi forgatókönyvírók, bár a Hollywoodban azt nem szoktam soha érteni, ez most már néha rőgőgörcsöt kapok, néha csak így vakarom a fejem, hogy miért? Amikor valaki menekül, merre menekülnek az amerikai filmekben 99? Fölfelé.
2: A háztetőre.
1: Tehát tök logikus, ezt hogy elindulsz fölfelé egy lépcsőn, amiről igen. Pontosan tudod, hogy előbb-utóbb vége lesz.
2: Persze.
1: Még New Yorkban is, hogyha följutsz, nem tudom, 100. emeletre,
2: igen.
1: Akkor is vége van. Persze. Tehát hová akarsz menni? Tehát miért nem el. Minél messzebbre, ugye? Oldalirányba. Nem? Mindenki elindul fölfelé. Logikus, egy háromszintes parkolóházba fölfelé menekülsz. És akkor fölész a tetejére, és jön a drámai zene, és kétségbe esetten körbenéz, és tépi a haját, hogy úristen, most merre menjek? És tudod, ilyenkor gyűlök, hogy hát te igen. Megérdemled. Kapjon el a baltás.
2: Hát úgy, meg ahogy... 100 emeletes épületek vannak, tudod, és megy a tetejére föl, és akkor nézem, hogy mit akarsz ott csinálni.
1: Nem tudom.
2: Hogy? Leugrani? Hát meghalsz. Tehát, hogy így ez nem annyira jó ötlet. Na mindegy. Szóval, hogy valószínűleg drága Balázsunk is már rájött, hogy nem ez volt élete legjobb ötlete, de hát mit lehet csinálni, az ember ugye jogsi nélkül vezet? Hát igen. ezt, hogy kihömbölött az autóból.
1: Látom, igen, hogy előállították a 11. kerületi rendőrkapitányságra.
2: Bocsánat, de tényleg.
1: Eltiltás hatály alatti jármű vezetés.
2: Na jó van.
1: Miatt gyanúsított.
2: És a menekülést is ilyenkor hozzáveszik? Vagy ilyenkor mi a bűnrajstrom?
1: Hát az igen, hogy hatósági ellenő figyelmekívül hagyás, vagy
2: meg.
1: Nem tudom.
2: Utána kiugrasz egy járó motorú autóból, aztán utána menekülsz a rendőrökkel, beveted magad a Dunába. Hát.
1: És várj, ugye a kocsi az, ahogy mondtad, gurult tovább, igen. Neki gurult ilyen fémoszlopoknak.
2: Így van.
1: Pollerek, gondolom pollereknek gurult, vagy igen. Nem tudom, valamit nem, mert fémoszlopnak, nem műanyagnak. Az megállított, tehát az is kicsit összetört, nem hát. Csak az autó, tehát hogy dologi kár is keletkezett, hát, ahogy szokták igen. Mondani, tehát nyilván azt is rá lőcsölik, és közben, ahogy így néztek a rendőrök az autót, a biztonsági be volt kapcsolva, tehát mármint, hogy ugye az ülésen keresztül, igen. Tehát hogy magyarul úgy ült benne, hogy rajta nem volt bekapcsolva, igen. Hanem ráült a bekapcsolt övre.
2: Ó, ez már szerintem úgyhogy a ezért... koktélcseresznye a hab tetején.
1: Nem, ez plusz 20 000 forint. Tehát így, úgy, tudod, mint az IKEA-ban, amikor egyszer akartam venni, nem tudom, konyhaszekrényt, és mindent összeadtam, rájöttem, hogy ja, nem. És akkor így látom, hogy áll a rendőr, és hogy oké. Szóval, hogy eltiltás hatály alatti jármű vezetést is.
2: Valahogy
1: így. Plusz 20, plusz 6, biztonság, ja, plusz 20 000, elszaladt, futnom kellett, kilöccsent a kávé a rendőrautó, plusz 3400 forint. Tehát, hogy is így összejön egy ilyen szép lista.
2: Hát gratulálunk, Balázsom, remélem, hogy igen. Legközelebb ilyet nem csinálsz.
1: Ja, egyébként egy utasa is volt az autónak, az ugye megvan.
2: De hogy...
1: Őt pedig tanúként körözte a bíróság. Tehát, hogy neki is volt, hát nem Priusza, hanem hogy...
2: Fején, igen.
1: Hát ő sem csak úgy a szomszéd néni volt, akit elvitt bevásárolni, hogy segítsen neki, hanem kiderült, hogy nem tudom, ő miért nem menekült. Tehát, hogy azért neki is gratulálok, tehát miközben a sofőrrel voltak elfoglalva a rendőrök, hogy elkapják, miközben bevetette magát a Dunába, ez meg ült az anyósülésen, és várta, hogy mi lesz. Ahelyett, hogy gondolta volna, hogy itt a megfelelő alkalom, hát, hogy Zoli, amíg mindenki a Balázsra foglalkozik, addig én...
2: Hát de most egy ember, Balázs barátom kiugrik mellőlem az autóból, azért én is sokkot kapok. És a tücsörgök tőle, ja, főleg, hogy úristen, hogy megy az autó, tovább. Érted? Tehát, hogy te mit csinálsz ott? Hát azt hiszed, hogy meghalsz.
1: Kivéve, ha oktató autóban történik mindez. Azt meséltem, amikor tanultam vezetni a Pityutól, és... jött a hívás, a mobiltelefonon, amit mutka az angol tanárom is emlegetett, hogy hú, be kéne ugrani a rádióba spotot mondani, és pont vezetésben voltunk, de már a vége felé. És annyira megmondta, hogy a Kossuth Lajos utca, az Asztóriától mentünk az Erzsébet híd felé, lehúzódtunk, akkor még megvolt ott az aluljáró, ott volt a, ugye a hetes busz megálló, de félreálltunk, én kipattantam a Fiat Unóból a vezetőülésből, és Pityu nem vacakolt, kirakta az indexet, és az anyós ülésből vezetve, hiszen ott is voltak pedálok, elindult az autó.
2: Na, látod?
1: Figyelj, úgy néztek a busz megállóban. Azt hitték, hogy valami kandikamerás felvétel zajlik éppen. Ja, Isten, de szép, de jó volt. Meg ez is, Alexis, 4 You Tonight, fél hétkor itt a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom. Díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben. Mindössze 1 órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
0: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu. A reklám után.
10: Igazán kellemes késő nyári időre számíthatunk. Most még egyelőre 20 fokos a reggelünk, délutára azonban már 24 fokot ígérhetek. A napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy mindenképpen használják ki, például egy kellemes séta formájában.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
11: Lassul már a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es számú főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es számú főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok továbbá az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán nagyjából a határútvonalától. Lehet, hogy érdemesebb a vasutat választani, majd mindjárt mondja nekünk Kis Horváth Levente, a Mávinfon ügyeletes, hogy mi a helyzet most. Jó reggelt!
12: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van az útrakelőknek, a Sláger FM vételkörzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz közlekedik. A ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégiók biztosítják. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47-kor. Nem értem el sajnos Gábort, de nagyon jó pofa, amit írt. Anyukám még tacskója zsömle, retteg a porszívótól. Ezért, amint meglátja, berohan a fürdőszobába, és beugrik a szennyes kosárba. Csak hogy közben mindig magára csukja a fedelét, aztán nyűszít, hogy mentsük ki. Legutóbb be sem kapcsoltam a porszívót, csak kinyitottam a szekrényt. Zsömle rohant, nagy csattanás, majd sértődött ugatás hallatszott a kosárból. Azt hiszem, ő az egyetlen kutya, aki veszély esetén saját magát ejti foglyul.
2: Szerintem vannak még ilyenek. Tehát, hogy azért furcsa dolgokra képesek a kis állataink.
1: Is.
2: Igen.
1: Meg mi magunk.
2: Igen.
1: Évi meg közben írt, hogy ő is örül velünk együtt, hogy pitymallik.
2: Megnéztem,
1: ez a pitymallik. Kérlek szépen, nagyon érdekes, hogy a pittog gyengén erőtlenül csillog kifejezésből ered. Tehát, hogyha volt kicsit, hogy pitymallik jel, pittog. És tulajdonképpen azt jelenti, hogy hajnalodik, pirkad vagy dereng, tehát amikor az égbolt az éjszakai sötétségből szépen lassan átvált ilyen napfelkeltés üzemmódba, hát valahogy úgy, ahogy ezt a Truman Show című filmben láttuk.
2: Jaj, de jó is volt az, igen.
1: Keresték a Trumant, és akkor volt ez a, jó, akkor keljen fel a nap,
2: most!
1: És hirtelen ragyogó napsütés.
2: Ha még nem látták azt a filmet, mindenképpen nézzék meg. Most már más szemmel nézem, mint régen, mert elég sok minden változott a világban azóta, és amikor még azt néztük, akkor még nem gondoltuk, hogy azért egy csomó minden abból aztán egyszer csak valósággá válik.
1: És te is nézed néha, hogy nem pottyan a ránk egy reflektor valahonnan a magasból? Az. Vagy?
2: Aztán még valaki azt írja, ugye Balázs történetére, akit elkaptak a rendőrök, egyébként menekült előlük, amit az imént felvázoltunk, hogy hát nem az eszéért vitt el a rendőrség, nem lehet Sanszos. Mindenki viszkis. Hát igen, ott mondjuk ő elég ügyesen kitervelte és végigvitte. Tehát, hogy tudta úgy átverni az embereket, azt mondjuk mai napig
1: nem
2: értem. De
1: azért csak meg lett.
2: Hála jó égnek, hát bűnöző. Tehát azért ne emeljük piedesztára azért, mert ő egy bűnöző.
1: Pont ott Zuglóban, akkor még egy plusz élelmiszerdiszkont működött ott lent abban a házban. És utána az ilyen, emlékszem, hogy még hónapokig, amikor arra jártam, nem volt olyan, ahol elsétált, hogy valaki mondta, ebben a házban volt a viszki. Igen.
2: Mentek a katasztrófa turisták.
1: Persze, de hát ilyenek vannak. Hát meg emlékszem egyszer, olasz turisták kérdezték a Lánchídról, pont lesétáltunk a Pesti oldalon, és akkor ott jöttek, hogy hol volt a Sophia Lorenék fiának az esküvő. Hát azóta meg már...
2: Persze.
1: Már a válasz is meg volt, meg a mindenek
2: igen.
1: Így más.
2: Igen. Így múlik el a világ dicsőséget, tudod, szokták volt mondani.
1: Nem baj, jó reggelt, és hogy mondta Jim Carrey a Truman, jó reggelt, jó napot, és ha nem találkoznánk, jó estét kívánunk. Miley Cyrus-szal, itt a világ vége, hála az égnek, azért ez jó leső. End of the World című daláról van ugyanis szó, 6:48-kor.

0: Hát, ha ilyen az, amikor vége van a világnak...
1: Akkor bírnál, mi, ha Miley Cyrus jönne el, érted?
0: Erőtejében vagyunk. Ez volt az End of the World, Miley Cyrus-tól itt a Sláger reggelben. És tessék készülni, ugyanis most már csak kettőt kell aludni, mert három nap múlva... Hogy van? Igen. Ugye 15. Nem, bocsánat, hármat kell aludni. 18-án jelenik meg, ugyanis Miley Cyrus 10. stúdióalbuma, és Cilla itt lenne mondani, üss a szádra, mert most már nem Miley Cyrus lesz, hanem...
1: Csak Miley.
0: Miley, elhagyta Cyrus. Magát,
1: igen,
0: de azért, mert az apukájával ugye nincsenek
1: jóban
0: híresen.
1: Ez az én elméletem. Tehát ja. Ezt múltkor tudod, említettem neked, hogy amikor most már Dolly Parton elhunyt, ugye ő az édesapjának is nagyon fontos volt, és neki is, utána pár nappal vette le, és én szerintem ő az ő iránta való tiszteletből nem tette meg eddig, ez az én elméletem.
0: Aha.
1: De lehet, hogy nincs valóság alapja, Miley lehet.
0: Kérdezzük meg.
1: Egyébként az lenne legjobb, ha így ezt meg tudnánk vele beszélni.
0: Az időeltolódás miatt nem akarom most hívni Miley-t, hát most ott még csak mennyi van, éjfél vagy.
1: Apukájával már nagyon régóta nincs jobban. Egyébként nem tudom, hogy mi lehetett ott az ok, ami miatt ennyire összevesztek, mert ugye apukája találta ki annak idején az egész Hannah Montana sztorit, meg neki köszönheti azt, hogy ő befutott, szóval, hogy el sem tudom képzelni, hogy mi történt.
0: Hát igen, és azért ez más, mint a Macaulay Culkinnál, ahol ugye belekényszerítették, meg lenyúlták a zsírt, meg nem tudom, itt azért apu úgy gondolom, hogy valamennyire támogat, vagy inkább támogatólag lépett fel a kis Miley mellett. Na mindegy, most már ha ránézel a közösségi felületeire, akkor elhagyta ott is a Cyrus nevet, tehát most már egyszerűen Miley-ként jegyzi magát, és el is mondja, hogy egyébként egy új korszak kezdődik most, ami már egy sokkal érettebb korszak lesz, és ő úgy fogalmazott, képzeld, hogy most kezdődik a love story időszak az életében, ami a szerelem és az önmagunkkal való kapcsolat legkülönfélébb árnyalatait járja majd körül. Az is lehet, hogy beszerelmesedett, nem? És hogy már arra készül, hogy valaki másnak a nevét veszi föl.
1: Reméljük, hogy így van, megérdemli. Legyen boldog.
0: Hát sok boldogságot, és aludjon ott, akinek kell, meg itt is a TNT-vel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzlet.

0: részleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
1: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
2: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
3: Huminsavat használok. Humin Gardent.
2: És én már elkéstem vele?
3: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
2: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
4: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Holnap kezdődik a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Új digitális menetrendi táblákat helyez ki a BKK a megállókba. Szeptember 15-én kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Holnap kezdődik a 8-osok országos pályaorientációs vizsgálata, mintegy 67 ezer diák részvételével. A mérés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és alapvető kompetenciáikat, ezzel is segítve a középiskola választást. A vizsgálat nem a konkrét pályát jelöli ki, hanem ajánlásokat ad, és abban is segít, hogy a szülők és a pedagógusok tudatosabban támogassák a diákokat a továbbtanulási döntésekben. Összesen 61 budapesti megállóban telepít új digitális menetrendi táblákat szeptemberben a BKK. Az első eszközöket a Rákóczi út tengelyén, többek között Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál helyezik ki. A táblák valós időben mutatják a járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Az e-papír kijelzők jól olvashatók, alacsony fogyasztásúak és napelemmel vagy akkumulátorral működnek, így nem kell hozzájuk külön elektromos hálózatot telepíteni. A fejlesztést 2 éves tesztidőszakban vizsgálják. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán, a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint a bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapotfejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többik között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
10: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mózen Makmalbas, és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
9: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. Kiállítás nyílt a főváros területéről származó középkori szakrális emlékekből a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című tárlat kőfaragványokon, díszítő elemeken, falképtöredékeken és régészeti leleteken keresztül mutatja be Budapest középkori épített örökségét és vallási tárgyi kultúráját. Több mint 14 helyszín emlékeit tárja fel az Árpád-kortól budatörök elfoglalásáig. Az időszaki tárlat október 25-éig látogatható. Kellemes napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Reggel még többfelé pára és köd zavarhatja a látási viszonyokat, de délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik a felhőzet. Reggel 15, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfronthoz lehűlést és újabb csapadékot.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
12: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személyautó ütközött. A 82-es kilométernél ezért van zárva a külső sáv, picit le is lassult a haladás. Az M0-ás déli szektorában Gyáb térségében az M1-es felé a 37-es kilométernél jelenleg csak egy sáv járható, itt már 4-5 kilométeres nagyjából a torlódás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától szakaszosan zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. A Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében csatornajavítás miatt kell korlátozásra számítani. A 15. kerületben a Sződliget utcát zárva tartják a Morzsa utcánál, hiszen tegnap egy busz alatt beszakadt az útpálya, úgyhogy most javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296-os A továbbra is terelve közlekednek. A Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt, itt a 15-ös busz kényszerült terelő útra, és csatorna felújítás miatt zárva továbbra is a Városligeti Fasora Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Az ORFK, az Országos Rendőrfőkapitányság sajátos módon igyekszik elejét venni a rolleres baleseteknek.
13: Egy dallal!
12: Fakadtak.
13: Igen!
12: Nem ők maguk énekelnek, hanem, hát jövünk mindjárt a részletekkel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
13: És Somogyi Zoltán!
12: Ja, és addig Mark Emberynek el már is.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt 1 perccel. Ahogy az előbb mondtuk, az ORFK különleges módját választotta most annak, hogy a rolleres balesetekre irányítsa rá a figyelmet, és hogy lehetőleg csökkentsék az ilyen balesetek előfordulásának gyakoriságát. Éppen ezért már is csatlakozik hozzánk a vonalban Hauber Zsolt, a Bonanza Bajzáj alapító tagja, újabban ugye a Hauber X Bonanza meghatározó személyisége, zeneszerző, billentyűs. Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Zsolt, hogy jött a felkérés, hogy írj egy dalt, és ezzel próbálják felhívni a figyelmét az embereknek arra, hogy biztonságosabban rollerezzenek, meg mondjuk használjanak például védőfelszerelést?
3: Nagyon fontos, hiszen az életünkről van szó. Már 5. éve dolgozom együtt az ORFK-val, és a dalainkon, szerzeményeinken keresztül próbálják felhívni a figyelmet a baleset megelőzés fontosságára, a biztonság kívül, stb. És idén a sláger az a idézőjelben az a rollerezés és a bukós isak, és hát természetesen ezt is dalba foglaltuk, és ezen a dalon keresztül, aminek az üzenete elsősorban az, hogy nagyon vigyázzunk magunkra is, meg egymásra is.
1: Kedves sláger hallgatók, tessék nagyon figyelni most a szövegre, belehallgatunk.

0: a hangzás az pont olyan, mint amilyet tőled remélnénk meg, amit megszerettünk. És figyelj, úgy képzeljük el, mint amikor ilyen, nem tudom, televíziós vetélkedőkben van ilyen feladat, tudod, hogy vannak kulcs szavak, amiknek szerepelni kell az adott. Így volt?
1: Igen, így általában így van a bejelzés volt a lezedés úrral, mindig ezt megtárgyaljuk, ő a producer ezeknek a dolognak. Minden évben születik egyébként legalább egy ilyen dal, ami valamilyen meghatározott baleset megelőzési témáról szól. Uh-huh. Volt már ugye a biztonság, volt motorozás, veszélyes közlekedés, mindig felhívjuk a figyelmet. A zenén keresztül szerintem jól meg lehet szólítani az embereket, egy kicsit lazább, de mégis azért figyelemfelkeltő, hiszen a szlogán, amit mindig megjelenítünk, az, hogy mindenki hazaérjen, az a legfontosabb.
2: Zsolt, nekem úgy tűnik, hogy most ebben az esetben a rolleresnél inkább a szülőket célozzátok meg, ami szuper, mert ugye rajtuk keresztül lehet a gyerekeket elérni, hiszen a gyerekek nem feltétlenül foglalkoznak azzal, hogy jó, hát nem hallgatok meg azért egy dalt, hogy mondjuk utána biztonság szerintem.
0: Tök érdekes, mert nekem meg, ahogy most hallgattam, pont az jutott eszembe, és azon gondolkodtam el, hogy egy gyerek mondjuk ezt hallja, és elég fülbemászóra sikerült. És ott van, hogy védd magad, hogy vedd fel a bukós isakot, stb., hogy te hiszel abban, vagy tapasztaltad már, hogy a zenének valóban van egy olyan hatása, hogy az ember pszichére hat, legyen szó akár egy gyerekről, és hogyha ezt többször meghallja ezt a dalt, akkor óhatatlanul tudat alatt ott lesz benne, hogy jaj, a bukós isak.
1: Így van. Pszichére és a lelkére, hiszen a zenének ez a legfőbb varázsa. Saját gyermekében tapasztalom egyébként, ők inkább bicikliznek, de a bukós isak az elengedhetetlen, főleg a nagyobbik fiamnál, aki országos bajnok triatlonos.
2: Wow, gratulálunk!
1: Köszönöm szépen. Kicsi is biciklizik, de a bukós isak az elenged. Nem is kell nekik mondani.
2: Na, ezt akartam mondani, igen.
1: Tehát, és főleg így, hogy egy jó dalon keresztül megy át az üzenet, akkor szerintem önkéntelen is belemegy. Ez egy buli, a bukós is, akkor az pedig egy jó sztori, és ha megszokják, hogy fölveszik, akkor a biztonságuk érdekében is tesznek egy csomót felnőtt korukra.
0: Igen, ez a másik, ami nagyon sokszor működik. Ugye múltkor beszéltünk pont valamelyik nap arról, hogy például a rendrakás is olyan, hogyha a gyerek számára természetessé válik, mert egészen pici korától kezdve, hogy finoman játékosan rávezeted, és nem egy ilyen kényszer, hogy raksz rendet, büdös karak, mert akkor nyilván nem fog, hanem hogy ez ilyen magától értetődővé válik, szerintem ezzel lehet eredményt elérni. Petra?
1: Igen.
2: Zsolt, azt mondod, hogy már 5 éve együtt dolgoztok. Melyik volt az a dal, aminél kaptál te is úgy visszajelzéseket, hogy fú, köszönjük szépen, mert ennek hatására mondjuk például az unokaöcsém már beköti a biztonsági jövét 18 évesen. Volt-e ilyen visszacsatolásotok?
1: Volt, hogy de ráadásul mi egy ilyen közlekedésbiztonsági díjat is nyertünk az Adjesét című dallal, ami egy ilyen nagyobb kaliberű klip is készült hozzá, és ez főleg a biztonságról és a normális autóvezetésről szól. Úgyhogy volt egyébként mi a zenén kívül azért példát is mutatunk általában.
2: Igen,
1: mindig,
2: fontos.
1: Amikor a Hoberix vonalzával koncertre megyünk, mindig csinálunk egy ilyen minifilmet, hogy bekötjük magunkat, meg normálisan vezetünk, meg közlekedünk. Szerintem példamutatásra is lehet azért egy picit segíteni ezen a dolgon, hogy egy kicsit jobban figyeljünk egymásra.
0: Figyelj, az utánfutás, ugye ez a hivatalos címe, a dallak és klip is készült már hozzá. Mit értsünk utánfutás alatt? Most eszembe jut, hogy múltkor beszélgettünk Hertlen Károlyjal, a BME mesteroktatójával, és valamit magyarázott erről, hogy az utánfutás, hogy van a kerekeknél, hogy egy rollernél, meg egy biciklinél, meg egy autónál egészen másként működik például egy elengedett kormány.
1: Igen, hát sok minden van, ezek főleg ilyen fizikai szempontok, de a lényeg a biztonság, tehát az, hogy távolságot tartsunk, ne menjünk gyorsan, nedves felületen például, ne rollerezzünk, ha lehetséges, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk, ne csak egymásra, hanem a gyalogosokkal is, mert azért ők is szenvedői ennek a történetnek, tehát nagyon körültekintően, és minél lassabban. Én azt gondolom, hogy nem csak a kor beszélve velem, hanem a tapasztalat, hogy nem állt, hogyha lassabban megyünk egy kicsit, sokkal jobban jár mindenki, és az életünk is nagyobb biztonságban van.
0: Kedves hallgatók, Hauber és Bonanza éhség csillapítására javasolt, ajánlott tehát az utánfutás című dal, Hauber Zsoltnak pedig köszönjük szépen. Hát egyrészt, hogy megcsináltátok ezt a dalt az ORFK-val, másrészt köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szép napot. Szia. Ha van esetleg még ötletük, hogy hogyan lehetne elérni, hogy tényleg figyeljenek az emberek ezeknél a rolleres baleseteknél, hiszen heti szinten foglalkozunk azzal mi is, meg már korábban König Doki is említette, hogy milyen sok baleset van a gyerekeknél, akkor jöhetnek az ötletek.
0: 0630 30 30 95 8, közben pedig jöhetnek az újabb slágerek. Most például a Gesztié 7:20

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stélával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stéla gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádióban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznak.
0: Stéla gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
3: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
7: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezmény. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
10: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Differ-nél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk! Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
11: Kia. Movement that inspires.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség Merkeli Béla fiának cége ügyében. Új beszerzést ír ki a kormány a budavári palota újjáépítésére. Szeptember 26-án rendezik meg az újpesti futó- és kerékpáros fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Hűtlen kezelés büntetének gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a Kinavix Kft. Állami támogatásban részesült projektje ügyében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Telexel. A cég Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának fia, Merkeli Gergő résztulajdonában áll. A Digitális Avatárok című projekt 3 év alatt csak nem 600 millió forint egyedi állami támogatást kapott. Az új Tudományos és Technológiai Minisztérium később átvilágította a korábbi támogatásokat, és a Kinavix projektjét szakmailag indokolatlannak és aggályosnak minősítette. A támogatásokat azonban a felülvizsgálat lezárása előtt már kifizették, ezért azok visszavonására nem volt lehetőség. A feljelentést a fővárosi főügyészség továbbította a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztályának, ahol most zajlik a nyomozás. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, és új közbeszerzést ír ki a beruházás folytatására, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. A tárca szerint a kivitelező Záév építőipari ZRT 2 héten belül levonul az épületről, a beruházás pedig egy új közbeszerzés után folytatódhat. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerintük valójában nem az új kormány állítatja le a munkát, hanem az előző kormány olyan szerződést kötött, amelyhez nem biztosította a szükséges fedezetet. A kivitelező emiatt már tavaly akadályközlést jelentett, amit az akkori kormányzat elfogadott. A Nemzeti Hausmann program és a Palotanegyed beruházásainak teljes körül felülvizsgálata szeptember végéig tart. Átfogó városfejlesztési programot készít Székesfehérvár önkormányzata, amelynek célja, hogy 2038-ra a település Magyarország egyik legjobb városává váljon, mondta Cserpalkovics András polgármester. A céldátum Szent István halálának 1000. évfordulója. A fejlesztési tervet októberben hozzák nyilvánosságra, ezt követően társadalmi egyeztetés indul, a közgyűlés pedig várhatóan jövő év elején dönt róla. A polgármester szerint a program megvalósításához a helyi gazdaság mellett állami együttműködésre is szükség lesz. Szeptember 26-án rendezik meg az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivált, amelyre már lehet előnevezni az Újpesti Polgármesteri Hivatalban. A résztvevők több versenyszám közül választhatnak, lesz például 2 kilométeres kutyás és minifutás, 6 kilométeres maxi futás, valamint 8,6 kilométeres kerékpáros futam. Aki lemarad az előnevezésről, az még a helyszínen szeptember 26-án nevezhet. Az eseménnyel párhuzamosan a Káposztásmegyeri Egészségnapot is megtartják.
13: Bori, köszönjük szépen, tessék kihasználni a kellemes késő nyári időt, mert ma tényleg az lesz, 18 fokos, most a reggel délutára 24 fokot ígérhetek. A jó hírem az, hogy ez egész nap így marad, viszont holnaptól várható egy kis csapadék, persze ennek is örüljünk, hiszen a természetnek azért kell. Bár most hozzáteszem, hogy szerdára azért 26 fokot ígérnek, reméljük így is lesz.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: Nézzük a közlekedést. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A 82-es kilométer környékén továbbra is zárva a külső sáv. Az M0-ás déli szektorában Gyáb térségében az M1-es felé baleset történt, úgy szintén a 37-es kilométernél megszűnt ugyan a forgalomkorlátozás, de nagyjából 13 kilométeres torlódás alakult ki, ez csak nagyon lassan oszlik, érdemes lehet másik útvonalat választani, és a Krisztina körúton is baleset nehezíti a közlekedést a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Közben Kis Horváth Levente a MÁV Inform ügyeletes a vonalban, ott mi újság, jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van az útrakelőknek, a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz közlekedik. A Ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 7:40-kor.
1: Magyar-svéd pingpong döntőn. Direkt nem mondom, hogy asztaliteni. Pimp. Nem? Meg hogy null, meg nulla. Ypszilon háború. Hát. Nem kéne ilyen vitatkozni, meg harcolni, ez két külön dolog, a null, meg a nulla. Egyik az eredmény, másik meg a színvonal. Világos. Szóval meg olyan az, hogy les. Lesz a rosszább, hát. Na, szóval, magyar-svéd pingpong döntő, azt mondja a speaker. Kedves nézőink, ez a döntő mérkőzés is három esélyes. Hát, ha döntő, akkor annyi. Akkor három. Vagy nyolc, ugye? Hát, kinek mennyire tellik, ugye? Na, ugye. Vagy ez győz, vagy az. Ez a három, ez.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Zolcsival játszunk, de előtte még egy egészen komoly kérdés. Szerinted mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az emberek vére komolyan vegyék, főleg azok, akik használják a rollereket, ezt a veszélyt, hogy nem célszerű vele száguldozni, meg kicsit figyelmesebbnek kéne lenni.
2: Meg kéne a védőfelszerelés, ja. Ugye?
3: Sziasztok! Szerintem egy rendszám, vagy valami azonosító mindenképpen kellene ezekre a rollerekre.
2: Aha. Ja, hogy szerinted azért mernek száguldozni, mert hogy is tudják, hát nincs következménye.
1: Ebben is van valami?
3: Vagy kötelező biztosítás, tehát hogy legyen ugyanúgy, mint egy kis motor legalább a forgalom része.
1: Aha, és akkor már éreznék a súlyát. Ja.
3: Teljesítményem már majdnem ugyanaz.
2: Zolcsi, neked mennyi idősek a gyerekek?
3: 5 éves a legkisebb, lassan 10 éves a kislányom, és 12 a nagyfiam.
2: És a nagyobbak már akarnak rollerezni? Tehát náluk is ez divat az iskolában?
3: Rendszeresen rollereznek, de a rugós rollerrel. Tehát
2: ja, nem a
3: rollerrel. A sportteljesítményre sarkaló rollerrel.
2: Nagyon helyes, jól csinálod. Felkészültél-e a hablatyra?
3: Hát a hablatyra sose lehet felkészülni.
2: Ez a helyes ahogy válasz, igen.
1: Na ébresztő!
4: Fudalana, a pacuka és a funda luka, stoppoljon ma a Cilla, csak a Cilla.
2: Stoppoljon, ez tegnap felsőtült, hogy ezt mondta.
1: Igen.
2: Na Zolcsi, mi a helyes válasz?
3: Megkérdeztem 3 AI programot, végighallgattam 88 zenét, és mindegyik azt mondta, hogy hát ez esélytelen, tehát ilyen dal a világon nincsen.
1: Akkor miért jelentkeztél?
3: A ma reggeli kávé mellett jött egy ilyen sugallat, hogy ha valami eszpresszó környékén járunk.
1: Konkretizáljuk egy kicsit.
3: Sabrina Carpenter eszpresszó.
2: Igen!
4: A pacuka és a funda luka.
2: Zolcsi, egy zseni vagy, hogy ebből rájöttél, gratulálunk. Hát okosabb vagy, mint az AI, tessék.
1: Minden
2: mondjuk. Egy 20 000 forint értékű ajándékcsomag a tiéd a Color Nyomda jó voltából. Egy páros belépő, szóval viheted a feleséged, az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain, jól mondom, Zoli?
1: Tökéletes.
2: Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába, és egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval, csak hogy állandóan hallgathasd a Cilla feladványait, mert ugye feltöltjük az adásokat, visszahallgathatod, úgyhogy gratulálunk.
1: Neked rajta.
3: Nagyon jó. Itt örülünk nagyon a feleségem, melyik a nőink.
1: És Zolcsi, halál ott az asszony, beszéljétek meg, és gyertek velünk piknikezni, a lokopiknikre, Sláger piknikezni. Nézzetek rá az online felületünkre.
3: Majdnem jelentkeztem, csak nekünk az a már programunk van, úgyhogy sajnos nem tudom most nézni.
1: Mondjátok le, tegyétek át vasárnapra, mert ez egy kihagyhatatlan egyszeri alkalom lesz. 2 hét múlva szombat. Jövő szombaton.
3: Hát, jövőre is.
2: No.
3: Mondjuk egy tavaszi piknik.
1: Na jó.
2: No.
1: Már a búcsúzik
2: is. Na jó, puszilunk.
1: Szervusztok. Több hely marad másnak.
2: Így van.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM.
5: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
6: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
4: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakás közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után...
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Azonnali gyermekvédelmi programot jelentett be a miniszterelnök. Csőtörés okozta az úttest beszakadását Rákospalotán. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje indul magyar filmként az Oscaron. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fibori vagyok. Tízmilliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napirendelőti felszólalásában tegnap a parlamentben. Összesen 184

0: új vagy új funkciójú férőhely jön létre. 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül 2 lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Csőtörés okozta talajkimosódás miatt szakadt be az úttest tegnap egy BKK busz alatt a 15. kerületben. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyereket kellett kórházba vinni, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Szőrliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. Közösségi újrahasznosító műhely nyílik hamarosan Zuglóban, a Nagy Lajos király útján. Az önkormányzat helyszíni tájékoztatót szervez csütörtök délután, ahol az érdeklődők megismerhetik a műhely tereit, a tervezett programokat és az önkéntes csatlakozási lehetőséget. A tervek szerint előadásokat, kézműves foglalkozásokat és szerelőműhelyeket is szerveznek majd a helyen. A programok a szelektív hulladékgyűjtésre és a kerületben elérhető szolgáltatásokra is felhívják a figyelmet. A műhely létrehozását a Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium támogatásával megvalósuló VIBE projekt teszi lehetővé. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna utca közötti sávtelkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, újra kikérik majd a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2008 végére, 2029 elejére birtokba vehetnék a kerület lakosai. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet, ezek közül a Filmakadémia tagjai választják majd ki az 5 jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A legtöbb helyen ma sok napsütés várható, bár a reggel még párás felhős lehet. Esőre ma nem kell számítani, a szél néha megélénkülhet. A még hűvös reggel után nappal a legmagasabb hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Szerdán még kellemes napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Csütörtökön jön majd újabb eső és lehűlés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi. A 82-es kilométer környékén a külső sáv zárva, picit lelassult a haladás. Nem picit, nagyon lassú a haladás az M3-ason és az M2-esen a főváros felé, pusztán a reggeli csúcsforgalom miatt. Az M0-ás déli szektorában Gyál térségében az M1-es felé vezető oldalon baleset történt. A 37-es kilométernél megszűnt ugyan a forgalom korlátozás, de közel 13 kilométeres torlódás alakult ki, még mindig érdemes lehet inkább másik útvonalat választani. A Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban is baleset nehezíti a közlekedést. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától szakaszosan zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. Lezárták a Szőrliget utcát a Morzsa utcánál a 15. kerületben, ahogy Bori említette a hírekben. A tegnapi csőtörés miatt az érintett BKK járatok terelve közlekednek. A Petőfi Sándor utcát is lezárták, az 5. kerületben a Kossuth Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt itt a 15-ös busz kerül, és csatorna felújítás miatt zárva a Városligeti Fasor a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mi az a teljesen ártatlan, mégis kínos dolog, amit abban a biztos tudatban csináltak, hogy úgysem látja senki sem, aztán kiderült, hogy mégis.
4: Például énekeltek hörögve, üvöltve az autóban, és egyszer csak így látták, hogy a villamosról nézik önöket. Na, ilyen sztorikra gondolunk.
2: 0-30-30-30-95-8.

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt pontosan 2 perccel. Hát, hogy mi történt Nagy-Britanniában? Nem, most nem a kutatók.
2: Már ők régóta nincsenek, nem üzemelnek a brit kutatók.
1: Nem.
2: Nyugdíjba mentek.
1: Sokkal döbbenetesebb, ami történt.
2: És ez igaz.
1: Egy 33 éves angol férfi a saját főnökétől tudta meg azt, aki így félrefont, hogy figyelj, John, gyere, beszédem van veled. Szóval megtudta, hogy egy intim videó kering róla a világhálón, és hát nem az AI készítette, nem. Vagy nem az AI-jal csinálták, ezt hiszem teljesen valós, valida felvétel, amin az látható, hogy hát ő és egy hölgy a... Hát a vidámparki óriás kereket nem rendeltetésszerűen használták, hanem azon túlmutatóan használták az óriás kereket. És ezt az ott a környéken tartózkodók is észlelték, és közülük egy szemfüles anyuka, hát ebben most nem menjünk bele, hogy miért, de hogy lefilmezte.
2: Hát meg kiborult szegény.
1: Igen,
2: hát
1: leginkább azért,
2: elviszi, érted, egy óriás kerékre, hát persze, hogy kiborul, ha ilyet látott.
1: Ja, az, igen, azért rögzítette, nem a saját örömére, nem azért, hogy a rendőrséggel megossza aztán ezt a felvételt, hogy ez így...
2: Hát mert ez köztemérem sértés, hát ott igen, is, hogy ez is mindenhol.
1: Rendben. Na, ez adta az ötletet, hogy arról kérdezzük önöket, hogy kerültek-e már kínos helyzetbe olyankor, amikor azt hitték, hogy senki nem látja önöket, és közben meg mégis. És tessék, amit az előbb említette, így lebuktattál. Következő üzenet, a piros lámpánál teljes átéléssel énekeltem és doboltam a kormányon. Mondhatni, úgy jártam, mint Zoli, de nem, mert nekem a kollégáim ültek a szomszédbuszon, és másnap ráadást követeltek. Üdv Zsolt Érdről!
2: Ójjaj, szegény Zsolti!
1: Mert nekem csak idegenek néztek hülyének, és jó esetben fogalmuk nem volt, ki ez az őrült itt. Mondjuk nálam viszont tetészt, hogy le volt tekerve az ablak.
2: Jaj.
1: Mert nyárom.
2: Igen, nekem az komoly probléma, amikor az autósok néha azt hiszik, hogy nem látjuk őket a villamosról, és nem énekel például, akit én láttam, hanem sokkot kaptam.
1: Turifuri.
2: Tehát, hogy ott voltunk, érted, a 4-es villamoson, ezt soha nem fogom elfelejteni, állunk a körúton, ő is, meg mi is.
1: Ne folyt, az a törpék a bárjában dolgoznak.
2: Hát de még kell ilyet csinálni, kérem
1: de hogy,
2: szépen.
1: De majdnem minden autó. Tehát, hogy
2: de én, miért az autó? Beütök az autóba, és akkor turifuriznak.
1: Nem mondtam, és nem néz rám.
2: Azt mondtad majdnem minden autóban.
1: Mert én már nem merek oldalra nézni a piros lámpánál, jaj, mert hogy akárhányszor mindig rájövök, hogy a lámpát nézem.
2: És még a nőket sminkelnek. Hát a nők legalább csak sminkelnek. A férfiak meg turifuriznak akkor ezek szerint. Na mindegy. Az első üzenet, amit kaptunk kommentben, ez is Zseni. Sziasztok, a fiam busz megállóban állt, a foga közé ment valami, amit éppen evett, mellette volt az áruház ablaka, gondolta, hát ha már tükrös, akkor megnézi, hogy mi is ment a fogában. Nyugodtan piszkálta a fogát, belülről pedig mindenki mindent látott. Az milyen jó. Pláne úgy látod, hogy nem lát senkit, mert olyan a tükör. Hát van ilyen üveg azért.
1: Hát van, de hát a kirakat üveg is így. Ugye, hogyha bent sötétebb van, kint meg világos, te magadat látod, de azt, hogy közben bentről mindenki néz. Azt...
2: Úristen, én már néztem meg a sminkemet, így megigazítottam, hogy lehet, hogy rajtam is röhögtek, hogy mennyire
1: jó. Tükör. Itt van, Janó. Azt hittem, hogy csak én vagyok a konditermi öltözőben, így a tükör előtt befeszítettem mindent, ne. Amit csak lehetett. Az edző mekkor ért oda, és csak annyit mondott, hát azért van még mind dolgoztam.
2: Jó. A Sláger FM Facebook oldalán is várjuk a sztorikat, illetve SMS-ben 06 30 30 95 8. Szóval, ha kerültek már kínos helyzetbe, mert azt hitték, hogy senki sem látja önöket, miközben mégis, akkor írják meg, mi történt.
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
0: a legnagyobb slágerek változatosan

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből 8:30 előtt 6 perccel. Kaptunk egy ilyet Klárától. Egy ideje beszédem volt már a főnökkel. Mielőtt bementem volna hozzá, a munkahelyi mosdó tükrében gyakoroltam. Erre ő maga lépett ki az egyik fülkéből.
1: Jú, ne!
0: Szerintem teljesen meggyőző voltál.
1: Szegény!
0: Mert hogy kérdeztük ugye, hogy ki az, aki járt már úgy, hogy azt hitte, hogy senki nem látja, vagy hallja, és van olyan dolgot csinált, ami kínos.
1: Tényleg, hát ez előfordulhat. Ott vigyázzik. Nem tudod, hogy van-e bent valaki, igen. Rozál azt írja, sziasztok, a férjem az évzáró buliról kisépítyókással jött haza, hogy ne nagyon lássák, ezért inkább a hátsó kerítésen akart bemászni, csak hogy felakadt. A hátsó szomszéd másnap reggel, Józsikám, ugyancsak kapálóztál a kerítés tetején tegnap történt.
0: Peti, éjjel titokban a Spice-ban ettem.
1: Azt mondom, hogy vizuális vagyok, ja. Bocsánat.
0: Szóval Peti éjjel titokban a Spice-ban levett a gyerekek elő eldugott csokoládét.
1: Jó.
0: Rajta kapott a 6 éves fiam, hát, és figyelj, idézet, egy kocka és anya nem tud meg semmit.
1: Ennyi. Hát a gyerekek már ilyenek, figyelj, óriási karakterek, igen, ahogy apát, anyát tudják így.
0: Éven pedig azt írja, a kutyám a kizárólag 4 szem közt olyan gügyög hangon beszélek, ja, amit hát persze letagadnék. Egyszer nyitva maradt az ajtó, a futár pedig végighallgatta, hogy ki az én pici szőrös herceg. Másnap, amikor megjött, felségnek szólított.
1: Ha már futár, ha esetleg van olyan hölgy hallgatónk, aki mondjuk maszkban, hétvégi maszkban nyitott neki ajtót, akkor ezt is várjuk, illetve a futárok oldaláról is, hogy hát milyen helyzetekben találtak már a delikvenseket.
0: 0-30-30-30-95-8, közben vihar, a Billyben, vagy nem tudom, Thunder, Imagine Dragons, 8:30 előtt, 4 perccel, itt a Sláger FM-en. Just a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. kolornyomda.hu.
7: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
8: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok, lidar navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél. Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Mészáros Lőrincnek üzent Magyar Péter miniszterelnök. Eltűnhet Budapestről a dunai szállodahajók fele. Lezárták a nyomozást a tatabányai csecsemő halálügyében. Jó reggelt kívánok, Szendős Bori vagyok. Thank you. Magyar Péter miniszterelnök Mészáros Lőrinc Facebookra kikerült beszédére úgy reagált, jó ügyvéd kerestetik. A Facebookra feltöltött videóban a Mészáros csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján arról beszélt, készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal. Kifejtette, ezer szállal kötődnek a magyar államhoz, így együtt kell működniük a mindenkori magyar kormánnyal. Elhangzik, nem csak 60 ezer embernek adnak munkát, de ehhez kötődik még 100 ezer beszállító is, így nehéz őket megkerülni. Magyar Péter a reakciójával egyértelművé tette, hogy a kormány nem így gondolkodik, és az elszámoltatás egyik első embere lehet Mészáros Lőrinc. Eltűnhet Budapestről a szállodahajók fele, ha tartósan alacsony marad a Duna vízállása. Erre figyelmeztetett a Magyar Beutaztatók Szövetsége. A szervezet szerint már most komoly fennakadásokat okoz az alacsony vízszint. Egy tagvállalatnál július közepe óta a tervezett budapesti hajóérkezések több mint 55%-át lemondták. Az amerikai piacon augusztusban az utasok 20-30%-a visszalépett, további 10-15%-uk pedig Budapest helyett Bécsbe utazott. A Mabeusz szerint, ha jövőre is hasonló helyzet alakul ki, egyes hajótársaságok akár ki is hagyhatják a magyar fővárost az útvonalból. Ez komoly veszteséget jelenthet Budapest turizmusának, hiszen évente csak nem 600 ezer szállodahajós utas érkezik Magyarországra. Bűncselekmény hiányában lezárta a rendőrség a nyomozást a tatabányai csecsemő halálügyében. Egy fél éves kisfiú tavaly márciusban került a tatabányai kórházba fulladás és kétoldali tüdőgyulladás gyanújával, majd egyhetes kezelés után hazabocsátották. A csecsemő néhány nappal később otthonában rosszul lett és leállt a szíve. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást. A kirendelt orvosszakértő szerint a gyermek valószínűleg vírusfertőzés okozta sok szint Rómában halt meg. A szakvélemény szerint a kezelőorvosok megfelelően jártak el, és minden szükséges beavatkozást elvégeztek, ezért nem történt mulasztás. A gyászoló édesanyja azonban nem fogadja el a döntést, és egy jogvédő szervezettel együtt további jogi lépéseket tervez. Kiállítás nyílt a főváros területéről származó középkori szakrális emlékekből a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című tárlat kőfaragványokon, díszítő elemeken, falképtöredékeken és régészeti leleteken keresztül mutatja be Budapest középkori épített örökségét és vallási tárgyi kultúráját. Több mint 14 helyszín emlékeit tárja fel az Árpád-kortól Buda török elfoglalásáig. Az időszaki tárlat október 25-éig látogatható.
2: Bori, köszönjük szépen, ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható, az ország északi északnyugati felén több felé megélénkül a déli délnyugati szél. Délutára 24 és 27 fok közötti értékeket látok most.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Igen, erős a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán és az M2-es autóúton is. Az M0-áson a déli szektorban Sziget-Szent Miklósnál baleset történt, a 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon, a külső sáv zárva, nagyjából 5 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon újabb baleset történt, a 42-es kilométernél a sávzárás miatt már Pécelig torlódik vissza a forgalom. A Podmanicki utcában is baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben, befelé a Ferdinánd hídnál, valamint a Krisztina körúton a déli pályaudvar után, a Maros utcába balra kanyarodó sávban. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától szakaszosan zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. Zárva még mindig a Sződliget utca a 15. kerületben a Morzsa utcánál, vízvezetékjavítás miatt az érintett BKK járatok kerülnek. És zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt. A 15-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en minden, amit szeretünk. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Most kérdeztük, mi volt az a tök ártatlan, mégis kínos dolog, amit abban a biztos tudatban csináltak, hogy úgy se látja, vagy hallja senki. Aztán kiderült, hogy mégis. Sziasztok, takarítás közben a felmosó nyilván táncoltam a nappaliban, és amikor megfordultam a szemközti ház erkélyén, két festő tapsolt, meghajoltam, ha már egyszer így
2: az akar. Igen. Legalább
1: volt közösség is. Igen.
2: Ilona azt írja, sziasztok, nagyon siettem, gyorsan felszálltam a buszra, mindenki nézett, a hajam, jaj, a csavarókat benne felejtettem, rém kellemetlen volt.
1: Igen, aztán a raktárban ledőltem néhány percre, kartondobozokra ebéd után. Másnap a főnököm megmutatta a biztonsági kamera képét, és csak annyit kérdezett, állj, nem ütne, adjak legközelebb? És van még egy ilyenünk, kirándulás közben azt hittem, hogy egyedül vagyok, vagy 20-féle pózban. Petra, figyelj, 20-féle pózban készítettem magamról képet.
2: Oh.
1: Amikor végeztem, egy egész csoport tapsolt meg, miután türelmesen kivártak. Hát kirándulásra hívjuk önöket mi is, ugye?
2: És ott is lehet képet készíteni magukról, betegelni a Sláger FM-et.
1: Kötelező.
2: Igen.
1: És ez már a jövő hétvége.
2: Ez már jövő hét.
1: Rosszul mondtam, úgy számoltam, hogy két hét múlva. Nem, jövő hétvégén. Kérem szépen, Sláger pikniket tartunk, méghozzá a Lokopikniken, a Vasútörténeti Parkban. Hozhatnak kockás pokrócot is, az biztos, hogy mi egy csomó mindenre szeretnénk megvendégelni önöket. Például, hát hajtározhatunk együtt.
2: Például, igen.
1: És ami Petrának a fantáziáját megragadta, az a kerti vasút, ami ugye az rendes igazi nagy vonatoknak egy olyan kicsinyített mása, amire rá lehet ülni pont akkor, hogy elbírja az embert. És azzal ott aztán az alagútban, ott hogyha valaki párosával jön, akkor biztos nem látja senki, csak ha már itt erről volt az előzőkben, és nyugodtan kifejezhetik a kedves párok egymás iránti rajongásukat.
2: És 40 utasunknak egy igazán különleges ajándékot is adunk, mert hogyha a nyugati pályaudvarra érkeznek a Királyi Váróba, akkor onnan a slágerjárattal jöhetnek a Vasút Történeti Parkba. Ezzel a gyönyörű vonattal, amit egyébként a képen is láthatnak, méghozzá a Sláger FM Facebook oldalán, az Instán is megtalálják, illetve fent van az applikációnkban és a weboldalon. Ezeken a felületeinken, hogyha kattintanak, akkor tudnak jelentkezni, és ugye a kérdésre is szeretnénk, hogy válaszoljanak, hogy hogyan szeretnének csatlakozni hozzánk. Egyedül, plusz egy fővel, a slágerjárattal, vagy a slágerjáraton még egy plusz fővel, szóval, igen, hogy ezek közül mind választhatnak.
1: Nagyon fontos, hogy semmi sem kötelező, csak az, hogy jól érezzük magunkat egy ilyen nyárzáró vagy nyárbúcsúztató piknik formájában. De nagyon sokakat szeretnénk majd vendégül látni a parkban, és az viszont csak néhányak számára adott lehetőség, hogy oda egy különleges járművel induljanak majd el a nyugati pályaudvarról, de nem muszáj ezen az úton csatlakozni hozzánk. Ha valakinek van kedve, akkor csak a piknikbe csatlakozik majd be. Minden részletet megtalálnak a Sláger FM online felületein, és ott lehet jelentkezni. Ja, hát jó utat, vagy jó szórakozást?
2: Jó szórakozást.
1: És jó szórakozást, igen, most Nick Cavennel itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Mercapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: Sláger FM. A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Megválaszthatja ma az új alkotmánybírókat az országgyűlés. Holnap kezdődik a Budapest állásbőrze az állatkerti biodómban. Matthew Rice történelmet írt az Emmy díját adón. Jó napot kívánok, Szendőf Kori vagyok. Öt új alkotmánybíróról szavaz ma az országgyűlés, miután a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága hétfőn támogatta a jelölteket. A Tisza frakció által jelölt Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt egyaránt 8 igen szavazatot kapott a 9 tagú bizottságban. Az alkotmánybírókat az országgyűlés kétharmados többséggel titkos szavazáson választja meg 9 évre. A bizottság elnöke szerint óriási lehetőség és felelősség az alkotmánybíróság méltóságának megerősítése és a testület jogrendező szerepének helyreállítása. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az állatkerti biodómban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket. Az idei fókusz a munka és a magánélet összeegyeztethetősége.

0: A tudnivalókat Kunert Anna Mária, az Állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Hagyományosan az állatkerti biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki elhivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
0: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához. Növényegészségügyi zárlatot rendeltek el Tatabánya közigazgatási területén a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma terjedése miatt. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkék körül 1 kilométeres fertőzött területet és 3 kilométer széles pufferzónát jelöltek ki. A hatóság felhívja a szőlőtulajdonosok figyelmét, hogy a beteg növények nem gyógyíthatók, ezért a tüneteket mutató tőkéket el kell távolítani. A zárlattal érintett területen a kabóca elleni kémiai védekezés is kötelező. Matthew Rice kettős győzelmével történelmet írt az Emmy díjátadón Los Angelesben. A Velszi színész a legjobb férfi főszereplő díját elnyerte a Widows Bay című sorozatban nyújtott alakításáért, valamint a Netflix a Bennem lakozó Fenevad című minisorozatának főszerepéért is. A legjobb drámasorozat díját a Vészhelyzet Pittsburghben kapta, amelynek főszereplője Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Emmyt. A vígjáték sorozatok között az Apple TV Widows Bay című horror komédiája bizonyult a legjobbnak, megelőzve a Hex a Pénzbeszél utolsó évadát. Derült napos időnk lesz ma. Délután pár gomoly felhő megjelenhet, de eső nem várható. Délután 24-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére 16 fokig hűl a levegő. Holnap is élvezhetjük a szép kora őszi időt, a száraz napos időben akár 27 fok is lehet majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
3: Igen, erős a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán és az M2-es autóúton is. Az M0-áson, a déli szektorban, Szigetszent Miklósnál baleset történt, a 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon, a külső sáv zárva, nagyjából 5 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban, Vecsésnél, az M1-es felé vezető oldalon újabb baleset történt, a 42-es kilométernél a sávzárás miatt már Pécelig torlódik vissza a forgalom. A Podmanicki utcában is baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben befelé a Ferdinánd hídnál, valamint a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától szakaszosan zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. Zárva még mindig a Sződliget utca, a 15. kerületben a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt az érintett BKK járatok kerülnek. És zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt. A 15-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 9 óra múlt 5 perccel. Mondanám, hogy lassan kihevertük a nyarat, de még mindig nincs víz sokfelé. Vajon biztos, hogy mindez csupán a klímaváltozás következménye?
6: Hamarosan utána járunk.
3: Találtunk valakit, aki elmagyarázza. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
6: És Somogyi Zoltán!

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt! A hőségriadóknak vége, nyomukban viszont még mindig itt a szárazság. Alig van víz a Dunában, a Szilaspatak tebringáztam a minap, hónapok óta csontszáraz a medre egyes szakaszokon. És múltkor ugye itt járt a Hungaromet egyik klímakutatója, aki azt mondta, még ha becsusszan egy-egy enyhébbnek tűnő nyár, akkor is 10 éves távlatban a tendencia egyértelműnek tűnik, egyre hosszabb és egyre szárazabb nyarak jönnek, és nem tehetünk mást, mint hogy erre próbálunk meg felkészülni. De hát vajon hová lett a sok víz? Merül fel a kérdés, és egy fiatal csapat, a 10-es lista nevű YouTube csatorna készítői alapos kutatást végeztek, és szerintük nagyon egyszerű elmagyarázni, hogy szó sincs semmiféle összeesküvésről, a valóság sokkal durvább. Nyíri Donát a vendégünk. Jó reggelt!
2: Hello!
3: Sziasztok, hello!
1: Donát, mit találtatok?
3: Hát ez egy érdekes dolog, ezt azért kommentekben mi is megkaptuk, hogy ezek nem ilyen természetes folyamatok, meg nem természetes dolgok, mert más országok elveszik a vizet. De ugye alapvetően Magyarország kapcsán 2 ágon fut ez a történet. Az egyik az, amit mi magunk csináltunk az országgal, és igazából a vizeinkkel. A másik pedig ugye maga az éghajlatváltozás. Nem tudom, hogy melyikkel kezdjük.
2: Hogy mit csináltunk a vizeinkkel?
3: Jó. Amit itt nagyon nem lát át szerintem a mai ember, hogy milyen iszonyatosan megváltoztattuk az országnak a felszínét és a mezőgazdaságát. Tehát az 1750-es években például egy teljes megyényi terület rendszeresen víz alatt volt. Csak ennek régen volt egy neve, ez az úgynevezett ártéri foggazdálkodás. Ez egy tök jól működő dolog volt, tele volt minden ilyen halastavakkal, nádasokkal, kaszálókkal, tehát ezen is lehetett gazdálkodni, csak nem ebben a modern értelemben. És itt egy nagyon érdekes történelmi összefüggés, hogy a napóleoni háborúk után indult be Európában egy újabb, óriási népességnövekedés, és mindenki búzát akart venni. Ezt az óriási lakosságot, ezt el kellett látni ugye élelmiszerrel, és beindult egy ilyen roham, hogy mindenki mindenhol búzát akar termeszteni. Na most itt mi azt hisszük, hogy Magyarország az egy ilyen fantasztikus termőföld, és hogy nagyon könnyű rajta ezt megcsinálni, de ez nem így volt. Ehhez az kellett, hogy sok-sok ezer négyzetkilométernyi ilyen mocsaras, árteres területet el kellett pusztítani, hogy búzatermőföld legyen a helyén. És hát igazából pontosan ez történt a Tisza szabályozásánál is, amikor ugye át lett vágva a túlságosan kanyargó folyó és ki lett egyenesítve, megépült hozzá egy gátrendszer. Aztán ez igazából folytatódott a szocialista érában. Erre azt mondanám, hogy még rátettek egy lapáttal. Ott még bejött mellé ez az igazi szovjetuniós szemlélet is, hogy a természetet azt az akaratunk alá kell gyűrni, tehát meg ilyen ideológiát is csináltak belőle, hogy a természetet lebetonozni az ugye egy jó dolog.
1: Aha.
3: És hát ennek az lett a vége, nem is csak az, hogy elpusztították ezeket az eredeti talajvizet megtartó, az árvizeket itthon megtartó földterületeket, hanem még épült is 40-42 ezer kilométernyi többségében betonozott csatornahálózat. Ezt egyébként így durva elképzelni, mert az a föld kerülete az Egyenlítőnél, és ezt így az országon belül megépítették.
1: Komoly.
3: És ugye hát ennek egyetlen célja van, hogy minél előbb levezesse a vizet a földekről. Tehát ha jön egy eső, vagy egy árvíz, vagy bármi, akkor az órák, de akár napok alatt tűnjön el.
1: Igen, azt mondják, hogy a városokban is probléma, ugye, hogy Budapesten is, inkább most már szivacsvár, úgynevezett szivacsváros koncepcióba kellene gondolkodni, hogy amikor van eső, az gyorsan elraktározni helyben, és mondjuk amikor asszály van, akkor abból öntözni például a parkokat, meg a kerteket. De én olvastam valahol, hogy alapvetően az öntöző csatornákkal is baj van ma már, pontosan így az elmúlt 100 vagy 200 év hozadékaként, de mi a baj ezekkel?
3: Ugye ezeket a rendszereket megépítették, legyen akár az oda, akár az elvezető csatorna, viszont a rendszerváltás után ezekkel nem igazán kezdtek semmit. Itt a 90-es évek óta ezt a sok 10 000 kilométernyi csatornát, ami van az országban, kis túlzással magára hagyták. Tehát van egy csomó olyan szivattyúrendszer, meg zsilip, ami nem működik, nem üzemelteti senki.
2: És mi lehet erre a megoldás, hogyha majd foglalkoznak vele? Vagy most már, hogy belátták, hogy rossz irányba megyünk, még ebből lehet visszajönni?
3: Hát ez egy óriási vita egyébként. Aha. Borzasztó nagy viták vannak a szakmai körökben, vízügyes körökben, hogy mi az, ami ténylegesen megoldást jelenthetne. Én a videóban alapvetően a harmonikus növekedésért alapítványnak egy tanulmányát vettem alapul a megoldás blokkhoz, mert ezt nagyon átfogónak és nagyon szimpatikusnak találtam. Ők azt mondják, hogy nyilván az egyik legegyszerűbb dolog az lenne, ha ezt a meglévő hálózatot kezdenénk el újra használni. nyilván sokkal olcsóbb lenne ezt valahogy megjavítani és telerakni plusz zsilipekkel, illetve ilyen lépcsőkkel, amik segítenének a vizet megtartani az országban, mert a nulláról ezeket kiásni az felfoghatatlan pénz.
1: És ha ezek jól működnek, akkor mondjuk ilyen alacsony vízállás esetén, amit most látunk a Dunán meg a Tiszán, akkor nem elszipkázzák még a maradék vizet is a termőföldekről, hanem ott helyben meg lehet velük tartani. Maradj még egy picit, mert akkor beszéljünk a másik fontos dologról, a klímaváltozásról is mindjárt. Sweet.

0: Sláger reggel.
1: Ez a Sláger reggel, 9:30 lesz már 10 perc múlva, és nemrég a Tízes Lista című YouTube csatorna kutatójával, Nyíri Donáttal arról beszélgettünk, hogy az ember itt Magyarországon miként változtatta meg alapjaiban a tájat az elmúlt évszázadok során, amivel hát bizony tettünk az ellen, hogy Magyarország a vizek országa legyen, vagy az maradhasson. Közben viszont legalább ennyire fontos, amit még csak érintettünk, hogy zajlik egyértelműen egy klímaváltozás. Ez mit eredményez itt nálunk?
2: Hát ugye az egyik nagy probléma az maga az, hogy milyen iszonyatosan meleg van, tehát Európa kétszer gyorsabban melegszik még a globális átlagnál is. Uh-huh. Ez egy ilyen regionális szerencsétlenségünk, de ugye melegszik az egész Föld. Emellé bekerültünk egy olyan helyzetbe itt Európában, hogy ez az úgynevezett jet stream, ami az Atlanti óceán felől hozná nekünk a hűvösebb levegőt, meg az esőket, ez így kanyarog. Beragadt fölénk ez az afrikai levegő, ahogy a nyáron is most ilyen hőkupolák voltak többször, és hát ezt mindenki érezte, hogy az eső az elképesztően nem esik. Ugye egyrészt a meleg levegő sokkal több nedvességet bír el, ezért nem úgy esik le, mint a hűvösebb. Ráadásul ugye most volt egy ilyen probléma is, hogy amikor átjön fölöttünk végre egy hidegebb front, akkor az át tud vonulni úgy, hogy nem esik belőle eső.
1: De miért nem?
2: Hát ennek a legfőbb oka az, hogy maga a páratartalom az, ami eltűnt itthonról. Tehát jött egy olyan nagy kánikula, ott június végén, ezzel az első hőkupolával, amikor 40 fokok voltak, hogy teljesen kiszáradt a talajnak a felső rétege, és ez okoz egy olyan kvázi ördögi kört, hogy mivel kiszáradt a talaj, ezért nem tud a légkör itt nálunk zivatart generálni. És mondjuk jön az osztrákok felől egy hidegfront, és átmegy fölöttünk úgy, hogy ja, egy kicsit felhős az idő, vagy valami, de nem esik egy csepp eső sem.
1: Mert hogy az nem a felhővel együtt érkezik a víz, vagy az eső Ausztriából, hanem itt kellene, hogy a hidegfront az itt lévő párából esőt generáljon országon belül.
2: Pontosan. Aha. És ez az utolsó dolog az, ami eltűnt. Tehát abban a pillanatban, hogy a talaj csontszárazzá válik, egyre nehezebb bármiféle zivatart vagy esőt létrehozni a légkörnek. És hát ez a szomorú az egész, hogy minél szárazabb az ország, annál szárazabb is marad. Még egy olyan érdekessége az esőnek, hogy mostanában ami volt, az nem ez a szemerkélő, földet átáztató eső, hanem inkább ilyen villámárvizek.
3: Igen.
2: Kicsi, regionális, óriási zuhék, amik, mit tudom én, két faluval arrébb már egyáltalán nem is jelentek meg. Tehát valahol elázott a föld, valahol semmi nem történt, és amikor erre a nagyon száraz földre egy ilyen nagy esőzés rájön, az nagyon furán viselkedik, mert kvázi összenyomja a talajnak a tetejét, ez a heves esőzés, és csinál egy ilyen iszap réteget, ami olyan, mint egy ilyen vízlepergető réteg. Tehát esik egy csomó eső, és elfolyik, kifolyik, nem pedig lefele szivárog a talajvízbe.
1: Főleg, ahogy beszéltük, hogy erre még rá is játszunk azzal, ahogyan kialakítottuk, vagy nem alakítottuk ki a vízelvezető rendszereket. Hát reméljük, hogy akinek kell, majd észbe kap, és ezekkel a lehetőségekkel is számol. A videótok alatt látom, hogy vízügyes valaki is írta, hogy nagyon szép és derék szakmai összefoglaló az, amit csináltatok. Donát, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk erről, és további jó munkát nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Szia!
1: Hello!
2: Sziasztok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Nagy zenekaros Triász koncert
12: szeptember 18-án.
11: Barbanegra Red Stage.
12: Kedvezményes elővételi jegyek
11: rock1.hu.
12: Szeptember 18-án.
11: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után.
14: Igazán kellemes késő nyári időre számíthatunk. Most még egyelőre 20 fokos a reggelünk, délutára azonban már 24 fokot ígérhetek. A napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy mindenképpen használják ki, például egy kellemes séta formájában.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Az M0-ás autóúton a déli szektorban Sziget-Szent Miklósnál baleset történt a 19-es kilométernél. Így az M5-ös felé a külső sáv zárva nagyjából 5 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon történt baleset. A 42-es kilométernél eszközölt sávzárás miatt egészen Pécelig torlódik vissza a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában is, befelé a Ferdinánd hídnál sávzárás mellett helyszínelnek. Közben mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. Korlátozás van a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után, illetve a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében csatornajavítás miatt. A Szödliget utca zárva a Morzsa utcánál a 15. kerületben az érintett BKK járatok kerülnek, és ez a helyzet a Petőfi Sándor utcában és a Kossuth-Lajos utca után elektromos közmű javítás miatt. A Városligeti fasort pedig a Bajza utcánál zárták le csatorna felújítás miatt, ám a szervíz úton lehet kerülni. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 3:10 lesz már, 2 perc múlva. Döbbenetes híreket kaptunk, magyar vonatkozású híreket Amerikából. Ugye a magyar zenei kultúra elválaszthatatlan része az Apostol együttes. Na már most, volt nekik annak idején egy Te úgy mentél el című számuk.
2: Te

0: És ebben itt van ez a nagyon jó pofa zenei alap, egyébként ezzel így már a legelején a dal. Nagyon kellemes csengése van, de most jön a trükk, tessék figyelni ezt a zenét közben. Hoppá! Hoppá!
1: Ez már nem az apostol.
0: Ez nem, de a zene igen, és Erika Badut halljuk, az ötszörös Grammy-díjas énekesnőt, aki most készítette ezt a vadi új dalt, sőt, rögtön két új dalt, amiben az apostol együttes zenéjét használta fel. Hát hogy van ez? Itt van velünk a legendás apostol billentyűse, Németh Zoltán. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok nektek is, meg a rádió hallgatóknak is. Szóval, megmondom őszintén, ugye természetesen az ember nagyon örül, hogy egy ilyen hírt kap, és én annak is úgy, hogy is mondjam, csodálkoztam idézőjelben, hogy megkerestek eleve. Tehát ugye az ember úgy gondolná, hát most mit kis magyar akármit, majd Amerikából itt keresgetnek. Valószínűleg talán ma már azért az internet korában könnyen lenyomozható az, hogy valami dallam vagy zenei részlet honnan lehetett, vagy honnan jött eredetileg. Én úgy tudom, hogy Alchemist talán, ha jól mondom, aki egy ilyen DJ is, meg ilyen, ő járja szívesen járja az ilyen lemezbutikokat, régi
1: dolgokat. És ott találta meg.
2: És ott találta meg ezt a dalt, és hát ezek szerint Erika Badunak, vagy a producernek, nem tudom mi, megtetszett, fantáziát látott abban, hogy azt a zenei részletet, amit most be is játszottatok, ezt felhasználja az ő két dalához.
1: Zoli, neked tetszik az átdolgozás? Amikor te ezt megkaptad és meghallottad, azt mondtad, hogy hát mégiscsak én írtam ennek a dalnak a zenére, ez így jó, igen, ez menő.
2: Igen, jó pofa, nem is nem erről az, hogy tetszik vagy nem tetszik. Aha. Hát nyilvánvaló, bár nem bántva a hölgyet, azért ő sem már karonülő. De nyilvánvalóan azért más talán a zenei világ. Hát most az apostolétest ismeri, aki ismeri, milyen nagyon dallamos, szívhez szóló muzsikát írunk a zenében, és igazából ők meg kiragadtak egy olyan részletet, amit ugye úgynevezett zenei szóval belúpoltak, és egyfolytában azt a pár ütemet használták ahhoz, hogy ők ezt ebből egy dalt készítsenek. Tehát végül semmi bajom nincs nekem ebben, de ugye amikor először megkerestek ebben a kéréssel, hogy hozzájárulok-e, akkor én azt hittem, hogy valami hosszabb, vagy a dallamból, vagy a mit tudom én, miből fognak valamit felhasználni, de ha szigorúan veszik, akkor tényleg egy előzene, vagy közzene van, amit ők úgy éreztek, hogy alkalmasan, jó, nyilván hát nem is dallam énekelnek rá, hanem egy félig meddig ilyen
0: furi az egész. Már megbocsássa a kérdését, de akkor árérték arányban jól járt el, mert tulajdonképpen néhány hangot ragadtak ki, és gondolom, hogy a jobb díjat az tisztességet sem megfizették, mintha az egészet használták volna. Nyugtass meg!
2: Valószínűleg, nézd,
0: én sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, értem.
1: Jó, az a lényeg, hogy jöjjön a jogdíj, ez a lényeg.
2: Én nem hiszem, hogy a sarokházat ebből fogom megépíteni.
1: Igen, világos.
2: De én azt hiszem, hogy nem is ez a lényeg. Nem is tudom, ezt, hogy lehet követni, de ezek szerint korrektek voltak, hát valószínűleg nyilván valamilyen módon majd jelzik, hogy akkor mennyi a mennyi. Itt nem olyan pénzről van szó, mint hogyha mondjuk én betereltem volna őket, mert
1: mint annak idején a Presser pici bácsi és Adam is Anna, ugye, a Kanye Westet.
0: Ők jobban jártak ezzel. Hát peren kívül egyeztek meg, tehát ők se kaptak feltétlenül milliókat, de biztos, hogy többet kaptak, mintha.
1: Zoli, van még olyan apostol sláger, amit esetleg külföldön nagyon megszerettek és feldolgoztak?
2: Azt nem tudom, hogy feldolgozták, de emlékszem, hogy annak idején a nehéz a boldogságra búcsút menni, pontosan megint Amerikába beválasztották a világ legjobb 50 dalába, vagy valami ilyesmi volt. És, tehát hát nyilván valamilyen módon azért figyelték akkor is, hát ez maromi rég volt, a keleti blokk, úgynevezett keleti blokknak a termékeit, és így aztán ez is belekerült a dologba. Tehát igazság szerint nyilvánvalóan, ha nem szólnak így korrektül, vagy nem írnak, hogy most ők szeretnék valamit felhasználni, akkor te baromi véletlen csak az, hogyha mit tudom, hogy rájövök arra, hogy bárhol a világon bármit csináltak.
0: Ha már az 50-es számot említetted, azért az, amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy ez a bizonyos dal részlet, amit felhasználtak, jövőre lesz 50 azt éves. Szóval mondhatjuk itt nyugodtan, hogy korszakalkotót készített az apostol már annak idején is. Gratulálunk!
2: Köszönöm szépen! Gondolhatod, hogy az ég adta világon semmilyen tervünk nem volt.
0: Az biztos, fél évszázadon.
2: 50 év ma még létező zenekar, de hála Istennek létezünk, dolgozunk, muzsika, koncertezünk tulajdonképpen megállás nélkül. Hát az a két dolgon múlik. Egyik az, hogy hívjanak, a másik az, hogy egészségileg bírjuk. Hát megpróbálunk eleget tenni mind a kettőnek, és addig muzsikálunk, ameddig az erőnkből telik.
0: Legyen így, jó egészséget és jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen Németh Zoltánnak, az apostol billentyűsének a beszélgetést.
1: Nagyon köszönjük, szép napot!
2: Sziasztok, köszönöm én is!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Zsuzsa írja, végre valaki elmagyarázta, hogy mi történik a vizekkel. Ez az első lépés, hogy megértjük, de ez fontos a megértés, ez egyébként az élet minden területén mindenben, nem? Hogy aztán tudjál lépni.
2: Igen. Meg az is nagyon jó, hogy most végre tudjuk, hogy hogy kerül mondjuk egy amerikai énekesnőhöz egy magyar sláger az 1970-es évekből.
1: De hogy ez így tök korrekt volt, hogy legalább végigjártak a hivatalos jogi utat úgy, ahogy
2: ma
1: kell.
2: Már nem lehet máshogy, mint hallottuk, mert hogy ugye kiderül a turpisság elég gyorsan az internet világában.
1: Az internet világát illetően továbbra is azt kérnénk, hogy nézzenek rá a Sláger FM online felületeire, és jelentkezzenek a Sláger piknikre, hiszen szeretnénk önöket, hát először is egy kocintással köszönteni majd a Nyugati Pályaudvar Királyi Várótermében egy szép szombat reggelen, hogy aztán onnan egy gyönyörű nosztalgia járművel elvigyük önöket kirándulni a Vasút Történeti Parkba, ahol meg hát nem tudom, kockás pokrócunk most lesz, vagy nem lesz, azt is hozhatnak, de piknikezünk ott a fűben, és közben egy csomó mindenre vendégül látjuk önöket.
2: És ami nagyon fontos, hogy a slágervonaton összesen csak 40 helyünk van, úgyhogy ne gondolkodjanak túl sokat, jó? Tehát aki a Királyi Váróból tud velünk indulni, az csak limitált, vagyis 40 hely, úgyhogy most tessék a Sláger FM Facebook oldalára felmenni, vagy esetleg az applikációnkon keresztül, vagy a weboldalon foglalni a helyüket.
1: Aki esetleg erről lemarad, nem marad ki feltétlenül, hiszen a parkban viszont sokakat látunk majd vendégül, és hajtányozunk együtt, meg kertivas utazunk, lesz egy csomó nagyszerű élmény, most, hogy végre elmúlt ez a nagy hőség. Hát elmúlt a ma reggel is, lágereggel is, úgyhogy búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De találkozunk holnap reggel 6-kor is. Viszont! Csó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióba vagyunk, kicsit csörgök, mintha dolgoznám.
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Alkotmánybírókat választhat és több fontos törvényről dönthet ma a parlament. Feljelentést tett a közlekedési tárca az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében, és ideiglenesen bezár a terrorháza, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. 10 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. 5 új alkotmánybíró megválasztásáról, az állambiztonsági múlt feltárását szabályozó új törvényről és a dízel támogatással kapcsolatos intézkedésekről is dönthet ma az országgyűlés. Az alkotmánybírókat titkos szavazással, kétharmados többséggel 9 évre választhatják meg. Napirenden lesz az egészségügyi kamarai tagság kötelező vététele, valamint a javító intézkedés.

0: úgynevezett gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaillesztése is. A képviselők tárgyalnak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó költségvetési átcsoportosításról is. Magyar Péter miniszterelnök ma nem tart napi rendelőtti felszólalást. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Szijjártó Péter korábbi külföldi útjaival összefüggésben. A miniszter közlése szerint a külügyi tárca átvilágítása során az derült ki, hogy 2022-től a korábbi külügyminiszter és delegációja egyre gyakrabban használt bérelt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet. Orbán Anita szerint az utazások száma és jellege közben érdemben nem változott. Korábban pedig több ilyen út menetrend szerinti járattal történt. A feljelentés nyomán a hatóságok dönthetnek arról, indokolt-e büntető eljárás megindítása. Feljelentést tett a közlekedés és beruházási minisztérium is az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetése miatt, közölte Vitézi Dávid. A miniszter szerint a tárca birtokában lévő dokumentum azt igazolja, hogy az előző kormány az MKIF ZRT-t bízta volna meg a feladattal. Vitézi azt állítja, hogy az MKIF 149 milliárd forintért végezte volna el ezt a munkát, amelyet a jelenlegi üzemeltető 44 milliárd forintért vállal 11 évre. A minisztérium túlárazás gyanúja miatt tett feljelentést, az iratokat pedig átadta az ügyészségnek. A Fidesz korában vitatta, hogy az előző kormány ilyen megbízást adott volna. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, az intézmény pedig ideiglenesen bezár, írja az Economics Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése alapján. A múzeum addig nem nyit ki, amíg le nem zárul a kiállítások tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása. A tervek szerint még idén újra látogatható lesz, miután kialakítják a végleges szakmai, gazdasági és működtetési kereteket. Schmidt Mária korábban azt közölte, hogy az átadás, átvétel során az alapítvány hiánytalanul elszámolt a vagyonával és eszközeivel. Gyermekenként 15 ezer forintos beiskolázási támogatást ad az újpesti önkormányzat a rászoruló családoknak, írja az ittlakunk.hu. A támogatást a 6 és 18 év közötti gyermeket nevelők igényelhetik, meghatározott jövedelmi feltételek mellett. Két fős család esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb 143.640 forint, három vagy több fős családnál pedig 119.700 forint lehet. A kérelmeket szeptember 30-áig lehet benyújtani. A hiánytalan igényléseket 8 napon belül bírálják el. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Kellemes késő nyári idővel indul a ma délelőtt, a hajnali pára és köd már mindenhol feloszlott, így a látási viszonyok kiválóak, az utak pedig szárazak. A hőmérséklet 20-22 fok körül alakul egyelőre, délutánra már 25 fokig emelkedhet.
1: Az 56A és a 61-es villamos a Szél Kálmán tér és a Szent János kórház között nem közlekedik utas rosszul lét miatt. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz igénybevételét javaslom. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé, a Sasadi útnál a belső sávban, illetve az M1-M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól már lelassul a haladás ennek okán. Baleset miatt kell sávlezárásra készülni az M0-es autóúton Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé, illetve a Vecsésnél az M1-es autópálya felé, mindkét helyszínen több kilométeres a torlódás jelenleg. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben a 30-as és a 20-as kilométerek között kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban annak, aki személyautóval közlekedik, és Budapest a célja, továbbra is érdemes megfontolni az átterelt belső sávon való közlekedést. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 30-as és a 37-es kilométerek között új terelést építenek ki a belső sávban, Gödöllőtől már torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a slágernap közben, a mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel segítek abban, hogy gyorsabban teljen a munkaidő és jobb kedvünk legyen. Ehhez eszközeim a legnagyobb slágerek változatosan. Rihanna, SOS az első, indulunk. We'll

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy szuper programötlettel szeptember 26-án ugyanis megrendezik a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozóját a Magyar Vasút Történeti Parkban. A Sláger FM hallgatói közül 40-en exkluzív utazáson vehetnek részt. A program a Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójában indul, ahonnan a Sláger vonat viszi a helyszínre a hallgatóink egy részét, ezért érdemes regisztrálni a slágerfm.hu vagy a Sláger FM applikációján keresztül. Ez egy szuper nap lesz, szuper programmal, főleg vasútrajongóknak, egyébként valami elképesztő, de már az odaút is egy olyan dolog lesz, amiért érdemes tényleg regisztrálni a slágerfm.hu vagy a Sláger FM applikációján. Elmondtam minden, de mondani fogom még azért elégszer. Prince, Cream, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változatosan, itt a Sláger FM-en szólnak, ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love 2024-ből, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd folytatjuk a zenéket, Miley Cyrus és a Flowers nyitja a következő fél órát.
1: Kifejezetten kellemes, késő nyárias idővel indítottuk ezt a napot a vételkörzetben. A kora reggeli pára és a ködfoltok mostanra mindenhol teljesen feloszlottak, így a közlekedőket tökéletes látási viszonyok és száraz burkolatok várják mindenfelé. Bár időjárási front most nincs felettünk, szerencsére, a gyors melegedés miatt az érzékenyeknél még lehet fejfájás, vagy jelentkezhet némi dekoncentráltság és egy kis tompaság, úgyhogy vezessenek óvatosan. A hőmérséklet délutánra elérheti a 25 fokot.
0: Az 56A és a 61-es villamos a Szél Kálmán tér és a Szent János kórház között nem közlekedik utas rosszul lét miatt. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz igénybevételét javaslom. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé, a Sasadi útnál a belső sávban, illetve az M1-M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól már lelassul a haladás ennek okán. Baleset miatt kell sávlezárásra készülni az M0-es autóúton Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé, illetve a Vecsésnél az M1-es autópálya felé, mindkét helyszínen több kilométeres a torlódás jelenleg. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben a 30-as és a 20-as kilométerek között kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban annak, aki személyautóval közlekedik, és Budapest a célja, továbbra is érdemes megfontolni az átterelt belső sávon való közlekedést. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 30-as és a 37-es kilométerek között új terelést építenek ki a belső sávban, Gödöllőtől már torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

A Sláger FM ez volt Britney Spears, és tőle a nagy kedvencünk a Toxic. Ami után érkezzen a Well Hello, talán legnagyobb slágere, a rockpart. Érdekesség, hogy a Well Hello nemrégiben Komlón a bányásznapokon lépett fel, és adott egy hatalmas nagy koncertet, aztán szépen lassan nekik is lecseng a szezon, és rákészülődnek erre az őszi hangulatra, amikor egy picit le tudnak lassulni, és ezt nagyon élvezik, ezt is elmondták. Well Hello, rockpart, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM egy picivel 3-4-11 után.

0: Nővéremmel.
1: Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgozni.
0: De Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.fanon.hu.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barba Negra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Elfogadta a parlament az új ügynökakta szabályozást. Összehangolt intézkedéseket sürgetnek a Dunai szállodahajózás problémái miatt, és 3,6 hektáros új közparkot alakítanak ki a 13. kerületi Dunaparton. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsuposágitól hallják. Elfogadta az országgyűlés az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló új szabályozást. A törvény 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 35 tartózkodás mellett fogadták el, és október 23-án az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti a történeti levéltár szerepét az állambiztonsági iratok megőrzésében, feldolgozásában és digitalizálásában, valamint bővíti az érintettek és hozzátartozóik hozzáférési jogait. A megfigyelt személyek a jövőben szélesebb körben ismerhetik meg a velük kapcsolatban eljáró állambiztonsági személyek kilétét. Közel 2 hónapja működési zavarokkal küzd a Dunai szállodahajózás az alacsony vízállás miatt, közölte a Magyar Beutaztatók Szövetsége. A szervezet szerint a helyzet már nem csak a hajózást, hanem a budapesti szállodákat, idegenvezetőket, éttermeket és más turisztikai szolgáltatókat is érinti. A Mabeusz ezért kormányzati szintű munkacsoport felállítását, országos kárfelmérést és a következő szezon előtt külön válságprotokoll kidolgozását

0: feldolgozását sürgeti. A szövetség szerint évente csak nem 600 ezer szállodahajós utas érkezik Magyarországra, ezért a tartós kiesések jelentős gazdasági veszteséget okozhatnak. Új, mint egy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a 13. kerületi önkormányzat a Dunapart vízafogói szakaszán, a Népfürdő utca és a folyó közötti területen. A cél minél nagyobb zöld felület létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen a parkban. A javaslatok alapján elkészülő koncepciótervet pedig később ismét társadalmi egyeztetésre bocsátanák. A tervek szerint az új park legalább egy részét 2028 végén, vagy 2029 elején vehetik birtokba a lakók. Összesen 207-en kezdték meg tízhetes katonai alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandár laktanyájában. A bevonulók 19 különböző katonai alakulathoz írtak alá szerződést. Az első napon adminisztrációs feladatok, egészségügyi szűrés és a felszerelések átvétele várta őket. A kiképzés első két hetében elsősorban a fizikai állapot fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, ezt követően pedig alaki, fegyverzeti és harcászati ismereteket sajátítanak el. Az alapkiképzést sikeresen teljesítők a tervek szerint november 20-án tesznek katonai esküt. Súlyos higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztett egy budapesti húsüzem működését a Nébih. Az ellenőrzés során szennyezett helyiségeket, rovartetemeket, pangóvizet, hiányos kézmosás és fertőtlenítési feltételeket találtak. Emellett egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve. A hatóság mintegy 4 tonna nem nyomon követhető lejárt vagy engedély nélkül előállított élelmiszert és takarmányt vont ki a forgalomból. Az üzem a hiányosságok megszüntetése és egy újabb ellenőrzés után folytathatta működését. A bírság kiszabása még folyamatban van. Ragyogó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon száraz aszfaltra számíthatunk, a látási viszonyok is tökéletesek, a nap miatt érdemes napszemüveget venni. A délutáni órákra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Bocskai úton, befelé a Fehérvári útnál a belső sávban. Lassú a haladás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a Pesti alsórakparttól a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton pedig befelé az Erzsébet tér előtt, utóbbit Eriktől tudom, köszönöm szépen. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Lezárták a félútpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni ott az M0-as autót keleti szektorán, Pécelnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon két jármű karambolozott korábban, az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva, 3 kilométeres a torlódás ott. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométerek között csak a belső sáv járható, torlódik ott a forgalom. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Jól megpakoljuk ezt az órát is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt lesz velünk például Ray Dalton, The Bangles, illetve Teddy Swims is. Ő az első a Mr. Know-It-All-al.
3: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Most hétvégén lesz a nemzetközi autómentes hétvége szeptember 19-én és 20-án Budapesten, amely az Európai Mobilitási Hetek keretében minden eddiginél nagyobb területet ölel fel, a Kálvin tér, a Fővám tér, a Szabadsághíd, a Pesti alsó rakpart, valamint első alkalommal a Műegyetem rakpart érintésével az autós forgalom elől elzárt útszakaszokon és hidakon nosztalgia járműkiállítások, szimulátorok, ingyenes városi séták, családi programok és gasztrósétány várja az érdeklődőket. Ez egy szuper program, akár gyerkőcökkel, családilag, akár egyéb

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Most viszont érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Aztán az aktuális K-pop kedvenceink, a Cat's Eye, a Gabriellával folytatja a következő zenei szakaszt.

0: Egyre több helyen uralkodik szikrázó napsütés, bár az égen időnként megjelenhetnek ártalmatlan gomoly felhők, esőtől ma egyáltalán nem kell tartanunk az előrejelzések szerint, az utak pedig az egész régióban teljesen szárazak. A melegedés miatt sokaknál előfordulhat egy kis migrén vagy tompaság, a volán mögött pedig a vakító napfény is zavaró lehet, így mindenképpen tartsák kéznél a napszemüveget, és figyeljenek a biztonságos követési távolságra. A hőmérséklet szépen lassan kúszik fölfelé, 25 fok lesz a maximum.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Bocskai úton befelé a Fehérvári útnál a belső sávban. Lassú a haladás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a Pesti alsórakparttól a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton pedig befelé az Erzsébet tér előtt, utóbbit Eriktől tudom, köszönöm szépen. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Lezárták a félútpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyar Ádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni ott az M0-as autót keleti szektorán, Pécelnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon két jármű karambolozott korábban, az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva, 3 kilométeres a torlódás ott. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométerek között csak a belső sáv járható, torlódik ott a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! Illetve Kendrick Lamar közösét hallgattuk. Ez volt tőlük a The Greatest. Aztán érkezzen a férfi Rick Astley, akinek a hangjára egyáltalán már szerintem megindulnak a lábak. Nem is kell, hogy halljuk, hogy mit énekel, tudjuk, hogy ő énekel, akkor az már csak jó lehet. Az 1987-es slágere a Never Gonna Give You Up a pop történelem egyik legismertebb internetes mémjének, a Rick Rollingnak köszönhetően évtizedekkel később új életre kelt. Érdekesség, hogy az énekes a dal hatalmas sikerének csúcsán mintössze 27 évesen 93-ban visszavonult a zeneiparttól, mert elegedett a felhajtásból és csak a családjának akart élni, mielőtt a 2000-es évek közepén aztán csak visszatért a színpadra. Na, ő érkezik most azzal a legendával,

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pálya.

0: 500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Csak október 15-től 18-ig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
3: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
8: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság 5 új tagját. Az egészségügyre fordítaná a kormány a dohánytermékek adóemeléséből származó bevételt, és új közbeszerzést írt ki a kormány a budavári palota újjáépítésére. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Megválasztotta az országgyűlés az Alkotmánybíróság 5 új tagját, írja a HVG. A titkos szavazáson Csronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt egyaránt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott. A Fidesz és a KDNP képviselői a voksolás előtt kivonultak az ülésteremből, korábban pedig jelezték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választás folyamatában. Az 5 jelöltet a Tisza frakció állított. A parlament tegnap hallgatta meg őket. Megbízatásuk 9 évre szól, a szavazás után esküdtettek. Az egészségügy finanszírozására fordítaná a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó többletbevételt. A kormány közlése szerint Magyarországon évente 20-25 ezer ember hal meg dohányzással összefüggő betegségek miatt, miközben ezek kezelési költsége jelentősen meghaladja a dohánytermékekből befolyó jövedéki adóbevételt. A januárban esedékes automatikus adóemelés a kabinet számításai szerint mintegy 90 milliárd forint plusz bevételt jelenthet. Ezt a dohányzással összefüggő és más betegségek kezelésének finanszírozására fordítanák. Leáll a budavári palota ászárnyának jelenlegi kivitelezése, a folytatásra pedig új közbeszerzést ír ki a kormány, közölte a Közlekedés és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. Az AÉV 2 hetet kapott arra, hogy levonuljon az építési területről. A tárca szerint a jelenlegi szerződés rövidesen kifut,

0: Miközben a Nemzeti Hausmann program és a Palota negyed beruházásainak teljes körül felülvizsgálata még tart. Ennek határideje szeptember 30-a. Az új közbeszerzés pontos időpontját egyelőre nem közölték, de a minisztérium szerint a beruházás folytatását továbbra is tervezik. A Rosszatom vezérigazgatója szerint a Paks 2 atomerőmű tervezésénél figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait, ezért az új blokkok az idei aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb dunavízállás mellett is biztonságosan működhetnek majd. Alexej Lihacsov azt is közölte, hogy az 5-ös blokk alaplemezének betonozása csak nem teljesen elkészült, s megkezdődnek a 6-os blokk hasonló előkészítő munkái is. A reaktorok és a turbinák gyártása szintén folyamatban van. A Rosszatom jelezte, hogy kész egyeztetni a magyar kormánnyal a projekt további menetéről. Megállapodtak a béremelésről, így tegnap délután véget ért a múlt csütörtökön kezdődött határozatlan idejű sztrájk a Hannon Systems Hungary székesfehérvári telephelyén. A Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása szerint a dolgozók a korábbi 4%-os emelésen felül további 2x2%-os béremelést kapnak. Az egyik 2%-ot visszamenőleg májustól, a másikat szeptembertől számítják. A felek abban is megállapodtak, hogy a jövő évi bértárgyalásokat korábban kezdik. Holnap reggel Budapest több területén várják majd a kerékpárosokat, reggelivel a Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezeteivel és partnereivel, ugyanis az ország több tucat pontján. Kora reggeli órákban bringás reggelivel készül, többek között Pest-Szentlőrincen és Pest-Szentimrén, Kispesten, Csepelen és Budatétényben is várják a bringásokat. Folytatódik a kellemes napsütéses idő, csapadékot nem ígértek mára a meteorológusok, szárazak az utak. A maximum hőmérsékleti értékek 24-26 fok között alakulnak.
1: Az M0-as autót keleti szektorában Pécelnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon két jármű karambolozott korábban. Az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva, viszont továbbra is 3 kilométeres ott a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométerek között csak a belső sáv járható, torlódik ott a forgalom, úgyhogy ott is sok türelmet, kitartást kívánok mindenkinek. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, rá is érdemes figyelni. Budapesten a második kerületben a Szemlőhegyi utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak, a 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vérhalom tér és a Margit híd Budai híd fő közötti megállókat, a 191-es autóbusz szintén terelve jár, óvatosan, nem megszokásból közlekedjünk. Arra felesen jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Nagyon nagy üdvözlet mindenkinek, és az ebédhez jó étvágyat, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan. Délután is itt lesz velünk Mika, OMC, illetve Revilliné is. Már indulunk is!

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1986-os Madonna egyik legnagyobb slágere, a La Isla Bonita. Ezt hallgattuk az előzőekben. Új, mint egy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utca és a Dráva utca közötti területen. A beruházás célja a zöld tömeg maximalizálása új fák és növények telepítésével, a lakosok pedig szeptember 15-től, tehát a mai naptól mondhatják el javaslataikat a park funkcióiról, amelyek a tervek szerint 2028 végén vagy 29 elején lesz birtokba vehető. Mindig tudok örülni annak, amikor a városi zöld terület aránya növekszik. Még mindig Bialex és a Slap indul itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Edite Górniak és a One and One után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán az egykori One Direction tag Harry Styles és a Late Night Talk nyitja az óra második felét.
1: Gyönyörű napos időben telnek a déli órák, esernyőre ma biztosan nem lesz szükségünk a vételkörzet településein. A közlekedés szempontjából is eseménytelen nyugodt időnk van, az utak mindenfelé szárazak. A szél is gyenge marad, a felmelegedés és a melegfront jellegű tünetek miatt viszont érdemes sok folyadékot inni és egy kis friss gyümölccsel pótolni a vitaminokat. Egyébként már a frontot nem ígértek a meteorológusok, a felmelegedés okozhat némi tompasságot és fáradtságot. A hőmérséklet 25 fokig emelkedik.
0: A második kerületben lezárták a Szemlőhegy utcát, a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak, a 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vérhalom tér és a Margit híd, Budai hídfő közötti megállókat, a 191-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Sarolta utca és a Margit híd, Budai hídfő közötti megállókat. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni az M0-as autóúton Pécelnél, az M1-es autópálya felé több kilométeres a torlódás, az M7-es autópálya Letenye felé a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométerek között csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom, a 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, az 52-es főúton Kecskemét térségében több jármű karambolozott, a 9-es kilométernél teljes útzárat vezettek be, lezárták az utat, úgyhogy nevek szokásból arra fele, 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök segítő infói is. Előre is köszönjük őket.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: itt a Sláger FM, ez volt Getty és a Somebody That I Used To Know, 2011-ből 15 éves ez a zenet, jó ég. Milyen furcsa kimondani, mintha tegnap lett volna. Dokumentumfilm készül Polgár Juditról. Az ő rendkívüli pályáját mutatja be, gyerekkorától kezdve a Sakk királynője című film, ami arra fókuszál, hogyan vált a zseni nevelési kísérletben felnőtt magyar tehetség a világ legerősebb női sakkozójává, azzal, hogy a férfi mezőnyben versenyezve a világranglista 8. helyig jutott és legyőzte a nők szerepét kezdetben leíró Garry Kasparovot is. Izgalmasan hangzik, hamarosan majd meg lehet nézni ezt a filmet. Ed Sheeran és a Shivers viszont most indul itt a Sláger FM-en.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

0: Slágerek változatosan
1: testvérek, vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam, és zseniális az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióba vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznak. De
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon.

0: középfület az orrüreggel összekötő cső, melynek legfőbb feladata, hogy a dobhártya dobüreg felüli részén a megfelelő légnyomást biztosítsa. Ha a fülkürt hurut valamilyen légúti fertőzés nátha szövődményeként alakult ki, akkor az elsődleges cél, hogy az alapbetegséget kezeljük. Nátha, ordugulás esetén fontos a rendszeres orrfújás, illetve a patikákban megtalálható érösszehúzó orrcsepp, orrspray használata, melyek nyálkahártya összehúzó tulajdonsággal is bírnak. Ez azért lényeges, mert így biztosíthatjuk a fülkürt szellőzését. Emellett tanácsos a fület lazán vattával bedugni, vagy infralámpát használni, melynek célja, hogy a gyógyulás ideje alatt melegen tartsuk a fülkürt területét.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Erdészeti hatósági eljárás indult Lázár János ellen. Szakértők szerint jogbiztonsági kockázatot jelenthet a devizahiteles ügyek újranyitása, és október végéig elbontanák a régi bódékat az Örs vezérterén. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Előállította az ügyészség Jelinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ma az országgyűlésben. A kormányfő Jelineket az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként és Tiborcz István üzlettársaként említette, Sziveket pedig az MNV korábbi vezetőjeként. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóság dolgozik. A közlésből egyelőre nem derült ki, milyen ügyben és milyen jogcímen történt az előállítás. Erdészeti hatósági eljárás indult Lázár János volt fideszes politikus ellen, aki saját közlése szerint engedély nélkül épített több léptesítményt egy általa telepített erdőben. Lázár azt írta, 10 éve erdőgazdálkodási célú utakat, tárolókat, raktárakat és irodát alakított ki, mert akkori tájékoztatása szerint ezekhez nem kellett külön engedély. A hatóság idén májusban hivatalból indított eljárást, majd 13 millió forintos bírságot szabott ki és elrendelte az építmények bontását. Lázár elismerte a mulasztást, ugyanakkor méltánytalannak tartja a döntést, és azt állítja, a beruházásokkal nem okozott kárt. A devizahiteles szerződések újbóli rendezése komoly jogbiztonsági kérdéseket vethet fel, hangzott el a portfólió követeléskezelési trendek 2026 konferenciáján. Banki, jogi és követeléskezelési szakértők szerint a régi szerződések újranyitása, a végrehajtások felfüggesztése és az elévülési szabályok változása a pénzügyi rendszer egészére hatással lehet. Többen arra figyelmeztettek, hogy a kiszámíthatatlan jogi környezet, a bankrendszer, a befektetői bizalom és a hitelezés működés is gyengítheti. A résztvevők ezért széles körű szakmai egyeztetést sürgetnek a további jogalkotás előtt. Legkésőbb október végéig eltűnhetnek a régi bódésorok az Örs vezérteréről, írta az ittlakunk.hu Rózsa András zuglói polgármester közlése alapján. A korábbi június végi bontási határidőt nem minden tulajdonos tartotta be, ezért hatósági eljárások indultak. Ha szükséges, az önkormányzat maga végezteti el a bontást, a költségeket pedig az érintettekre terhelik. A tér teljes felújítása jövő tavasszal indulhat. A tervek szerint megújulhat a metró aluljáró és a hét végállomás környéke, nőhet a zöld felület és új illemhelyet is kialakítanának. Jelentősen nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata Terézvárosban a rövid távú szálláshely szolgáltatás januári tiltása óta, közölte Soproni Tamás polgármester az ingatlan.com adataira hivatkozva. A hatodik kerületben 32%-kal bővült a kiadó lakások száma, miközben az átlagos havi bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. Soproni Tamás szerint a tiltás önmagában nem oldja meg a lakhatási problémákat, ezért az önkormányzat évente mintegy 30 üres bérlakást is felújít. A kerület új szabályozással azt is megakadályozná, hogy korábban lakófunkciójú épületeket szállodává alakítsanak. Kellemes 20-22 fokos melegben autózhatunk a kora délutáni órákban, az égen alig van felhő, csapadéknak pedig nyoma sincs, hogyha lehet hinni az időjósoknak, akkor az esernyőt most nem baj, hogyha otthon hagyták. A szél nem zavarja a közlekedést, az utak pedig továbbra is szárazak és biztonságosak, a maximum 24-26 fok között lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.

0: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán gödöllő előtt a szalagkorlátot javítják. A 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, több kilométeres ott a torlódás. Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset. A 31-es kilométernél csak a belső sáv járható, torlódnak ott a járművek. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton Kecskemét térségében több jármű karambolozott, a 9-es kilométernél teljes zárást vezettek be. Baleset nehezíti a közlekedést Budapesten Zuglóban, a Nagy Lajos Király útján az Őrs vezértere felé, a Kerékgyártó utca után sávlezárásra kell ott is készülni. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési információit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Shakira, Burna Boy, az idei labdarúgó világbajnokság egyik betétdala biztosan itt lesz velünk. Az órát viszont két üper nyitja. Sláger!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megnyílt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában az Eltűnt épületek hírmondói című időszaki kiállítás, amely az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva kövön falképtöredékeken és apró régészeti leleteken keresztül mutatja be a főváros középkori szakrális múltját és épített örökségét egészen október 25-ig. Ezzel párhuzamosan megújult a múzeum állandó tárlata is, amely az Árpád-kortól a török hódoltságig enged betekintést Budapest középkori építészetének emlékeibe. Earth, Wind and Fire és a Let's Groove érkezik itt a Sláger FM-en.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A legújabb Justin Bieber-től ez volt a Daisy's itt a Sláger FM-en, ami után jönnek a legújabb időjárási és közlekedési információk, majd Adriel és az Oh My God nyitja az óra második felét.
1: Folytatódik a délutánban is a kellemes késő nyárias hangulat, az égen csak a ritkán zavarja meg egy-egy gomoly felhő a napsütést. Csapadék egyáltalán nem várható, nálunk így az utak állapota országszerte száraz, a látási viszonyok pedig kiválóak. Frontmentes időnk is van, de a tartós meleg miatt jelentkező vérnyomás problémák és az esetleges fejfájás okot adhat némi extra óvatosságra a forgalomba. A légmozgás is gyenge, ez természetesen nem befolyásolja az utazást, a hőmérséklet 24-26 fok körül tetőzik.
0: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán gödöllő előtt a szalagkorlátot javítják, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, több kilométeres ott a torlódás. Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset, a 31-es kilométernél csak a belső sáv járható, torlódnak ott a járművek. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton Kecskemét térségében több jármű karambolozott, a 9-es kilométernél teljes zárást vezettek be. Baleset nehezíti a közlekedést Budapesten Zuglóban a Nagy Lajos Király útján az Őrs vezértere felé, a Kerékgyártó utca után sávlezárásra kell ott is készülni. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési információit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt ATV és a Hold You. Aztán megyünk tovább, érkezik Manuellel kiegészülve a Valmar Duo, azaz Valkusz Milán és Marics Peti, akik a hazai pop szakma egyik legsikeresebb formációja, amely 2018-as alakulása után pár év alatt robbant be a köztudatba. Tőlük jön most egy igazi nyári dal, Valmar, Manuel és az Éget a nap 2021-ből szól itt a Sláger FM-en.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Slágerpiknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Slágerpiknik.
1: Együtt utazunk a Slágervonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a slágervonatra.
0: Slágerpiknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
3: Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipet egynyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
10: Huminsavat használok. Humin Gardent.
9: És én már elkéstem vele?
10: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
9: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
11: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bér.

0: focit lábbal?
1: Nem.
2: Elrúgni a figurát?
3: Székre állok.
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
6: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Házkutatást tartanak az Országos Onkológiai Intézetben. Korlátozások jönnek az MVM földgáz ügyintézésében szeptember második felében, és új elnök, illetve két új tag került a Budapest Airport igazgatóságába. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A Nemzeti Nyomozóiroda és a NAV nyomozói ma délelőtt kivonultak az Országos Onkológiai Intézethez, írta a Telex több forrásra hivatkozva. Az intézet a portálnak azt közölte, hogy jelenleg egy eszközbeszerzés jogi hátterét vizsgálják, de a folyamatban lévő eljárás lezárásaig további részleteket nem adnak. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén már jelezte, hogy egy bejelentés nyomán vizsgálat indult az intézetben. Azt egyebek mellett az Országos Kórházi Főigazgatóság folytatja. Jelentős informatikai átállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén, ezért szeptember 17-től csütörtöktől több ügyintézési korlátozásra kell számítani. A vállalat közlése szerint szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9-ig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. Ez idő alatt egyebek mellett szerződéskötésre, adatváltoztatásra és egyes műszaki ügyek intézésére sem lesz lehetőség. Az előre fizetős gázórákat ebben az időszakban csak személyesen lehet feltölteni, ezért az MVM azt kéri, hogy az érintettek holnapig gondoskodjanak elegendő egyenlegről. Nagy Levente a közlekedés és beruházási miniszter fő tanácsadója lett, a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke, írja az airportal.hu céginformációs adatok alapján. Az igazgatóság új tagja Sirály Katalin a közlekedés és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi Tóth Gábor repülőtérfejlesztési szakember. A testületből távozott Lóga Máté korábbi elnök, Guller Zoltán és Parag László. Kárpáti Péter György és a Vinci Airports képviseletében Emmanuel Robert Melantó továbbra is az igazgatóság tagja maradt. A munka és a magánélet egyensúlya alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a negyedik Budapest állásbőrzét megelőző konferencián. Szerinte a kiégés, a lelki elfáradás és a demotiváltság kezelése egyre fontosabb foglalkoztatás politikai feladat. A főpolgármester azt is közölte, hogy jelenleg foglalkoztatás is top van a fővárosnál, de Budapest pénzügyi helyzetének rendezése után cél lenne mind a 26 ezer álláshely betöltése. A szeptember 16-17-i állásbőrzén több mint 30 munkáltató és több száz állásajánlat várja az érdeklődőket. Újra lehet téli fűtéstámogatást igényelni Zuglóban, írja az ittlakunk.hu. A segítséget azok a kerületi lakosok kérhetik, akiknek havi jövedelme legfeljebb 200 ezer forint és meghatározott nyugdíj vagy szociális ellátásban részesülnek. Háztartásonként egy ember nyújthat be kérelmet, feltéve, hogy senki nem kap rendszeres lakás fenntartási támogatást. Aki október 31-ig beadja az igénylését november 1-től március 15-ig, a teljes időszakra kaphat támogatást. A kérelmet személyesen vagy postán lehet benyújtani az Zuglói Önkormányzat ügyfélszolgálatán. Folytatódik a napsütéses és csapadékmentes idővétel körzetünk településein. Továbbra is szárazak az utak, érdemes kéznél tartani egy napszemüveget, de most nem baj, hogyha otthon maradtak az esernyők, a légmozgás is nagyon gyenge, úgyhogy a nyíltabb útszakaszokon sem kell arra számítani, hogy esetleg ez megzavarná a vezetést. A maximum hőmérséklet délutára 24-26 fok közé emelkedik.
8: Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban, a Nagy Lajos Király útján az Őrsvezértere felé a Kerékgyártó utca után sávzárásra kell ott készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Férhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak, és itt van egy hallgató a vonalban bizonyára közlekedési infóval. Hello!
9: Szia, Kovács Zoli vagyok, és egy közlekedési infóval szeretnék szolgálni. Az M5 kivezető a határúttól kifelé nagyon-nagyon-nagyon nehezen járható. 15 kilométerre gurulunk, araszolunk, fékezünk, megállunk,

0: és utána megint 15-tel gurulunk, arra szólunk, fékezünk, megállunk. Az itinerre az előrejelzés szerintem úton folyó munkát jelöl, illetve egy koccanást. De hogy ebből mi igaz, azt egyelőre még nem láttam.
1: Köszönöm szépen.
0: Csak sok türelmet kívánok az erre közlekedő kollégáknak.
1: Köszi szépen neked is.
0: Szép napot.
1: Szia, szia.
0: Szia.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nagy üdv mindenkinek. 4 perccel járunk 14 óra után, ami azt jelenti, hogy még ebben, illetve a következő órában együtt van lehetőségünk rádiózni. Olivia Dean és a So Easy nyitja a legnagyobb slágerek sorát. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Most hétvégén autómentes nap, ne felejtsük, szeptember 19-én és 20-án. Ennek keretében a Vámház körúton és a Szabadság hídon különleges járműkiállítás várja majd a látogatókat, ahol a legrégebbi favázas villamosoktól a Bengálin át a legújabb Kaff villamosokig, valamint a korhűen restaurált Ikarusz 311-es buszig számos nosztalgia és modern járműre fel lehet majd szállni Budapesten, sőt, a vezetőfülkébe is be lehet majd ülni. Mondok további részleteket, mert nagyon izgalmasnak tűnik ez a hétvége, de már megyünk is tovább. Érkezik a The Beach Boys és a Kokomo.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A következőkben a friss időjárási és közlekedési infokkal megyünk tovább, majd jön a K-pop Demon Hunters főcímdal a Huntrix és a Golden.
1: Na most már egyre több helyen érdemes elővenni a napszemüveget, főleg akkor, hogyha vezetnek, de a jó hír az, hogyha az esernyőt otthon hagyták, akkor semmi gond, mert hogy az időjósok szerint ma már nem kell számítani vételkörzetünk településein. Nagyobb mennyiségű csapadékra, szárazak a burkolatok és kiválóak a látási viszonyok. A szél alig lengedezik, így a kormányzással sem lesz gond. A melegedésre érzékenyeknél viszont előfordulhat tompaság, vagy némi fejfájás, úgyhogy a szokásosnál egy picit legyenek óvatosabbak. 24-26 fok között lesz a maximum.
0: A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél, a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. A 61-es főúton Tamási térségében is történt egy baleset a 61-es kilométernél, félpályán halad. Emiatt ott a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Nagy Lajos Király útján, az Őrsvezértere felé a Kerékgyártó utca után sávlezárásra kell ott készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vérhalom tér és a Margit híd, Budai híd fő közötti megállókat. A 191-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Sarolta utca és a Margit híd, Budai híd fő közötti megállókat. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, és segítse rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue 2001-es gigaslágere, a Can't Get You Out of My Head, után Lionel Richievel folytatjuk, aki az utóbbi időben kimerültség és súlyos kiszáradás miatt küzdött egészségügyi problémákkal. Idén nyáron előfordult, hogy egy-egy koncertje közben elszédült, ezért elővigyázatosságból kórházba, sőt, rövid időre intenzív osztályra is került, megfigyelésre és vizsgálatokra, de szerencsére már kiengedték, és otthon lábadozik tőle, jön most az All Night Long, itt a Sláger FM-en. Well, my

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
11: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
12: Talán art-deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
13: Mit csinálsz, Anna?
12: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem.

0: újranyitását követeli a Fidesz, és újabb baromfipestises esetet igazoltak Bács-Kiskunvár megyébe. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok, 15 óra van. Elfogadta az országgyűlés az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló új szabályozást. A törvény 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 35 tartózkodás mellett fogadták el, és október 23-án az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály erősíti a történeti levéltár szerepét az állambiztonsági iratok megőrzésében, feldolgozásában és digitalizálásában, valamint bővíti az érintettek és hozzátartozóik hozzáférési jogait. A megfigyelt személyek a jövőben szélesebb körben ismerhetik meg a velük kapcsolatban eljáró állambiztonsági személyek kilétét. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgatói visszahelyezését követeli a Fidesz parlamenti frakciója. Az ellenzéki párt azt követően adott ki közleményt, hogy Tarr Zoltán kulturális miniszter bejelentette Schmidt Mária megbízatásának megszüntetését és a múzeum ideiglenes bezárását. A Fidesz szerint a döntés különösen súlyos az 1956-os forradalom 70. évfordulójának évében, és úgy vélik, a múzeum fontos történelmi emlékhely. A párt azt is kiemelte, hogy az intézményt 2022-es megnyitása óta mintegy 8 millióan látogatták meg. Újabb baromfipestis fertőzést igazolt a Nébik Bács-Kiskunvár megyében, ezúttal egy kerekegyházi telepen, írja az Agroinform. A mintegy 20.400 állatot számláló állományban bágyadtság és a szokásosnál nagyobb elhullás jelezte a betegséget. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, a telep körül pedig 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. A járványügyi vizsgálat jelenleg is tart. A Nébik arra kéri a baromfitartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi és kötelező vakcinázási előírásokat. Legkésőbb október végéig eltűnhetnek a régi bódésorok az Őrs vezérteréről, írta az ittlakunk.hu Rózsa András zuglói polgármester közlése alapján. A korábbi június végi bontási határidőt nem minden tulajdonos tartotta be, ezért hatósági eljárások indultak. Ha szükséges, az önkormányzat maga végezteti el a bontást, a költségeket pedig az érintettekre terhelik. A tér teljes felújítása jövő tavasszal indulhat. A tervek szerint megújulhat a metró aluljáró és a Hév végállomás környéke, nőhet a zöld felület és új illemhelyet is kialakítanának. Az NN biztosító reprezentatív felmérése szerint a 18 és 69 év közötti internetezők több mint fele vett igénybe valamilyen magánegészségügyi szolgáltatást az elmúlt két évben. Közben a magánorvosi vizsgálatok átlagos díja egy év alatt 5%-kal emelkedett, és augusztusban már meghaladta 30 ezer forintot. A leggyakrabban magánfogászatra jártak, ezt a nőgyógyászati és laborvizsgálatok követték. A magánellátást választók többsége saját pénzből fizetett, és közülük 10-ből 6-an anyagilag megterhelőnek érezték ezeket a kiadásokat a felmérés szerint. Zavartalan napos időben indul a délutáni csúcsforgalom, a hazaindulókat teljesen száraz aszfalt és gyenge légmozgás várja. A hőmérséklet kitartóan 24-25 fok között alakul, így egy kifejezetten kellemes késő nyári délután áll le előttünk. Csapadékra már egyáltalán nem kell számítani, illetve front sem érvényesül. A felmelegedés miatt az arra érzékenyeknél még jelentkezhet fejfájás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, csak a belső sáv járható. A 61-es főúton Tamási térségében történt szintén egy baleset, ott a 61-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom. Budapesten baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Nagy Lajos Király útján az Őrs vezértere felé a Kerékgyártó utca után, sávlezárásra kell ott készülni. Szintén baleset történt az Orci úton a Kőbányai út felé az Elnök utcánál, és tart a helyszínen és a Fehérvári úton is befelé a Dombovári út előtt, a forgalom a villamosvágányon tud csak haladni. Nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 aljelzési villamos pedig Újpest központ és Angyalföld Kocsiszín között. Áramellátási hiba miatt a 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Ez legalább jár. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is a közlekedési infója. Segítsenek segíteni. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, még ebben az órában tudunk együtt rádiózni Sam Smith, Cher, illetve Miley Cyrus társaságában, ő az első, az End of the World-el.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Senki ne felejtse, hogy szeptember 26-án egy nagyon különleges program lesz a Vasút Történeti Parkban, ahol a Sláger FM is kin lesz, melynek hallgatói közül 40-en egy exkluzív utazás keretein belül juthatnak oda. A Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójából indul a Sláger vonat, aki a helyszínre visz 40 hallgatót. Úgyhogy érdemes regisztrálni a Sláger FM applikációján, vagy a slágerfm.hu-n, és ott lenni velünk. Kamerát, be mine, ezzel folytatjuk.

Wonder Beat, és az I've Been Thinking About You, ez szólt itt a Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Én mondom a friss közlekedési információkat rögvest Ági időjárás jelentése után, aztán a Ketszá és az Animal nyitja a következő zenei szakaszt.

0: Gyönyörű napsütéses és kellemes idő kíséri a hazautat a késő délutáni órákban is. Az utakon mindenfelé csontszáraz burkolatok és kiváló látási viszonyok várhatóak, a szél is kifejezetten gyenge marad. A hőmérséklet 24-26 fok körül tetőzik, ennél magasabb nem lesz, sőt, innen már inkább csak süllyedni fog. Az esernyőket nyugodtan elfelejthetik, csapadékot nem ígértek a meteorológusok a nap hátra lévő részében. Front nincs, de a meleg okozta fejfájásra érzékenyek, vezessenek óvatosan.
1: A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, csak a belső sáv járható. A 61-es főúton Tamási térségében történt szintén egy baleset, ott a 61-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom. Budapesten baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Nagy Lajos Király útján az Őrs vezértere felé a Kerékgyártó utca után, sávlezárásra kell ott készülni. Szintén baleset történt az Orci úton a Kőbányai út felé az Elnök utcánál, és tart a helyszínen és a Fehérvári úton is befelé a Dombovári út előtt, a forgalom a villamosvágányon tud csak haladni. Nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 aljelzési villamos pedig Újpest központ és Angyalföld Kocsiszín között. Áramellátási hiba miatt a 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Ez legalább jár. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is a közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, négytől kis Katával, aki megérkezett. Szervusz Kata, hogy vagy? Edzettél, és van-e izomlázad?
1: Sziasztok! Igen, igen, és 100 nap.
0: Azt a kutya fáját.
1: Karácsonyig.
0: Ja, másra gondoltunk.
2: Akkor... Mindketten valami egészen másra gondoltunk. Szerintem arra, amire gondoltunk, abból már több mint 100 nap van.
0: Igen?
1: Több. Igen.
0: Nem
1: tudom. Másfél év, az 365, meg ennek a fele még egyszer, igen.
2: Igen.
1: De hogy karácsonyig már csak 100 nap van.
2: Úristen, gyerekek, annyira gyorsan elszaladt ez az év. Pont erről beszélgettünk az előbb itt kint a stábtagokkal, hogy olyan, mint hogyha még most lett volna január 1-e, ti emlékeztek még az évelei fogadalmatokra?
0: Nekem nem volt, arra emlékszem.
2: Hát ez a nem tudom, emlékszem. És te mit fogadtál meg?
1: Sportolni fogok.
2: És igen volt.
0: Hozott.
2: Nagyszerű.
0: Nagyon jó. Azért még csak szeptember van, azért oké, hogy most nincsen kánikul, azért még nem ment el az év. Álljon már meg a menet.
2: Még mi
1: volt? Csak 100 napon karácsonyig.
2: Az jó.
1: Az évnek már csak a harmada van hát.
0: Még a harmada van, még nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Még aki esetleg a év végi fogadalmát nem váltotta valóra, annak még van 100 napja. Ugye?
1: És még kitalálja, hogy lesz az év végi fogadalma, igen.
2: Jön, hát meg a jövő évelei. De hogy még előtte jön ez a nagyon jó bekózizós időszak, ugye? Amikor lehet egy kicsit egy fahéjas teával, egy jó könyvvel, meg ezekkel a meleg fényekkel, amikkel feldíszíthetjük a lakást. Olvasgatni
1: én,
2: kicsit?
1: Én mondjuk a forró csokira szavaznék inkább.
2: Vagy forró csoki, igen, kinek igen. Mi? És majd utána
1: de a még azelőtt még piknikezni is fogunk.
2: Az biztos.
0: Micsoda program kavalkád.
2: Szeptember 26-án várjuk a hallgatókat, hogyha szeretnének velünk személyesen is találkozni.
0: Meg vonatozni akár. Slágerfm.hu vagy a Slágerfm applikációja. Itt van minden további információ, illetve regisztrációs lehetőség. Négytől meg a mikrofon mögött kis Kata, úgyhogy mi köszönünk. Ági, mondanám még valamit?
2: Azt hiszem, csak elköszönnék, de egy pillanatra csak, mert jövök még a friss hírekkel, úgyhogy

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
7: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
7: Mutasd! Hú, tényleg szép! Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
9: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az

0: autók szeretettel. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta a parlament a dízelautós támogatást és a dohányadó emelését. Szijjártó Péter szerint jelenleg a Közel-Keleten tárgyal. Három embert őrizetbe vettek a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója is. A kormány indoklása szerint ennek célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek mérséklése, valamint a költségvetési bevételek növelése. A Közel-Keleten folytat üzleti tárgyalásokat Szijjártó Péter, aki korábbi külügyminiszteri munkája után már a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik. Írja a Telex. A lap Orbán Anita külügyminiszter feljelentése és a Nemzetbiztonsági Bizottság tervezett meghallgatása miatt kereste meg. Szijjártó azt válaszolta, jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolít a Közel-Keleten. A Telex szerint a volt miniszterhez közeli források azt állítják, hogy a parlamenti bizottság és annak titkársága egyelőre nem kereste őt a meghallgatással kapcsolatban. Orbán Anita ma tett feljelentést Szijjártó Péter korábbi magángépes utazásai miatt. Három embert őrizetbe vett a központi nyomozó főügyészség a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A hatóság közlése szerint több helyszínen tartottak kutatást és lefoglalást, négy embert pedig gyanúsítottként hallgatnak ki. A nyomozás személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz beszerzésekhez kapcsolódó korrupciós bűncselekmények miatt folyik. A rendőrség korábban azt közölte, hogy 2015 és 2018 között a volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett túlárazott buszbeszerzések miatt. Az ügyészség a gyanúsítottak személyéről egyelőre nem közöl további adatot. Ősszel is lesz Bringázza munkába kihívás. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló holnapi eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Bringázza munkába kampányt a Kerékpáros Klub már sok-sok éve megszervezi, és ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet, amin lehet böngészni a helyszíneket, a weboldalunkon megtalálják, a bringazamunkába.hu helyszínen, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
2: Az őszi kihíváshoz a Bringázza munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érdeklődők. Nyílt nappal várja a közönséget szombaton a Nemzeti Színház, a programsorozatot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja. Az esten a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és a színházhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Részletek hangzanak el többek között a Lilion Fiból, a Csongor és Tündéből és a Falu Rosszából, de készülő produkciókról is szó lesz. A programban színházi divat bemutató is helyet kap.
4: Köszönjük szépen a híreket. Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. Holnap is még gyönyörű szép napunk lesz, a mai kellemes napsütéses melengető időt. Holnap is késő nyári kellemes melengető napsütéses idő követi majd, bár reggel fázhatunk, mert mindössze 11-12 fok lesz, amikor indulunk otthonról, de délutánra 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy olyan kabátot vegyenek magukra reggel, amit nem lesz fárasztó cipelni délután. A légmozgás is mérsékelt lesz, első érkezését sem ígérik a szakemberek, úgyhogy tényleg nagyon kellemes lesz a szerdánk. Aztán csütörtökön jön az újabb hidegfront.
5: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Jön a segítség.

0: Az úton lévőknek történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. Itt csak a belső sáv járható és torlódik a forgalom már a Kerepesi úttól, de tart még a helyszínen és a Fehérvári úton is befelé a Dombóvári út előtt. Viszont jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadálya a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Ugye itt korábban a belső sávban volt baleset, ez mostanra szerencsére megszűnt. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak a vonattal indulóknak?
1: Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégió biztosítják. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: És tartol már is a sláger délután, 4-6 perccel 4 óra után. Én Kis Kata vagyok, Pink dalát forgatom, azonnal adta Day is the Day érkezik, de előtte Harry Styles indítja az óránkat. Az Aperture-rel rajtolunk. Jó utat kívánok, ha hazafelé tartanak.
2: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Miles Smith dala szólt, ez volt a Hold Me in the Dark itt a Sláger FM-en, az első pillanattól kezdve beférkőzte magát ez a dal az elmémbe is. Napközben többször is azon kaptam magam, hogy ezt a dalt dudorászom. Hát hiába ez is képes arra, hogy bekusszon az ember bőre alá. No de itt a Sláger FM-en, ha már bekúszott a bőrünk alá ez a késő nyári, kora őszi napfény, javaslom, hogy húzzunk túra bakancsot és kiránduljunk egyet. Látogassuk meg az ország legújabb 20 méter magas kilátóját, ami egy karnyújtásnyira van tőlünk, hiszen Csömör legmagasabb pontján várja a kirándulókat a Szent István hegyen. Az építményhez a környék élővilágát bemutató 16 állomásos tanösvény vezet, közvetlen közelében pedig második világháborús emlékhely található. A kilátó a rozsdafarkú kilátó nevet kapta, nem véletlen, hiszen arról a rozsdafarkú madárpárról nevezték el, akik az építés közben beköltöztek a kilátóba, itt raktak fészket és a kicsinyeiket is itt költötték ki. Úgyhogy a névadással a Csicsergő család előtt is szeretnének tisztelegni, tervezzenek ide egy kirándulást, akár ezen a hétvégén, hiszen most szombatra és vasárnapra is napsütéses meleg időt ígérnek a meteorológusok. Én pedig ígérhetek jó hangulatot, hogyha velünk tartanak, érkezik már is Rúzsa Magdi Rúzs című dala, előtte azonban a Bronski Beat-től szól a Small Town Boy.

0: Megan Trainor énekelt nekünk, ez volt a lépszámoló venét a Sláger FM-en, és hát nagy a boldogság a Trainor családban, hiszen az énekesnő öccse Justin néhány nappal ezelőtt megnősült, Megan Trainor pedig ettől határtalanul boldog, hiszen korábban annyira szerette volna, hogyha testvérei végre megnősülnek, mert nagyon szeretett volna magának egy nővért, úgyhogy ő maga próbált meg a fiú testvéreinek randit szervezni, ezek pedig hát a legtöbbször balul sikerültek, de most végre van egy sógornője, akivel legalább olyan jó a kapcsolata, mint a tesóival, hát sok boldog az ifjú párnak, mi pedig hamarosan megyünk tovább Lloyd dalával, érkezik a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
9: iRobot akciós napok. Új portfólió. Új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás. Több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
10: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
11: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
12: Humin savat használok. Humin Gardent.
11: És én már elkéstem vele?
12: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
11: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
13: Nagy zenekaros triász koncert szeptember 18-án. Barbanegra Red Stage.
14: Kedvezményes elővételi jegyek
13: rock1.hu.
14: Szeptember 18-án.
13: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
1: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés bárányfelhő az égen, csapadék pedig sehol nem várható. Az ország északi, északnyugati felén többfelé megélénkülhet a szél, és a kora reggeli órákban előfordulhatnak párás, ködös tájak, elsősorban városon kívül. Reggel egyébként hűvös lesz, mindössze 11-13 fokkal indul a napunk, de délután már nem lesz szokunk a panaszra, hiszen akár 26-27 fokot is mérhetünk, és eső sem jön. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset történt a Margit hídon Buda felé, a Margit sziget után a külső sávban, és baleset nehezíti a haladást a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. Itt a külső sáv nem járható, és mindkét helyen torlódásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Itt ezért tapasztalható nagyobb torlódás, illetve a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot, mert aszfaltoznak. Útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Dózsa-György út felé a Terész körút után, illetve a 7. kerületben a Dohány és a Nyár utca kereszteződésében, mert mindkét helyen csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szűrliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 20. kerületben is dolgoznak, itt a gázvezetéket javítják a Veselényi utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, az 5. kerületben pedig a Petőfi Sándor utcát zárták le a Kossuth-Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

Slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan. Remélem mindenkinek kellemes a hazaút, hogyha olyasmit tapasztalnak menet közben, amiről jó lenne, hogyha a többi autós is tudna, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is. 0630303095. Hamarosan összefoglalom az utak tudnivalóit, de meghallgatjuk a friss információkat immár Ortutai Dóritól, előtte viszont még Majka Dala szól, a Csurran cseppen zárja az órát.

0: de szeretem pénzt.
1: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automataváltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
14: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással

0: 50 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 év végéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak. A döntés része, hogy novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Erről is döntött az országgyűlés. A változás a teljes dohánytermékkört érinti. A cigaretta adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal nő. A kormány számítása szerint a cigarettabolti ára körülbelül 5 a hevített dohánytermékeké, mintegy 10%-kal emelkedhet. A kormány indoklása szerint a változtatással egyszerre szeretnék növelni az egészségügyi kiadásokat biztosító költségvetési bevételeket, mérsékelni a dohányzás társadalmi és gazdasági terheit, valamint csökkenteni a dohánygyártmányok adóztatásában meglévő különbségeket. A dohányosok számára így novembertől újabb áremelkedés jöhet. Egészség közösség néven egészségmegőrző és prevenciós hétvégét szervez a Lidl Magyarország és a Magyar Vöröskereszt szeptember 18-a és 20-a között. Országszerte 10 helyszínen összesen 1000 ember számára biztosítanak ingyenes szűrővizsgálatokat, a részvétel díjmentes, de online regisztrációhoz kötött. A program minden helyszínen egy adott napon fogad 100 résztvevőt, célja pedig az egészségtudatosság erősítése és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A Magyar Vöröskereszt 145 éve dolgozik az egészségvédelmért, és a kezdeményezés jól mutatja, hogyan segítik az embereket abban, hogy tudatosabban tegyenek egészségük megőrzéséért. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utas szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet. Az E.ON Hungária csoport 4 új akkumulátoros energiatárolót adott át Püspökszilágyon, Erdőkertesen, Sáregresen és Devecseren. A csaknem 3 milliárd forintos uniós támogatású beruházás 4 megawatt teljesítményt és 12 megawatt óra kapacitást biztosít, ami 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére és akár 2000 háztartás napi fogyasztására elegendő. A tárolók energiamenedzsment rendszere folyamatosan figyeli a hálózat állapotát és automatikusan szabályozza a töltést és visszatáplálást, így javítva a feszültségszinteket és a hálózat rugalmasságát. Nem járult hozzá a lakóközösség, hogy emléktáblát helyezzenek el Fenyő Miklós utolsó otthonának falán, a Pozsonyi út 38 szám alatt, ezért a 13. kerület és a család a Pozsonyi út 40 szám előtt avat emléktáblát október 1-én 11 órakor írta a 24.hu. A néhai énekes hivatalos oldalán közzétett meghívó szerint itt is méltó helye lesz az emlékezésnek, mivel Fenyő Miklós 2010 előtt ebben a házban lakott. A kerület korábban a Szent István Park 26 elé tervezett egész alakos szoborállítást is levette a napirendről, mert sokan kifogásolták a szobortervet. Fenyő Miklós több mint 50 éven át élte a Pozsonyi úton, a 13. kerület díszpolgára volt és munkásságával szorosan kötődött Angyalföldhöz és Újlipótvároshoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Jön a meteorológiai előrejelzés, úgy tűnik, hogy még mindig van ereje a nyárnak. A következő napokban is a napsütésé lesz a főszerep, és akár 26-27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Bár a kora reggeli órákban igen hideg lesz holnap is, mindössze 11-12 fokkal indul a nap, és holnap is előfordulhatnak párás ködfoltos területek, de amint felszáll a köd, kiderül az ég, és túlnyomóan napos száraz idő várható. Csütörtökön azonban érkezik egy újabb hidegfront, és bár a nap első fele még napsütésben telik el, délután elkezd majd megélénkülni a légmozgás, és az esti órákban akár csapadék is jöhet, és pár fokkal hűvösebb is lesz, de pénteken, szombaton, vasárnap ismét melegszik majd az idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
1: Nézzük, milyen útakadályok nehezítik a délutáni csúcsforgalomban autózók életét. Történt egy baleset a Margit hídon Budafelé, a Margit sziget után a külső sávban. Itt ezért nagyobb most a torlódás, és tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. Itt a külső sáv nem járható, és szintén torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést, mert itt javítják a vízvezetéket, a Rejter Ferenc utcában pedig a gázvezetéket javítják, úgyhogy kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a park Kolósávba terelik. Építkezés miatt zárták le a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett,

0: A 14. kerületben pedig a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert javítják a vízvezetéket, és lezárták a 16. kerületben a Mészáros József utcát, a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a sláger délután, benne pedig legújabb kedvencem, remélem, hogy kedvencünk, Ella Langley énekel nekünk. Choosing Texas című dala forog, előtte azonban Benson Boone indítja az óránkat, jön a Story, I'm Here for Someone Else. Kiskata vagyok, jó rádiózást!

Jó, Louise and the News dala szólt, ez volt a The Power of Love itt a Sláger FM-en. Bízom benne, hogy önöknek is van legalább annyi ereje, mint a szerelemnek, és holnap biciklével indulnak majd dolgozni, mert szeptember 16-án, vagyis holnap reggel 7 és 9 óra között a Városháza Parkban a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a kerékpárral érkezőket egy kis reggelivel vendégelik majd meg. Az Európai Mobilitási Hét részeként számos programmal igyekeznek fölhívni a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, és ezzel is szeretnék ösztönözni a tisztább közlekedési módok használatát. Ennek része a Bringás reggeli, amely egyébként kapcsolódik a Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányához is, mert hogy kerékpárral közlekedni nem csak gyors és egészséges, hanem még finomságokkal teli élmény is lehet. Országszerte egyébként több mint 150 helyszínen több tízezer biciklis gyűlik össze, hogy együtt ünnepeljék a fenntartható közlekedési módokat. Tehát itt Budapesten holnap reggel tekerjünk a Városháza Park felé. Aztán jó étvágyat kívánok! Itt a Sláger FM-en pedig már is tekerünk, tovább érkezik Király Viktor, hamarosan neki legújabb dalát. Éppen tegnap reggel mutatta be a Sláger reggelben, előtte viszont Taylor Swift-től hallgatjuk meg a The Fate of Ophelia-t.

0: Gála dala forgott, ez volt a Freed from Desire itt a Sláger FM-en, és hát néhány perccel ezelőtt ugye bringás reggeliről ejtettünk szót, a bringa után váltsunk vonatra, és zakatoljunk együtt a Sláger piknikre. Szeptember 26-án találkozhatunk majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol egy jó kis pikniket költhetünk el együtt, és az egész napot együtt tölthetjük sok-sok játékkal, szórakozással, izgalommal, a Vasút Történeti Park minden élményével, és hát a Sláger FM műsorvezetőivel, úgyhogy ha szeretnének velünk találkozni, akkor ott a helyük. Lehet akár regisztrálni is a programra, sőt, akár velünk együtt is kiutazhatnak a rendezvényre, hiszen 40 hallgatónk jöhet velünk vonattal a nyugati pályaudvarról. Így az odajutás sem lesz gond, viszont a vonaton tényleg csak 40 hely van. Szóval, hogyha velünk jönnének, akkor erre mindenképpen regisztráljanak külön a Sláger FM mobil applikációján keresztül, és hát várják a visszaigazolást, mert csak a visszaigazolás jelent tényleges beszállókártyát. Most pedig megnézzük, hogy a közutakon mi a helyzet, hiszen jön az infoblokkunk, utána pedig Shakira és Burna Boy közös dala, a Die Die.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. Zseniális.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ezen a héten nagy részben a napsütésű lesz a főszered, de csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami megint csak csapadékot hoz, úgyhogy végre kapunk megint egy kis eső utánpótlást, de holnap még száraz, napsütéses időben lesz részünk, viszont kora reggel pára és kötfoltok előfordulhatnak, és mindössze 11-12-13 fok lesz, viszont délután akár 25-26-27 fokig is melegedhet az idő. Aztán csütörtökön, ahogy említettem, jön a hidegfront, és emiatt a Dunántúra és az északi megyék fölé szakadozott felhőzet érkezik, pénteken pedig már országszerte lehet csapadékra számítani, azonban megint melegedni kezd az idő, 25-26 fokot mérünk majd. Gyorsan körbenézünk, hogy most mi a helyzet az utakon. Az M4-es autóúton Törökszent Miklós felé, az M0-as autóúti csomópont előtt történt egy baleset, a 23-as kilométernél csak a külső sáv járható. A fővárosban pedig baleset nehezíti a haladást a Budaörsi úton, kifelé a Villányi út után a belső sávban, illetve történt egy újabb baleset a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Kőér utca közelében, illetve továbbra is tart a műszaki mentés a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a külső sávban, úgyhogy ezeken az útszakaszokon számítsanak torlódásra, és hát a délutáni csúcsban is torlódik a forgalom a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, a Tököli úton ugyancsak befelé a Baross térnél, a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton a Széna tér előtt, valamint a Közraktár utcában a Petőfi híd felé. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket, Sziget-Szent Miklóson pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcát egyirányosították a Tököli úttól a Losonci útig vízvezeték felújítás miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

lélegzetünk is elállt ettől a daltól. Ez volt a The Chorus dala, a Breathless itt a Sláger FM-en is. Ezzel búcsúzik is a Sláger délután. Mostantól önök mondják meg, hogy milyen dalokra szeretnének táncolni. 0630303095 ide jöhetnek a kívánságok. A hírek után ugyanis indul a kívánságműsor. Most azonban még szól a Noxtól. Azt szeretem.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádióba vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
7: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
7: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Nagy zenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barba Negra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új műemléki védettséget kap több hazai ingatlan. Szerdán több mint 170 helyszínen lesz bringás reggeli vagy bringás uzsonna az országban. Szombaton a Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napja programjainak. Köszöntöm Önöket, Tortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium egy tervezetet, amely számos hazai ingatlan, köztük templomok, kastélyok és egy történeti park műemléki státuszát rendezi. Új kiemelt védettséget kapna az Acsai Prónai kastély 1862-es díszkapuja, az iszkázi Szent Miklós templom, az Eötvöskónyi kastély és történeti park, valamint a környei Konkolytege kúriák és magtár épület, amelyeknél az államot elővásárlási jog illeti meg. Több helyszínen részleges védettség marad. Budapesten például a Mester utcai Braukentes üzlet homlokzata és Zsolnai Csempés üzlete, Csongrádon a Halászháza, Kráckevén a Szerb templom együttes, Esztergomban a fürdőszálló és az Artézi fürdő főbb épületei. A teljes védettség megszűnt.

0: alkalommal kapott állami támogatást kiállításaira, összesen mintegy 4,5 millió forint értékben. Kiállítóként részt vett a floridai Daytona Beach-en rendezett Hungarian Summit-on, amelyet részben magyar állami forrásokból finanszíroztak. Egy kínai tárlatának megvalósítását pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Ősszel is lesz bringáz a munkába kihívás. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló szerdai eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
1: Ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet a weboldalunkon megtalálják, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
0: Az őszi kihíváshoz a Bringáz a munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érdeklődők. Szombaton újra a budapesti Hősökkel ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napjának. Egész napos programokkal, mérkőzésekkel, versenyekkel, bemutatókkal és különleges vendégekkel várják a kosárlabda szerelmeseit. A pályákon a versenyzőké, a lelátókon és a helyszín több pontján pedig a szurkolóké és a családoké lesz a főszerep. A nap a szabadtéri kosárlabda szezon egyik fontos állomása is. A Hősök terén rendezik meg a Suzuki Streetball Hungary soron következő fordulóját és az országos döntőt. Az ingyenesen látogatható esemény a világ legjobb akrobatikus kosárlabdázóit is láthatják az érdeklődők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Továbbra is 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Az éjszakai órákban azonban jelentősen csökken majd a hőmérséklet, holnap reggel mindössze 11-12 fok lesz odakint, úgyhogy a kora reggeli órákban biztos, hogy kell majd valamiféle kabát, kardigán, farmer, jacky, vagy bármi, ami véd a hidegtől. Aztán napközben majd cipelhetjük magunkkal, mert napközben már nem kell magunkon tartani a vastagabb öltözéket, hiszen 26-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Felhő alig-alig lesz fölöttünk, ebből következik, hogy eső sem esik majd, és a légmozgás is mérsékelt lesz, úgyhogy még csak az sem hűt bennünket. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Az M4-es autóúton Törökszent Miklós felé az M0-ás autóúti csomópont előtt történt egy baleset. A 23-as kilométernél csak a külső sáv járható, itt mintegy 3 kilométer jelenleg a torlódás. A 24-es számú főúton pedig Gyöngyös térségében egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 11-es kilométernél teljes útzárat vezettek be. A fővárosban is voltak balesetek, az egyik az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál, a belső sávban. Itt ezért alakult ki most nagyobb torlódás, a másik pedig a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Ezt a helyszínt is óvatosan közelítsék meg, de még mindig tart a műszaki mentés a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, az Üllői út előtt a külső sávban. És számítsanak rá, hogy a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot, mert aszfaltoznak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után, mert javítják a csatornát, és lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És indul már is a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Marcinak küldök egy Iron Mafia dalt, ezt Ági írta nekünk, hát érkezik a Volt egy álmom. Előtte azonban még tart a munkaidő, de már nagyon várom a végét, kérem Ava Max-től a So Am I-t, ezt pedig Ildi írta.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Dead or Alive dala, ha You Spin Around, ez pedig a kívánság műsor. 0630 30 30 95 8, ide írjanak, vagy ezt a számot hívják, hogyha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának ma délután. Én pedig már is mondom, hogy holnap délután hol vezethetjük le a stresszt. Érdemes lesz ellátogatni a Néprajzi Múzeumba, ahol egy különleges hangutazáson vehetünk részt. Gong meditációval vár ugyanis bennünket Bujáki Gabriella gongmester, meditáció és hangrezgés terapeuta oktató, aki abban segít nekünk, hogy egy zaklatott hét kellős közepén egy kicsit befelé figyeljünk, elcsendesedjünk és kiszakadjunk a mindennapokból. Aki szeretne ezen a foglalkozáson részt venni, az mindenképpen vigyen magával akár egy jógaszőnyeget, akár egy plédet és hát kényelmes ruhát, és készüljön fel egy varázslatos órára, amely után mintha újjászületnénk. No de újjászülethetünk akkor is, amikor meghalljuk a kedvenc dalunkat. Nézzük az üzeneteket. Kedves Kata, lánykámnak, aki nem tud a Sláger FM nélkül tanulni, a Maroon 5 új dalát küldöm. Kinga írta nekünk ezt az üzenetet, hát akkor Kinga lánykájának jó tanulást kívánok. Már is érkezik a dal. Előtte azonban Attila vagyok, és jó lenne, ha le tudnátok játszani a Csellengők dalát, ha megvan. Nagyon szerettem régen azt a számot, Attila, abszolút megértem. A Szólás szélom dala, ez a Runaway Train, és már forgatom is.

Maroon 5 vadonatúj dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Heroin, ez pedig a kívánság műsor. Én Kiskata vagyok, és este 8-ig igyekszem teljesíteni az önök kéréseit, viszont ma este 9 órakor egy új műsor debütál majd itt a Sláger FM-en, Peller Marian és testvére Peller Anna műsora, az Így jártam a nővéremmel, ami tele lesz őszinte sztorikkal, nevetésekkel, a Peller lányok fantasztikus kalandjaival, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz fülelni. Most pedig a kívánság műsor folytatásában nézzük, mi érkezik. Szia, Rolinak üzenem, hogy ne bánkódjon, és küldöm neki Luis Capalditól a Forget Me-t. Ezt Viki írta nekünk. Oké, akkor Rolinak szól már is a vigasztalódal. A Sláger FM minden hallgatójának kérem Gáspár Lacitól a Hagyd meg nekem a dalt, ezt pedig Eszti írta, Eszti, nagyon szépen köszönjük. Már is

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Csütörtökön érkezik majd egy hideg front északnyugat felől, ami maga előtt meleg levegőt tol, úgyhogy napközben 26-27 fokra számíthatunk térségünkben, azonban korán reggel nagyon hideg lesz. A pára és kötfoltok mellett a hőmérőnk mindössze 11-12 fokot mutat majd a kora hajnali órákban, de aztán, ahogy kiderül az ég, gyorsan emelkedni kezd a hőmérséklet. A hideg front megérkezése túl nagy változást nem hoz, két napra válik csupán felhősebbé, csapadékosabbá az időjárásunk, csütörtök délután és pénteken jöhet eső, de aztán szombaton, vasárnap megint derült égről mosolyog majd ránk és melenged bennünket a nap. Jönnek az utak hírei. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában, a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a belső sávban, és volt egy baleset a Könyves Kálmán körúton és a Rákóczi híd felé a Kőbányai út előtt, szintén a belső sávban, mindkét helyszínen torlódásra készüljenek, és még helyszínelnek a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében, úgyhogy itt is lassabb haladásra számíthatnak. De nehezíti az autósok dolgát, hogy a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében javítják a csatornát, ezért itt útszűkület van, a 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 20. kerületben pedig a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad, és van egy előrejelzésünk, este éjszaka 7 órától, holnap reggel 5-ig a 10. kerületben a Fertő utcában a Vasúti felüljárónál és a Basa utcában a Száva és a Kőér utca között a forgalom egy sávban váltakozva tud majd csak haladni, jelzőörös irányítással elektromos közműk karbantartása miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Suska Paldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt Billy Joel dala, a River of Dreams, ez pedig a kívánság műsor. Gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, ami igazán feldobná a délutánjukat, estéjüket. 0630 30 30 95 8 a számunk. Nekem pedig van egy jó hírem a Kolodkó rajongóknak, ugyanis Kolodkó Mihály, aki ugye miniszobrairól ismert, elhelyezte a legújabb alkotását. A Széchenyi fürdő mellett egy járda oszlopba helyezte a legújabb aprócska szobrát Kolodkó Mihály. Ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el. És hát azért éppen őt, is azért éppen erre a helyszínre, mert Zsigmondi Vilmos volt az, aki elterjesztette Magyarországon az artézi kutak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. És hát azért éppen tegnap került ki ez a vadonatúj szobor, mert tegnap kezdődött és egészen holnapig tart itt Budapesten a hidrogeológusok világkongresszusa, úgyhogy ez a szobor egyfajta tisztelgés az ő munkájuk előtt is. Hogyha a Széchenyi fürdőnél járnak, akkor mindenképpen keressék meg ezt a szobrocskát is. Itt a Sláger FM-en pedig kereshetik a kedvenc dalaikat. 0630 30 30 95 8 a számunk. Sziasztok, annyi meló volt ma, hogy azt hittem sosem érek a végére, de elkészültem mindennel, úgyhogy végre lazíthatok. Ehhez kérem a New Level Empire-től a Legyen valami, vagy valami legyen című számot. Gyöngy írta ezt az üzenetet, valami legyen a dal címe is azonnal érkezik, és itt van Gergő üzenete is. Szia, a Lessons in Love jöhet a Level 42-tól, azt most csípném. Gergő, azt elhiszem, már forog is.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Max Warrendal a igazi szerelembomba. Ez volt a Fever Dream itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Benne azonban hamarosan érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól. Előtte azonban Ádám kérését szeretném teljesíteni, aki a tesójának, Bálintnak szeretne nagyon boldog születésnapot kívánni. Az M-People dalával, a Moving On Up-pal, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább. Bálintnak pedig én is boldog szülinapot kívánok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Megnyílt a Csömöri Rozsdafarkú kilátó. Budapesten rendezik a konferencialiga döntőjét 2029-ben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid megjegyezte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek, órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezett megindításáról a végső döntést a teszt lezárulta és az eredmények értékelése után születhet meg. Nem politikai, hanem jogi átvilágítás miatt zár be ideiglenesen a Terrorháza, tudta meg a HVG a múzeumot működtető vagyonkezelő ügyvezetőjétől. Györgyevics Benedek szerint át kell világítani a kiállítás jogi helyzetét és szerződést kell kötni az ingatlan tulajdonosával. A bezárás várhatóan rövid ideig tart, és bár a vezetőségből 10-15 fő távozhat, a munkavállalók nagy részét megtartják. Közben a Fidesz frakciója a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését követelte, miután Zoltán miniszter bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Mária megbízatása, és ideiglenesen bezárják az intézményt. Hozzátette, hogy még idén újra látogatható lesz a múzeum, amint kialakulnak a végletes szakmai és működtetési

0: A helyszín történetét Aranyosi Péter Máté dolgozta fel. A kilátó szabadon látogatható. 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Víg Színház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készítenek új zenés darabot. A Petőfi ősbemutatója Horváth Csaba rendezésében a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Víg Színházi premiért 2027 őszén tartják. A társulat tagjai és bérletes nézői jelenlétében tartott eseményen az alkotókkal beszélgettek az idei bemutatókról. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Víg Színházon jellemző sokszínűséget. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése szerint 2029-ben a budapesti Puskás Aréna ad otthont a Konferencia Liga kupasorozat döntőjének. Ezzel a 2023-as Európa Liga és az idei Bajnokok Ligája finálé után újabb rangos nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzését rendezik meg a magyar fővárosban. Az UEFA végrehajtó bizottsága Szalonikiben úgy határozott, hogy a korábbi időpontban a Juventus Torinói stadionja még 3 év múlva a Puskás Aréna lesz a helyszín. Magyarország így rövid időn belül már a harmadik nagyszabású európai kupa döntőjét rendezheti meg. A tanácskozáson kijelölték a többi sorozat döntőjének helyszíneit is, a Bajnokok Ligája fináléját jövőre Madridban rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük a meteorológiai előrejelzést. A szerdánk párásan, ködösen indulhat, de ezek feloszlása után túlnyomó részt derült napos száraz idő várható, akár 26-27 fokot is mérhetünk. Aztán csütörtökön a Dunántúlra és az északi megyék fölé szakadozott felhőzet érkezik, másutt akkor még derült vagy gyengébb felhős idő valószínű, az esti óráktól kezdve azonban már országszerte lehet esőre számítani, és az így lesz pénteken is, vagyis a péntek is felhős, csapadékos lehet. De nagyon hideg akkor sem lesz, 23-24 fokra számíthatunk csütörtökön és pénteken is. Ha még úton vannak, készüljenek rá, hogy baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út előtt a belső sávban, és történt egy újabb baleset is a 15. kerületben a Szent Mihályi úton, az M3-as autópálya felé a Nyírpalota út után. Itt a forgalmat a szemközti oldal belső sávjába terelik, viszont jó hír, hogy a 10. kerületben a Gyömrői úton megszűnt a forgalmi akadály. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladt közművi építés miatt, a Péter Apostol utcát pedig lezárták a Haraszti útnál, de lezárták a 22. kerületben a Panoráma útat a Baros utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 16. kerületben pedig lezárták a Mészáros József utcát, a Zsíj Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. A Stefánia úton is dolgoznak a Hungária körút felé az Egressy útnál, itt a külső sávban lezárva, mert vízvezetéket javítanak, illetve építkezés miatt zárták le a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, ezért az a Teve utca felől Zsák utca lett. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor, és benne Marcsi kérését szeretném teljesíteni. Szia Kata, a kedvenc dalom tavaly óta a Pray a Coldplay-től. Léci, jázd le a mai kívánság műsorban. Marcsi, ennek nincs akadálya, már is ezzel a dallal indul az óránk.

A 90-es éveket idézte az Army of Lovers dala, ez volt a Crucified itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor, az SMS és telefonszámunk 0630303095, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani, én pedig már is elcsábítanám önöket, mert hogy születésnapot ünnepelhetünk ezen a hétvégén, nem is akármilyet és nem is akárhogyan, jön a 25. szülinapi pagonyfest a Dürer kertben vasárnap koncertekkel, színházi előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal és sok-sok meglepetéssel. Lesz itt Grillus Vilmos koncert, de érkezik a Ne felejts bábszínház is, Pitty Pang és Lili történetével. Kárász Eszter a Maszat koncertet mutatja majd be nekünk, és még a Budapesti Fesztivál zenekar is muzsikál nekünk, és ad egy kis hangszerkóstolót. Mindemellett egész nap lehet társas játékozni, kézműveskedni, és egész nap használható a Vitéz László bábjátékautomata is, úgyhogy nagyon klassz buli lesz, mindez tehát vasárnap a Dürer kertben. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Hello, Kata, hugomnak, Panninak üzenem, hogy várom holnap reggel egy jó kávéval munka előtt, és küldöm neki az Ugye nem bántad meg című dalt. Pisti írta nekünk ezt az üzenetet. Dr. Béres nyúlt hozzá ehhez a dalhoz, és dolgozta át egy kicsit Veréb Tomi segítségével, azonnal forgatom, és itt van még Andi üzenete is. Szia, Orsinak üzenem, hogy este igyon citromfű teját, és kérem neki a Szellemírtók dalát. Ugyan citromfű teja stresszoldó, segít ellazítani. Ez egyébként egy jó tanács, nem csak Orsinak, hanem mindenkinek. A dalt pedig már is forgatom.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, én mondtam, hogy nagyon jól sikerült ez az átdolgozás. Dr. Béres és Veréb Tomi hozta el nekünk az Ugye nem bántad meg című dalt. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, még 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. 0630303095-8 a számunk. Sziasztok, Lina vagyok, és drága barátnőm délutánját, esti munkáját szeretném feldobni Zséda Fekete Rúzs című dalával. Üzenem neki, Niki, kitartás, munka után pedig lógj egy jót, aki már is érkezik Zséda dala. Előtte viszont Damiano Davidtől hallgatjuk meg a The First Time című dalt, ez pedig Kitty küldi a férjének, Fecónak.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en már is mondtam, hogy mit kalkuláltak ki nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, holnap még a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, ebből következik, hogy csapadékra nem kell számítani. Miután a reggeli pára felszáll, gyorsan melegedni kezd majd az idő, reggel 11-12, délután pedig 26-27 fok lehet. Napközben mérsékelt, gyenge lesz a légmozgás, csupán a Dunántúlon, inkább az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg a szél, első érkezésére pedig majd csütörtök délutántól kell számítani. Szétnézünk az utakon, továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai út előtt a belső sávban, és tart a helyszínelés és műszaki mentés a 15. kerületben, a Szent Mihályi úton, az M3-os autópálya felé, a Nyírpalota út után. Itt a forgalmat a szemközti oldal belső sávjába terelik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot, mert aszfaltoznak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát, a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt, illetve csatorna felújítás miatt zárták le a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de itt a Szervíz úton lehet közlekedni. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében is javítják a vízvezetéket, úgyhogy ezt is lezárták, a 22. kerületben pedig a Panoráma utcát a Baros utcánál vízvezetékjavítás miatt találjuk szintén lezárva, de dolgoznak Soroksáron is, a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, közműépítés miatt itt a közlekedőknek jelzőlámpa segít. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM kívánság műsorában Chesney Hawkes dobta fel a hangulatunkat, ez volt a The One and Only, és ez még a kívánság műsor pár percig, de lassan záródik a kívánságtár, úgyhogy hát az utolsó percek pörögnek. 0630303095 ide írják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani, csak siessenek, és siessenek a regisztrációval is, hogyha szeretnének velünk együtt utazni szeptember 26-án a Sláger piknikre a Magyar Vasút Történeti Parkra, ahová egyébként mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk, viszont velünk utazni csak 40-en tudnak, ezért kell sietni a regisztrációval. Nagyon jó programokkal készülünk egyébként önöknek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy találkozunk majd. És hát abban is bízom, hogy ezen a hétvégén meg a Ménesi Kulturális utcabálon futunk össze, hiszen hatodjára telik meg élettel a Gellérthegy napos oldala a Ménesi úti kulturális utcabálnak köszönhetően. Délután 2-től például egy helytörténeti sétán vehetünk részt, amely a Gellérthegyi házak kertjeit és azok közösségeit mutatja be, de lesz swing tánc bemutató óra, folk, pop, jazz és soul koncert, diszkótánc workshop, a legkisebbeknek pedig hanghullám játszótér, és ez csak néhány a sok-sok program közül, úgyhogy szombaton délután találkozzunk a Ménesi Kulturális utcabálon. Itt a Sláger FM-en pedig a lassan búcsúzó kívánság műsorban Dóri kedvéért még szól a Well Hello és a Halott pénz Emlékszem Sopronban című dala. Anikónak szeretné ezt a dalt küldeni, Zsolti pedig azt írja, hogy a párjának, Trixinek küldi a finom vacsoráért cserébe Michael Jackson Thriller című dalát. Egészségetekre a vacsorát!

0: Egy kis fesztivál hangulatot idézett nekünk a Well Hello és a Halott Pénz dala. Ez volt az Emlékszem Sopronban, a Kívánság műsor pedig holnap jelentkezik. Legközelebb zárjuk az órát a Régi Nyár című dallal. Ez is egy Dr. Béres átirat, aztán jönnek a hírek, és még egy órán át együtt rádiózhatunk.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi Nyár.

0: semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra együtt fel a kezeket.
1: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát!
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
4: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
4: Köszönjük.
6: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Nagy zenekaros Triász koncert
11: szeptember 18-án.
10: Barbanegra Red Stage.
11: Kedvezményes elővételi jegyek
10: rock1.hu.
11: Szeptember 18-án.
10: Triász koncert Orbanegra, Red Stage.
12: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
13: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
14: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
15: Lehet, hogy a következő, vagy az azt követő, tehát 8 év múlva már ti is kint leszek a világbajnokságon, mint futballisták.
16: De akkor már nem leszünk felnőttek. De.
15: Gyerekek.
17: Hát akkor 8-os leszel.
16: 8-os. Hát, várjál, ezt kiszámolom.
17: Na, számoljuk.
16: Most vagyok 8
15: éves.
16: Várjál, akkor úgy kell lesz, hogy 8 meg 4 az 12, meg 4
15: 16.
16: Igen.
15: 16 évesen már lehetsz válogatott.
16: Úgyhogy most már egy 10 év kell.
15: 10 év. Kivárjuk, akkor lehettek focisták.
16: Én szeretnénk lenni a meccsen, meg egyértelmű, hogy focizni. Végre állok.
14: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Jogerősen ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügy miatt. Feltételezett kábítószer terjesztőkre és vevőikre csaptak le a rendőrök Pest vármegyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. közleményben reagált az Indotek Group Jelinek Dániel előállítására, miután a HVG és az Index is arról írt, hogy a rendőrség kedden reggel intézkedett az üzletemberrel szemben annak ellenére, hogy szeptember 10-én önként megjelent a Nemzeti Nyomozóiroda idézésére, és azóta is folyamatosan elérhető volt, áll a közleményben. A cégcsoport álláspontja szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el Jelinek Dániel. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy 4 embert hallgatnak ki túlárazott volánbusz beszerzések miatt, 3 személyt őrizetbe vettek. A kontroll korábban megírta, hogy Jelinek Dániel és Szívek Norbert idézést kapott az ügyben. A fővárosi törvényszék jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. A döntés szeptember 7-én emelkedett jogerőre, miután az ügyészség nem fellebbezett a júliusi elsőfokú határozat ellen. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség így újra jogosult a személyi jövedelemadó 1%-a után járó állami kiegészítésre, amelyből az elmúlt 3 évben mintegy 2 milliárd forinttól esett el az Iványi Gábor által vezetett közösség. Kiadta Szekeres Pálnak Lázár János országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. A testület határozata nem jogerős, ellene 3 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben, írta a Telex. A nyomozók egy korábbi eszközbeszerzés jogi hátterét vizsgálják a gazdasági igazgatóságon, de az intézmény a folyamat lezárásáig nem ad részletes tájékoztatást. Az onkológiai intézet körül nem ez az első visszás ügy. Augusztusban az egészségügyi miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság bevonásával, miután bejelentés érkezett arról, hogy egyes magánpraxissal is rendelkező orvosok szabálytalanul terelik a beteget az állami és a magánellátás között.

0: Az üzemben tartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amely hatósági intézkedést is maga után vonhat. Egyszerre 4 helyszínen csaptak le a rendőrök Budapesten és Pilisvörösváron, miután a nyomozók feltérképezték a feltételezett kábítószer terjesztő kapcsolatrendszerét és vevőkörét, derült ki a Pest vármegyei rendőrség tájékoztatásából. A kutatások során droggyanús anyagokat és fogyasztáshoz használt eszközöket találtak, és nem csak a terjesztőkre, hanem a vásárlói kör több tagjára is lecsaptak. Egy 41 éves és egy 33 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítottak meg, mindkettőjüket letartóztatták. Rajtuk kívül 11 ember ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, és 2 korábban körözött fogyasztót is elfogtak. Az akcióban összesen 15 embert állítottak elő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vegadala, ha mindenem itt a Sláger FM-en, és ma reggel, a Sláger reggelben megint csak szóba került a roller, és az, hogy a közlekedés biztonság mennyire fontos. Na hát, a Bonanza Banzai egyik alapítója és stílus meghatározója, Hauber Zsolt már évek óta együtt dolgozik a rendőrséggel, és készítenek figyelemfelhívó dalokat. Az idei daluk központi témája pedig éppen a roller volt, erről faggatta ki Porten Petra és Somogyi Zoli.
1: Az ORFK különleges módját választotta most annak, hogy a rolleres balesetekre irányítsa rá a figyelmet, és hogy lehetőleg csökkentsék az ilyen balesetek előfordulásának gyakoriságát. Éppen ezért már is csatlakozik hozzánk a vonalban Hauber Zsolt, a Bonanza Banzai alapító tagja, újabban ugye a Hauber X Bonanza meghatározó személyisége, zeneszerző, billentyűs. Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Zsolt, hogy jött a felkérés, hogy írj egy dalt, és ezzel próbálják felhívni a figyelmét az embereknek arra, hogy biztonságosabban rollerezzenek, meg mondjuk használjanak például védőfelszerelést?
3: Nagyon fontos, hiszen az életünkről van szó. Már 5. éve dolgozom együtt az ORFK-val, és a dalainkon, szerzeményeinken keresztül próbáljuk felhívni a figyelmet a baleset megelőzés fontosságára, a biztonság kívül, stb. És idén a sláger az a idézőjelben az a rollerezés és a bukós isak, és hát természetesen ezt is dalba foglaltuk, és ezen a dalon keresztül, aminek az üzenete elsősorban az, hogy nagyon vigyázzunk magunkra és meg egymásra is.
1: Kedves sláger hallgatók, tessék nagyon figyelni most a szövegre, belehallgatunk.

0: hangzás az pont olyan, mint amilyet tőled remélnénk meg, amit megszerettünk. És figyelj, úgy képzeljük el, mint amikor ilyen, nem tudom, televíziós vetélkedőkben van ilyen feladat, tudod, hogy vannak kulcs szavak, amiknek szerepelni kell az adott. Így volt?
1: Igen, így általában így van, a Belzés Zsolt elezredes úrral mindig ezt megtárgyaljuk, ő a producer ezeknek a daloknak. Minden évben születik egyébként legalább egy ilyen dal, ami valamilyen meghatározott baleset megelőzési témáról szól. Uh-huh. Volt már ugye a biztonsági, volt motorozás, veszélyes közlekedés, mindig felhívjuk a figyelmet. A zenén keresztül szerintem jól meg lehet szólítani az embereket, egy kicsit lazább, de mégis azért figyelemfelkeltő, hiszen a szlogán, amit mindig megjelenítünk, az, hogy mindenki hazaérjen, az a legfontosabb.
2: Zsolt, nekem úgy tűnik, hogy most ebben az esetben a rolleresnél inkább a szülőket célozzátok meg, ami szuper, mert ugye rajtuk keresztül lehet a gyerekeket elérni, hiszen a gyerekek nem feltétlenül foglalkoznak azzal, hogy jó, hát nem hallgatok meg azért egy dalt, hogy mondjuk
0: igen,
2: utána biztonság. Szerintem
0: tök érdekes,
2: igen.
0: Mert nekem meg, ahogy most hallgattam, pont az jutott eszembe, és azon gondolkodtam el, hogyha egy gyerek mondjuk ezt hallja, és elég fülbemászóra sikerül. És ott van, hogy véd magad, hogy vedd fel a bukós isakot, stb., hogy te hiszel abban, vagy tapasztaltad már, hogy a zenének valóban van egy olyan hatása, hogy az ember pszichére hat, legyen szó akár egy gyerekről, és hogyha ezt többször meghallja ezt a dalt, akkor óhatatlanul tudatalat ott lesz benne, hogy jaj, a bukós isak.
1: Így van. Pszichére és a lelkére, hiszen a zenének ez a legfőbb varázsa. Saját gyermekében tapasztalom egyébként, ők inkább bicikliznek, de a bukós isak az elengedhetetlen, főleg a nagyobbik fiamnál, aki országos bajnok triatlonos.
2: Wow, gratulálunk!
1: Köszönöm szépen. Kicsi is biciklizik, de bukós isak az elenged. Nem is kell nekik mondani.
2: Na, ezt akartam mondani, igen.
1: Tehát, és főleg így, hogy egy jó dalon keresztül megy át az üzenet, akkor szerintem önkéntelen is belemegy. Ez egy buli a bukós, és akkor az pedig egy jó sztori, és ha megszokják, hogy fölveszik, akkor a biztonságuk érdekében is tesznek egy csomót felnőtt korukra.
0: Igen, ez a másik, ami nagyon sokszor működik. Ugye múltkor beszéltünk pont valamelyik nap arról, hogy például a rendrakás is olyan, hogyha a gyerek számára természetessé válik, mert egészen pici korától kezdve, hogy finoman játékosan rávezeted, és nem egy ilyen kényszer, hogy raksz rendet, büdös karak, mert akkor nyilván nem fog, hanem hogy ez ilyen magától értetődővé válik, szerintem ezzel lehet eredményt elérni. Petra?
1: Igen.
2: Zsolt, azt mondod, hogy már 5 éve együtt dolgoztok. Melyik volt az a dal, aminél kaptál te is úgy visszajelzéseket, hogy fú, köszönjük szépen, mert ennek hatására mondjuk például az unokaöcsém már beköti a biztonsági jövét 18 évesen. Volt-e ilyen visszacsatolásotok?
1: Volt, hogy de ráadásul mi egy ilyen közlekedésbiztonsági díjat is nyertünk az Adjesély című dallal, ami egy ilyen nagyobb kaliberű klip is készült hozzá, és ez főleg a biztonsági jövő és a normális autóvezetésről szól. Úgyhogy volt egyébként mi a zenén kívül azért példát is mutatunk általában.
2: Igen,
1: mindig,
2: fontos.
1: Amikor a Oberix vonalzával koncertre megyünk, mindig csinálunk egy ilyen minifilmet, hogy bekötjük magunkat, meg normálisan vezetünk, meg közlekedünk. Szerintem példamutatásra is lehet azért egy picit segíteni ezen a dolgon, hogy egy kicsit jobban figyeljünk egymásra.
0: Figyelj, az utánfutás, ugye ez a hivatalos címe, a dalnak is klip is készült már hozzá. Mit értsünk utánfutás alatt? Most eszembe jut, hogy múltkor beszélgettünk Hertlen Károlyjal, a BME mesteroktatójával, és valamit magyarázott erről, hogy az utánfutás, hogy van a kerekeknél, hogy egy rollernél, meg egy biciklinél, meg egy autónál egészen másként működik például egy elengedett kormány.
1: Igen, hát sok minden van, ezek főleg ilyen fizikai szempontok, de a lényeg a biztonság, tehát az, hogy távolságot tartsunk, ne menjünk gyorsan, nedves felületen például ne rollerezzünk, ha lehetséges, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk, ne csak egymásra, hanem a gyalogosokkal is, mert azért ők is szenvedői ennek a történetnek, tehát nagyon körültekintően, és minél lassabban. Én azt gondolom, hogy nem csak a kor beszél velem, hanem a tapasztalat, hogy nem állt, hogyha lassabban megyünk, egy kicsit sokkal jobban jár mindenki, és az életünk is nagyobb biztonságból van.
0: Kedves hallgatók, Hauber és Bonanza éjség csillapítására javasolt, ajánlott tehát az utánfutás című dal, Hauber Zsoltnak pedig köszönjük szépen. Hát egyrészt, hogy megcsináltátok ezt a dalt az ORFK-val, másrészt köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szép napot, szia.
3: Tényleg nagyon jól sikerült a dal, érdemes teljes hosszában is meghallgatni és megmutatni a gyerkőcöknek is. És hát, hogyha rollerre szállunk, akkor ne feledjük, hogy a közlekedés egy veszélyes üzem, hogyha pedig biciklivel indulunk útnak holnap, akkor ne felejtsük, hogy bringás reggelivel várnak majd bennünket a Városháza Parkban reggel 7 és 9 óra között az Európai Mobilitási Hét keretében. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, 6 órakor érkezik Pordán Petra és Somogyi Zoli, most pedig zötyögünk tovább Hevesi Tamással, jön a zötyög az élet. Rövid az élet.

0: Ez volt a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz itt a Sláger FM-en, és ma este 9 órakor vadonatúj műsor debütál itt a Sláger FM-en, az Így jártam a nővéremmel. Ennek első részében Peller Anna és Peller Marian saját családi titkaikat osztják meg majd velünk, bevallom, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Ajánlom önöknek is jó szívvel ezt a műsort. Rögtön utána pedig 10 órakor érkezik Esmiller András és indul a Slágerkult, akihez az én egyik volt osztálytársam érkezik, bizony Horváth Csaba, aki a Budapest klasszikus filmmaratonról mesél majd nekünk, amely éppen ma kezdődött, és egészen vasárnapig várja majd a filmek szerelmeseit. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Igyekszünk a magyar film hírnevét öregbíteni. Ugye a Nemzeti Filmintézetnek az a missziója, hogy a magyar filmnek az ismertségét és az elismertségét növelje itthon és külföldön. Én azt hiszem, hogy elég magas szinten van egyébként a magyar filmnek, akár a hazai, akár a külföldi ismertsége, elismertsége, de hát természetesen ez valójában egy végtelen számegyenes, tehát, hogy bármit mi dolgozunk is rajta, tudunk még többet tenni, és igyekszünk ezt megtenni a Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmával is, amit idén már 9-szer rendezünk meg.
2: Hát és ráadásul ma.
1: Így van, ma indul, és vasárnapig tart, és hát én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas programot ígér, 100 vetítéssel várjuk a kedves nézőket, 6 helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art Plus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában, a Francia Intézetben, és a szabadtéri vetítéseken a Budapest Kertmoziban, a Városházánál.
2: Hány helyen leszel ott?
1: Igyekszem minden helyre kimenni, természetesen már csak hivatalból is, meg nyilván igyekszem minél több vetítésre is eljutni ilyenkor, de hát persze ez nekünk elsősorban meló és nem szórakozás, világos. Bár kétségtelen, hogy ez egy szórakoztató meló.
2: Nézzel nekem a kérdést, érts jól mindent, hogy nálatok miben mérik például ennél a rendezvénynél a sikert? Abszolút a nézőszámban?
1: Mérjük a nézőszámban természetesen, tehát ez egy fontos kritérium, hogy ezt a fesztivált sokan látogassák. Hál' Istennek sokan látogatják, tehát ez azért azt mondható, hogy Budapest legnagyobb filmfesztiválját rendezzük ilyenkor szeptemberben időről időre. Egyrészt. Másrészt azt is tudjuk mondani, hogy most már a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nemzetközi szinten is kinőtte magát. A harmadik legnagyobb európai klasszikus filmfesztivál, ahol restaurált filmeket mutatnak be Lyon és Bologna után. Ezen nagyon sokat dolgoztak a Nemzeti Filmintézet munkatársai, a fesztivál igazgató Rádói György vezetésével, főként a filmarchívum munkatársai, de természetesen a Nemzeti Filmintézetnek más ágabogán dolgozó kollégák is. Szóval ebben is mérjük, hogy azért nemzetközi rangot is szerzett már ez a fesztivál, és az abban mutatkozik meg, hogy idén például már közelíti a 200-at a szakmai, a külföldről érkező szakmai vendégeknek a száma, hiszen nem csak filmvetítések vannak ilyenkor, meg családi programok, és így tovább, tehát minden, ami egy fesztiválhoz kell, de nagyon fontos szakmai programokat is rendezünk, elsősorban a Francia Intézetbe, ezt úgy hívjuk, hogy Budapest Classics Lab, és itt összejönnek évről évre azok a szakemberek a világ minden tájáról, akik filmrestaurálással, filmmegőrzéssel foglalkoznak, ez egy nagyon fontos téma, és a már említett fesztiváligazgatónak, Gyurinak igazán a szívügye, nyilván ezt nem is lehet másképp csinálni, hogyha ilyen elhivatottság nem lenne, akkor azt hiszem, hogy sokkal kevesebb eredményt érne el Magyarország is, meg persze a világ is, hiszen nemzetközi téren is igen jó kapcsolatokat ápolunk ezen a területen.
2: Árulja kérlek néhány kulisszatitkot, mennyi időt vesz igénybe egy ilyen fesztivál megszervezése? Kell egy év hozzá?
1: Nem feltétlenül kell egy év, de mondjuk azt mondom, hogy egy bő fél év, 8 hónap azért az mindenképpen kell. Tehát nagyjából az év elején elkezdődik ez a munka, hiszen most gondolj bele, itt van 3 külföldi sztárvendég, Mathieu Kassovitz, hát azért az ő naptárja, hát, azért nem üres. Pavel Edelman, a lengyel operatőr, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is dolgozott együtt a Katyin, illetve a Zongorista című filmeken, illetve Iránból eljön hozzánk Mohsen Makhmalbaf, az iráni új hullámnak egy nagyon jeles képviselője, 4 évtizede készít filmeket, szóval ezekkel az emberekkel azért időben föl kell venni a kapcsolatot, meg sok egyeztetést igényel az ő leszervezésük. Másrészt, ugye a fesztivál az alapvetően úgy készül, hogy a Nemzeti Filmintézetnek az ezzel foglalkozó szakemberei bekérik a világ minden tájáról, hogy milyen restaurálási újdonságok vannak. És igyekszünk sok-sok restaurálási premierrel előállni ilyenkor, a magyar filmek közül is, meg a külföldi alkotások közül is, amik először láthatók, tehát nagy vásznon, kiváló, a mai szemnek is, és a mai fülnek is kedves, minőségben. Szóval ez a programnak az összeválogatása, mire összejön ez a 100 film, és ezt nem úgy értem, hogy mire nagy nehezen összegerebjézzük, hanem úgy értem, hogy a több százból mire leszűkítjük azt, hogy egyáltalán mi fér bele ebbe a programba, és persze a már említett szakmai rendezvényeknek az előkészítése is, meg a vendégek meghívása, az előadók felkérése, az azért elég sok egyeztetéssel és munkával jár.
2: Hát ráadásul roppant izgalmas része vannak például ez a restaurálás is, hogy amögött milyen munka van. Hogy az oda tudjon kerülni.
1: Amögött meg egy folyamatos munka van. Ugye a Nemzeti Filmintézeten belül, illetve a Filmarchívumban és a Filmlaborban 2018-ban indult egy filmrestaurálási program. Ennek keretében most már több mint 400 magyar filmet újítottak föl a mi kollégáink. Ez egy meglehetősen bonyolult feladat, és egy komoly szakmai kihívás, amikor nem tudom én, több évtizedes, akár néma film, vagy a hangos film kezdeteiről származó filmek.
2: Szóval,
1: igen, igen.
0: Hallgassák meg a teljes interjút ma este 10 órától Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával beszélget majd Esmiller András kollégám. Aztán menjenek filmet nézni, hiszen ahogy hallhatták, a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon több mint 100 vetítés, igazi filmklasszikusok és időutazások a mozi történetében, ami ránk vár. Ma este 10-kor pedig a Slágerkult vár önökre, most pedig érkezik Lábas Viki dala, a 30-valahány.

0: Nagyon szeretem ezt a dalt. A Solveig és Szakács Gergő közösen szólt, ez volt a Minden tévedésem itt a Sláger estében, és nem tévedés, egy világsztár feldolgozta az Apostol zenekar egy réges-régi dalának egy részletét, ami óriási dolog. A történetnek pedig ma reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli is utána járt.
1: Döbbenetes híreket kaptunk, magyar vonatkozású híreket Amerikából. Ugye a magyar zenei kultúra elválaszthatatlan része az Apostol együttes. Na már most, volt nekik annak idején egy Te úgy mentél el című számuk. De...

0: És ebben itt van ez a nagyon jó pofa zenei alap, egyébként ezzel nagyon indul már a legelején a dal. Nagyon kellemes csengése van, de most jön a trükk, tessék figyelni ezt a zenét közben. Hoppá! Hoppá!
1: Ez már Erika, nem az apostol.
0: Ez nem, de a zene igen, és Erika Badut halljuk, az ötszörös Grammy-díjas énekesnőt, aki most készítette ezt a vadi új dalt, sőt, rögtön két új dalt, amiben az apostol együttes zenéjét használta fel. Hát hogy van ez? Itt van velünk a legendás apostol billentyűse, Németh Zoltán. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok nektek is, meg a rádió hallgatóknak is. Szóval... Megmondom őszintén, ugye természetesen az ember nagyon örül, hogy egy ilyen hírt kap, és én annak is úgy, hogy is mondjam, csodálkoztam idézőjelben, hogy megkerestek eleve. Tehát ugye az ember úgy gondolná, hát most mit kis magyar akármit, majd Amerikából itt keresgetnek. Valószínűleg talán ma már azért az internet korában könnyen lenyomozható az, hogy valami dallam vagy zenei részlet honnan lehetett, vagy honnan jött eredetileg. Én úgy tudom, hogy Alchemist talán, ha jól mondom, aki egy ilyen DJ is, meg ilyen, ő járja szívesen járja az ilyen lemezbutikokat, régi
1: dolgokat. És ott találta meg.
2: És ott találta meg ezt a dalt, és hát ezek szerint Erika Badunak, vagy a producernek, nem tudom mi, megtetszett fantáziát látott abban, hogy azt a zenei részletet, amit most be is játszottatok, ezt felhasználja az ő két dalához.
1: Zoli, neked tetszik az átdolgozás? Amikor te ezt megkaptad és meghallottad, azt mondtad, hogy hát mégiscsak én írtam ennek a dalnak a zenére, ez így jó, igen, ez menő.
2: Igen, jó. Pofa, nem erről az, hogy tetszik vagy nem tetszik, hát nyilvánvaló, bár nem bántva a hölgyet, azért ő sem már karonülő, de nyilvánvalóan azért más talán a zenei világ. Hát most az apostolétest ismeri, aki ismeri, milyen nagyon dallamos, szívhez szóló muzsikát írunk a zenében, és igazából ők meg kiragadtak egy olyan részletet, amit ugye úgynevezett zenei szóval belúpoltak, és egyfolytában azt a pár ütemet használták ahhoz, hogy ők ezt ebből egy dalt készítsenek. Tehát végül semmi bajom nincs nekem ebben, de ugye amikor először megkerestek ebben a kéréssel, hogy hozzájárulok-e, akkor én azt hittem, hogy valami hosszabb, vagy a dallamból, vagy a mit tudom én, miből fognak valamit felhasználni, de ha szigorúan veszik, akkor tényleg egy előzene, vagy közzene van, amit ők úgy éreztek, hogy alkalmasan, jó, nyilván hát nem is dallam énekelnek rá, hanem egy félig meddig ilyen
0: furi az egész. Már megbocsássa a kérdését, de akkor árérték arányban jól járt el, mert tulajdonképpen néhány hangot ragadtak ki, és gondolom, hogy a jobb díjat az tisztességet sem megfizették, mintha az egészet használták volna. Nyugtass meg!
2: Valószínűleg, nézd,
0: én sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, értem.
1: Jó, az a lényeg, hogy jöjjön a jogdíj, ez a lényeg.
2: Én nem hiszem, hogy a sarokházat ebből fogom megépíteni.
1: Igen, világos.
2: De én azt hiszem, hogy nem is ez a lényeg. Nem is tudom, ezt hogy lehet követni, de ezek szerint korrektek voltak, hát valószínűleg nyilván valamilyen módon majd jelzik, hogy akkor mennyi a mennyi. Itt nem olyan pénzről van szó, mint hogyha mondjuk én bepereltem volna őket, mert...
1: Mint annak idején a Presser Pici bácsi és Adam is Anna, ugye, a Kanye Westet.
0: Ők jobban jártak ezzel. Már teren kívül egyeztek meg, tehát ők se kaptak feltétlenül milliókat, de biztos, hogy többet kaptak, mintha...
1: Zoli, van még olyan apostol sláger, amit esetleg külföldön nagyon megszerettek és feldolgoztak?
2: Azt nem tudom, hogy feldolgoztak, de emlékszem, hogy annak idején a nehéz a boldogságra búcsút menni, pontosan megint Amerikába beválasztották a világ legjobb 50 dalába, vagy valami ilyesmi volt. És, tehát hát nyilván valamilyen módon azért figyelt ték akkor is, hát ez maromi rég volt, a keleti blokk, úgynevezett keleti blokknak a termékeit, és így aztán ez is belekerült a dologba. Tehát igazság szerint nyilvánvalóan, ha nem szólnak így korrektül, vagy nem írnak, hogy most ők szeretnék valamit felhasználni, akkor te baromi véletlen csak az, hogyha mit tudom én rájövök arra, hogy bárhol a világon bármit csináltak.
0: Ha már az 50-es számot említetted, azért az, amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy ez a bizonyos dal részlet, amit felhasználtak, jövőre lesz 50 azt éves. Szóval mondhatjuk itt nyugodtan, hogy korszakalkotót készített az apostol már annak idején is. Gratulálunk!
2: Köszönöm szépen! Gondolhatod, hogy az ég adta világos, ilyen tervünk nem volt.
0: Az biztos, hiszen fél évszázadon.
2: 50 év ma még létező zenekar, de hála de. Istennek létezünk, dolgozunk, muzsika, koncertezünk tulajdonképpen megállás nélkül. Hát az két dolgon múlik. Egyik az, hogy hívjanak, a másik az, hogy egészségileg bírjuk. Hát megpróbálunk eleget tenni mind a kettőnek, és addig muzsikálunk, ameddig az erőmből telik.
0: Legyen így, jó egészséget és jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen Németh Zoltánnak, az apostol billentyűsének a beszélgetést.
1: Nagyon köszönjük, szia! Szép napot!
2: Sziasztok, köszönöm én is!
3: Ez azért mégiscsak óriási dolog, hiszen mégiscsak a mi zenei kincses ládánkból egy kis darab válik most világszerte ismerté. Fantasztikus. No, de itt a Sláger FM-en holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, és ha már a dallamoknál tartunk, akkor érdemes lesz holnap is fülelni, sőt akár jelentkezni a hablat játékunkra. Hát, ha felismerik, hogy milyen dallamot próbál meg eldúdolni nekünk Kajdi Csaba Cilla. Játszanak hát, és ébredjenek együtt Petrával és Zolival. Most pedig megyünk tovább a Groove House dalával. Mi jön, ha újra látom.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is. Eljött a búcsunk pillanata, hiszen már is érkeznek a Teller lányok. Ma este 9 órakor debütál az Így jártam a nővéremmel című műsor első epizódja, amelyben Peller Marianne és Peller Anna beszéli ki a családi titkokat. Érdemes lesz fülelni. Kívánunk hát önöknek további jó rádiózást és jó szórakozást. Holnap találkozunk legközelebb, délután 4-kor jövök és hazakísérem önöket holnap is. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra. A

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Nő a dohánytermékek jövedékkiadója. Egészségmegőrző hétvégét szervez a Lidl és a Magyar Vöröskereszt országszerte. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés elfogadta azt a jogszabályt, amely szerint a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. A döntés része, hogy novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Erről is döntött az országgyűlés. A változás a teljes dohánytermékkört érinti. A cigaretta adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal nő. A kormány számítása szerint a cigarettabolti ára körülbelül 5 a hevített dohánytermékeké, mintegy 10%-kal emelkedett. A kormány indoklása szerint a változtatással egyszerre szeretnék növelni az egészségügyi kiadásokat biztosító költségvetési bevételeket, mérsékelni a dohányzás társadalmi és gazdasági terheit, valamint csökkenteni a dohánygyártmányok adóztatásában meglévő különbségeket. A dohányosok számára így novembertől újabb áremelkedés jöhet. Egészség közösség néven egészségmegőrző és prevenciós hétvégét szervez a Lidl Magyarország és a Magyar Vöröskereszt szeptember 18-a és 20-a között. Országszerte 10 helyszínen összesen 1000 ember számára biztosítanak ingyenes szűrővizsgálatokat a részvétel díjmentes, de online regisztrációhoz között. A program minden helyszínen egy adott napon fogad 100 résztvevőt, célja pedig az egészségtudatosság erősítése és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A Magyar Vöröskereszt 145 éve dolgozik az egészségvédelmért, és a kezdeményezés jól mutatja, hogyan segítik az embereket abban, hogy tudatosabban tegyenek egészségük megőrzéséért. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utas szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet. Az E.ON Hungária csoport 4 új akkumulátoros energiatárolót adott át Püspökszilágyon, Erdőkertesen, Sáregresen és Devecseren. A csaknem 3 milliárd forintos uniós támogatású beruházás 4 megawatt teljesítményt és 12 megawatt óra kapacitást biztosít, ami 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére és akár 2000 háztartás napi fogyasztására elegendő. A tárolók energiamenedzsment rendszere folyamatosan figyeli a hálózat állapotát és automatikusan szabályozza töltést és visszatáplálást, így javítva feszültségszinteket és a hálózatot.

0: 3. kerület díszpolgára volt és munkásságával szorosan kötődött Angyalföldhöz és Újlipótvároshoz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Rúzsos a fogam?
2: Nem.
1: Szép.
2: Köszönöm.
1: De jó ez az új rúzs. És nagyon nagy szeretettel köszöntünk minden kedves rádióhallgatót, és ugyanis ez az első Így jártam a nővéremmel adás itt a Sláger FM-en.
2: Most csak mindig azt mondom, hogy valaki itt áll.
1: Hát ezt meg kell szoknod, mert ez az új díszletünk, bizonyám, ez lett az új.
2: Az új, hát gondolhatod, hogy Sanával ketten
1: fantasztikus,
2: rittyettettük ezt a olyan
1: őrjöngő őrületet.
2: A Sana és Jenny, és ez tulajdonképpen egy olyan, mint az én volt osztálytársam a színműről, a Fila Balul kockásra
1: festve.
2: Egy az egyben. Baluka, ha nézed az adást, itt meg vagy örökítve kockás szobornak.
1: Vagy egyébként van ebben a testtartásban valami Fila Balázsos?
2: Ugye, hogy odahajol,
1: mert amúgy ő egy nagyon magas ember. Két méter volt a Bazsi?
2: Vagy most is az. 1,95.
1: Magas.
2: Igen.
1: És ez a kicsit ilyen bohócos attitűd is.
2: Milyen remek színész.
1: Igen, nagyon-nagyon jó színész.
2: József Attila színész társulatát öregbíti egyébként, most már nagyon régóta.
1: Öregbíti?
2: Ja, erősebb, erősebb.

0: Jó, egyébként is fiatal, hiszen velem egy idős, na de most lépjünk, jó, Marian?
1: Vannak olyan Istenem. Helyek és társaságok, amiket én is öregbítek, úgyhogy a magam korával hozzáteszem a magamét, és egyre öregebb is.
0: Jól tartoz magad, te!
1: Az átlag korosztály.
0: Istenem, Marian, na, Istenem.
1: Képzeld el, ugye ez most már így az első őszi adásunk, és hát egy kicsit még a nyárról két mondatot, ha megengedsz, akkor mesélnék, hogy másnak is van-e ilyen élménye. Elvittük a gyermekeinket az édesapjukkal egy fantasztikus helyre. Most kimondom, Dél-Franciaország, mert szerettük volna nekik megmutatni azt a környezetet, a Côte d'Azurt, a kicsit Monte Carlót, aztán azokat a hegyi kisfalvakat, hogy onnan micsoda kilátás van.
0: Hogy én láttam, így fogom jelezni, hogy közben akarok szólni.
1: Ne, kérlek.
0: És zseniális.
1: Anna, az most fotók. Köszönöm szépen. Csak hogy kérlek, ne így jelezni, meg foglak ölni, mert közben szeretettel.
0: De a jeleznem kell valahogy a hallgatóknak is, mert a jelentkezést nem látják.
1: De én látom, és akkor jó, szólni. Hagynak okay. Majd szóhoz
0: csak jutni. Itt akarom elmondani, hogy láttam a képeket, meg akartalak erősíteni.
1: Ugye milyen gyönyörű az a táj, igen, meg a tengerszín, meg minden. Na, és akkor arra gondoltunk, első nap 12 órányi autózás után megérkeztünk a helyszínre, egy apartman találtunk, és annak volt egyébként egy ilyen medencéje is, amit nyilván az apartmanok éppen bérlői használhatnak, és akkor gondoltuk, hogy körbejárjuk a szállást, megmutattuk a fiúknak is, és a nagyobbik fiam Kornél a 12 órányi autózás után nem volt már friss, körülnézett, majd megfordult, és elindult vissza a szoba felé.
0: Hogy?
1: Mondom, Kornél, baj van? Nem. Akkor mondj itt, kisfiam, mondom, nagyon szomorúnak tűnsz. Nem, csak azon gondolkodtam, hogy vajon megérte-e?
0: Jézus.
1: Ennyit autóz, de rendesen ilyen depresszió közeli állapot, nem kiröhögöm őt.
0: Jó Isten,
1: de hogy
0: szegény.
1: Rendesen, annyira fáradt
0: kicsi volt.
1: Kicsi
0: volt a medence nagyon?
1: Nem volt kicsi a medence, több fős, tehát hogy dehogy is, teljesen, egy tök, jó. Teljesen jó. Tehát mi,
0: hanem egyszerűen csak a 12 óra az kifárasztott.
1: Kifárasztotta, meg nyilván az, hogy tehát akkor mégiscsak egy kisebb, szűkösebb apartman. Na hát, de hát milyen helyszínen, érted? És akkor ehhez hozzájön a másik fiam, az én drága kicsi Szilveszterem, másnap reggel fölkeltünk, és az íz, vagy eze ki, hogy ejti, mindegy, vagy ez, nevük is középkori, gyönyörű romantikus hegyi városkát akartuk körbejárni, most mondom maximum 35 perc, mert hogy ez egy picike, zárt, körülhatárolt terület, és akkor kérdezte, hogy mi lesz ma a program. Mondom, most felöltözünk, itt 10 óra van, megreggeliztünk, felöltözünk, és fölmegyünk ide a hegyre, és megnézzük a kilátást onnan, meg ezt a középkori várost, amit a mai napig laknak. Tehát, hogy konkrétan most is laknak ott, ezekben a szűk, pici vár lakásokban, vagy szobákban, meg egyébként több csillagos szállodák is vannak ott. Mire azt mondta, hogy nem, már nem akarok, hát ez nem nyaralás, ez kínzás.
0: Egy bizonyos szempontból igazából.
1: Nem.
0: A gyerekek mindig azt várják, hogy hadd fürödjenek, ha azt kérdezik, hogy hol van a medence, lesz-e medence.
1: De Anna bele szereti a városnézést?
0: A városnézés egyébként szórakoztatja őt. Igen, ő nagyon élvezi.
1: Jó.
0: Szereti.
1: Jó, aki
0: csajoskodik, jön, megy velünk. Egy ilyen szempontból szerencsénk van, de ha belegondolsz gyerekkorban, mi is azt vártuk, nem? Hogyha mentünk valahova, nem arra azt vártuk, hogy legyen víz, lehessen fürdeni?
1: Dehogy nem, de csak azt.
0: Hogy és szerintem ezt meg kell érteni, és el kell fogadni.
1: Apropó gyerekkorunkban, hogy 27 foknál már, tehát hogyha kint 26-27 fok volt, akkor már azt éreztük, úristen, gyerünk, strandidő van, menjünk a leányfalusi strandra, oda jártunk állandóan, imádtam.
0: Igen.
1: Azt nagyon
0: és 30
1: szeretem.
0: Foknál azt mondtuk, hogy úristen, olyan meleg van,
1: ez
0: hogy megdöglünk.
1: Ez lehetetlen.
0: Most meg az már hidegnek számít.
1: És ez a durva. Igen. Hogy aki azt mondja, hogy tudom, közhely, de hogy aki azt mondja, hogy nincs globális felmelegedés, vagy nem érződik a hatás, akkor ez nem tudom. Tehát,
0: hát, de van.
1: Akkor ő hol él, vagy hogy nem veszi
0: észre. Hőkupola van.
1: De arra kíváncsi vagyok, hogy amúgy, ha van kedvetek, akkor írjátok már meg nekünk itt a YouTube csatornán kommentben, hogy ti is tapasztaltatok olyat, hogy nagy lelkesedéssel szülőként el akartátok vinni nyaralni a gyereket, vagy megmutatni neki valami különleges programot, amit ti nagyon élveztek, és akkor kiderül, hogy neki az igazából semmit nem mond, nem izgalmas,
0: igen,
1: nem számít.
0: De ez időszakos is, ez majd változik, ha nagyobbak lesznek.
1: Hát felnőttként biztos nagyon fogja.
0: Viszont a hőkupola alatt mi is forgattunk a faluban. Csak mondom.
1: Forgattatok, dudom.
0: Nagyon meleg volt, de ugye olyan szerencsések vagyunk, hogy a stábban vannak emberek, akiknek az a dolguk szegényeknek, hogy az esernyővel jöjjenek és árnyékot adjanak nekünk, de ők is alatt állnak. Tehát nem, tehát ők
1: jó,
0: is,
1: nyilván.
0: És nem úgy, hogy én vagyok a anyacsászárnő,
1: meg a színesbőrű rabszolga.
0: Tényleg édesek már még ilyen kis kézi ventilátorokkal is rohangálnak, és olyan édesek voltak, és ott is kiabálták utánam, hogy Marian! Először hátra se fordultam egyébként, és akkor nekem mondja. Marian, itt az ernyő.
1: Te ezt hogy lehet?
0: Köszönöm. Így lehet, Marian, fogadd el. Te meg én. Egy is ugyanaz az ember vagyunk.
1: És tudom, hogy ezt már sokszor megbeszéltük, de én ezt nem tudom.
0: De pedig el kell fogadjad, mert nem is olyan régen történt, Marian, az az eset, amit most akkor is elmondok, ha már több unalom, de hát látod, nem az, hiszen újra és újra megtörtént.
1: Így van, így van.
0: Hogy a... Tehát megjelent velem kapcsolatban egy nagyon kedves és okos gondolatsor a story.hu-n, ahol is elhangzik, hogy mit csinálok én a nagy melegben. 20-30 másodperces zuhanyok, ciszternából locsolás, elzárjuk a vizet, nem azzal locsoljuk a kertet, ja, nem kaszaroljuk.
1: Pocs, én ezt muszáj, hogy elmondjam.
0: Mi a hang, amit adnod kell?
1: Felemeltem a kezem. Felemeltem a kezem, nem adok ilyen hangokat. Viszont ezt muszáj elmondanom, hogy én 2 perces zuhanyzó vagyok, hogyha épp nem mosok hajat, és kell szőrtelenítenem. Tehát én erre nagyon-nagyon odafigyelek. És
0: nem.
1: A fiúkat is próbálom e felé terelni.
0: Na ez az nekem pedig áldozat volt, hogy én is szeretek így állni a zuhany alatt, és csak engedni a testemre a forró vizet, hogy végig folyik a testem, hogy ez egész most az
1: egy egészen más stílusú forgatásba csöppet.
0: De most ez lényegtelen. Szóval én ezt szeretem, és tőlem áldozat volt az, hogy én még azt is kiszámoltam akkor, Marianka, hogy 20-30 másodperces zuhanyzásokkal az ország mennyivel zuhanyoznak kevesebbet, ilyen kis matematikai számítást végeztem. Most megkérdezd, igen, nagyjából besatszoltam, hogy hányan laknak az országban, és akkor a víz, és a többi. És egyébként az el is hangzott, hogy Peller Anna amellett kampányol, így hangzott el a fókuszban az ettől, hogy az emberek 20-30 másodpercig zuhanyozzanak, vissza lehet hallgatni. De most nem ez a lényeg, hanem ez a cikk megjelent, hogy Peller Anna ilyen okos, olyan okos, így spórol, úgy spórol a vízzel, majd hozzátéve, hogy volt
1: rá. Úszik a boldogságban.
0: És úszik a boldogságban, és rá lehetett kattintani, hogy a Peller Anna miért úszik a boldogságban.
1: Na miért? Na
0: hát azért, mert hogy a Peller Marian milyen szerelmes, tehát hirtelen egy emberré váltunk.
1: Agyrém, és átirányították arra a cikkre.
0: Ami rólad szólt, de én úszom a boldogságban, tehát valaki, aki azt kirakta, úgy érezte, hogy a Peller Anna és a Marian az egy és ugyanaz a név. Egy és ugyanaz a személy lettünk, Marian, egy újságcikkben most, 2026 nyarán.
1: De hát
0: nem változott semmi.
1: Igen, tehát nagyjából ezt tudnám megfogalmazni. Egyébként, ha már itt tartunk, erről szeretnék 2 mondatot mondani, mert
0: én ugye is, ezt, többet is tudnék.
1: Amiután kitettem ugye ezt a közös videót, amit egyébként a szerelmem vágott, és vett is föl. Tehát ő egy filmes szakember, ő szereti így megörökíteni a dolgokat, és mit ad Isten, ilyen bérprofi videót tudtam kitenni a saját a kis Instagram oldalamra, na mindegy, meg hát a Facebookra is. És jöttek egyébként a nagyon szeretetteljes gratulálunk meg sok boldogságot, gratulálni csak, tehát nem jegyeztük el egymást, jó, mielőtt még megint tovább ugranánk, csak egyszerűen
0: együtt vagyok. Andrés már
1: készül rá. Ő ezt még nem tudja, de most akkor megtudtad, szerelmem.
0: Igaz, Andrés.
1: Na, és ugye ő egy civil ember, tehát egy normális, értelmes civil ember, aki azért nem sokat szerepel, leginkább sehol. Ennek következtében most először olvashatott magáról ilyen leírásokat, hogy őt hogyan látják a nagyon kedves, jófej újságírók kívülről.
0: Akik tudták, hogy te vagy.
1: Igen. Akik még
0: plusz
1: tudták.
0: Plusz pont.
1: Abszolút. És hát ugye az, van egy rész, ahol ugye őt írják le, hogy a jóképű, izmos, kisportolt, mit írtak még? Az ősz. Elegánsan őszülő. Ez a kifejezés, aki ezt kitalálta, azt innen csókolom szeretettel, mert ezt azóta használjuk egymást.
0: Én
1: között.
0: Azt mondom, elegánsan, mert bejött neki Andris. Jól vigyázz
1: Andrisra. Meg is
0: Andrisra.
1: Értem, és vigyázok is Andrisra. Nagyon vigyázok.
0: Nagyon
1: Andrisra.
0: Helyes, hogy vigyázol rá.
1: Féltem is őt. Magamtól. Nem.
0: A stílusérzéket az egyszerűen páratlan, tehát most is meg kell jegyezzem, hogy kitalálod azt, hogy ebbe van fehér, ebbe van rózsaszín, ebbe van ez a megfoghatatlan szín, és akkor ez így együtt egy színkompozíció, mert a húgomnak ilyen stílusérzéke van.
1: Átköti a rózsaszín az egészet, ezt
0: igen,
1: látod?
0: Tehát, hogy ez így tök jó basszus. Igen.
1: A nyaklánc is tetszik?
0: Azt mondom, hogy annyira ízléses.
1: Na ez nagyon jó szemed van, csak kiszúrtam ezt a nyakláncot. Kiszúrtad a nyakláncomat, mert hogy egyébként ez egy mala, egy eredeti Nepál.
0: Maladj magadnak. Eszebe jutott ez a vers.
1: Igen, nagyon örülök. Szóval mi ez
0: a reményhez?
1: Ez a reményhez. Írsz verseket, de azok vállalhatatlanok. Hát vállalhatatlan stílusú verseket. De akkor, tessék, improvizálni.
0: Nem, mert tudod,
1: Mert káromkodsz
2: benne, igen?
0: És most ezt nem akarom, mert a kedves rádióhallgatók fülét nem szeretném.
1: Jó, akkor a következő adásra csinálj egyet. Rikkents egyet.
0: Tudod mit? Jó.

0: Visszatérve a nyakláncra. Tehát ez itt egy mala, ami tulajdonképpen, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy ez micsoda, ez ima gyöngysor. Tehát ugyanúgy használják, vagy nagyon hasonlóan, mint mondjuk a keresztények a rózsafűzért. Imára, aha, meditációra, átszellemülésre.
1: Még valláshoz kötött?
0: Buddhista.
1: Buddhista.
0: És Nepálból származnak a kristályok, a mala, ez pontosan úgy van csomózva, ahogy, tehát ez eredeti nepáli csomózású, nyakhosszra állítható, van, aki ugye feltekeri a kezek csuklójára, és akkor úgy használja.
1: Akkor ezek ilyen kis kristály.
0: És ezek a kristályok, ezeknek ereje van. Tehát ennek hatása van, és meg is tudom mondani, hogy mi a hatása, mert itt van a leírás, de készültem neked egy ajándékkal, nyúszni.
1: Édesem, nem kellett volna mutasd.
0: Jaj, de szép. És mindezt, csak mondom, hogyha valaki hasonlóra vágyna, Karma Guru Shopnak köszönhet.
1: Ez nagyon kis.
0: Jó, és most olvasd el, hogy mihez illik, mert itt van egy ilyen konkrét leírás hozzá. Most ez konkrétan
1: mondja. Azt mondja, hogy a szívcsakrámra hat, ide is rakom a bal szívcsakrámra, mert ott van a szívem.
0: Jó, mindegy, közöttem van, csak balra hajlik.
1: Igen.
0: Mindegy is.
1: Igen, mire hat, nemrég voltam tüdőröngen, és tényleg ott van közé.
0: Mire jó?
1: Betegségre, szellemi túlterheltségre, központi idegre, szellemi túlterheltségre.
0: Hát nálad az bőven van, ne hülyéskedj. Azt se tudod, fiú vagy lány időnként, amikor forgatsz folyamatosan, megtanulod a szöveget.
1: Jó, egyébként ezt néha szoktam is, néha zúg a fülem. Neked nem zúg?
0: Nagyon ritkán. Nem. Bocs. Miért nézel úgy rám, mintha egy UFO lennék, mert nem zúg
1: a fülem. Néha zúg, mindegy. Belső energia, belső béke, éberség, megvilágosodás, belső egyensúly, és
0: mi?
1: Kristálytiszta fókusz a köve.
0: Nagyon jó, ez a
1: hatóságot arra használ. Na, ez most fog elkezdeni működni, érzem a kristálytiszta fókuszomat, macma.
0: Viszont hoztam valamit, de ezt most csak mutatóra hoztam, ami nagyon különleges, és szintén Nepálból van, és ugyanígy a Karma Guru Shopnak köszönhetjük, szóval, hogy meg tudjam legalább mutatni, tehát ez bodhi mala, ami azt jelenti, hogy abból a fából faragták ezeket a gyöngyöket, állítólag a legenda szerint, ami alatt Buddha megvilágosodott.
1: Ez a fa még áll?
0: Nem tudom. Ezek szerint igen.
1: Na de várjál, igen. Akkor lehasítottak belőle egy darabot, akkor ez egy rohadt nagy fa kell, hogy legyen.
0: Tehát ez nem volt egy kis fa.
1: Mi annak a neve?
0: Bodhi mala. Remélem jól ejtem ki.
1: Jó. Tehát akkor magyarul ez a fa, ha még van, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy fa.
0: Igen.
1: Gondolom, nem ez a lényeg a mondandó.
0: Nem, jó, abszolút. Jó. Nem, hanem, de ez különleges, milyen ereje van. Igen, mert hozza ezt a finom füstölő illatot is hozzá.
1: Meg egy milyen érdekes a tapintása.
0: Egészen más.
1: Hogy a hőmérséklete.
0: Amíg a kristály átvesz.
1: Hűvösebb. Sokkal, mint akár ez, vagy bármelyik anyag itt
0: most
1: körül.
0: Most a karkötőre mutattál, hogy
1: igen,
0: akár ez.
1: Igen, most a karkötőre mutattam, de ennek egészen hűvös a
0: teljesen. A tapintás is olyan, mintha tartaná a hűvösségét. Nagyon izgalmas. Érdekel. Bár gyönyörű egyébként. Azt mondta Tamás, hogy a tulajdonosa az üzletnek, igen, tök cuki volt, nagyon izgalmas dolgokat mesélt, hogy ezt elsősorban nyilván férfiak szokták magukon viselni, meg ők használják.
1: Miért nyilván?
0: Mert küllemre férfias hatása van, ugye barna színű, meg nagyok a gyöngyök, de nekem például egyébként ez nagyon bejön. Tehát, hogy nekem van egy vonzalma.
1: Na, kis férfias, kis buddha fagolyói.
0: És fogom próbálni, hogy ez mi a beteg.
1: Nem, az a buddha fagolyói. Na, de
0: hogy,
1: szépen megfogalmazni.
0: Hogy azt szeretném hozzátenni, hogy tényleg érzem a hatását az ilyen típusú kristályból készült. Ezek tulajdonképpen nekem nem csak hogy szépek, hanem segédeszközök, hogy meditatív, hogy relaxált állapotba kerülj, hogy azokat energetizálja, úgy segítse a te energia áramlásodat. Szóval én ezeket nagyon.
1: Hogyha belegondolsz, mert gyerekkorunkban is imádtuk a köveket gyűjtögetni.
0: Igen, igen.
1: Az első ilyen emlékem, hogy édesapa 1991 van bele, valahogy bele egy fába, bele gravírozta?
0: Szerintem gravírozta.
1: A 91-es dátumot, és erre a fára ráragasztott egy kristályt.
0: Az volt helyről, hogy 91 emlékbe.
1: Emlékaputól így van bele. És mert már akkor is azt csináltuk, hogy volt ez a kis sóder rakás, ja, igen, kavicsot a házunk előtt, és mi a Mariankával könnyékigben, és itt nézd, ez mi lehet?
0: De jó,
1: hogy az
0: volt.
1: Már akkor érdekelt minket.
0: És tök érdekes, nem tudom, hogy Anna Bella nyitotta rá, de nekem a kisebbik fiam, akkor nélt nem nagyon érdeklik a kristályok, de a kicsi. Nagyon érzem, hogy ezt viszi tovább. Most volt nemrég osztálykiránduláson, vagy hát nemrég, hát mikor véget ért az iskola, akkor előtte.
1: Igen.
0: És két dolgot hozott nekem ajándékba, hogy ő akart hozni szuvenírt. Az egyik, ez egy karkötő, ami most is rajtam van, ez egy csomózott sima karkötő.
1: Ez Sziszitől van?
0: Ez Sziszitől van, és rajta van, hogy Marian. Tehát ezt választott, és még hozzátette azt is. Anya direkt választottam ilyen fehér szürkét, hogy ne rózsaszín legyen, mert azt túlzásnak éreztem. Megzabálom. Na, és a másik meg, hogy kiválasztott egy kristályszívecskét nekem. Hófehér kristályszívecskét, és akkor utána volt, hogy úgy fogtuk, hogy alul volt az én kezem, abba tettük a kristályt, és rázárta az ő kezecskét, és szoktunk így néha ommozni, ommantrázni, meg légzőgyakorlatot csináltatok vele. Sőt, mind a két fiamat elvittem, hogy megtanulják a transzcendentális meditáció módszerét, képzeld el. Mert 10 éves kortól már a felnőtt verziót tanulhatják. Igen.
1: Tényleg.
0: Hát nyilván rájuk rákényszerítem őket. De
1: azt nagyon szeretném elsajátítani, az engem is érdekel. És visszatérve a kristályokra, nekem a pénztárcámban már nagyon-nagyon, szerintem már több mint 10 éve van mindig egy kis rózsakvarc, mert egyszer valaki megnézte nekem, és nem is tudom, ki volt az. És nem te, hogy az az én kövem.
0: De ez valószínűleg a mérlegséghez
1: Igen. És akkor néha, amikor nagyon izgalmas helyzet van, ott van egyébként az aputól kapott kis csiszoltorú kő elefánt, tudod, van egy ilyen picike.
0: Igen, tudom.
1: Fölfelé álló ormányon, hogy szerencsét hozzon, és akkor ilyen feszült helyzetekben ezt a kettőt szoktam egy kicsit itt tapicskolni.
0: Jaj, de jó, na, és az jutott eszembe, ha már apucit említed, hogy most újra elővettem, apa régen, amikor pár évvel ezelőtt ment hévízre, rehabilitációra, akkor hozott nekünk ajándékba, emlékszel, kristály nyakláncot, és milyen érzékkel választotta ki neked a rózsakvarcot?
1: Pedig ezt apu egyébként nem tudta, hogy az az én kristályom, nem, a születésem szerint.
0: Apucinak nagyon
1: érzékkel.
0: Bölcsessége van, tehát hogy egyszerűen ezeket
1: érzik. Neked pedig opál.
0: Nekem fehér opált hozott, és most újra elkezdtem fölvenni, hordani,
1: gyönyörű.
0: És nagyon-nagyon szeretem.
1: És nagyon te vagy.
0: Ugye?
1: Nem tudom, hogy észrevetted, de hogy milyen rajongással és szenvedéllyel tudunk még egy körről is beszélni.
0: De ez baj?
1: Nem tudom, hogy normális. Viccelek. De én ezt szeretem,
0: nem
1: hogy
0: gondolom,
1: így élünk.
0: Továbbra is azt gondolom, hogy nem vagyunk normálisak, de én nem is akarok normális lenni, és nagyon szeretem a Novák Lacinak azt a gondolatot, ezt már mondtam máshol is, hogy nem kell normálisnak lenni, drágám, elég, ha természetes vagy. Én természetes vagyok.
1: Egyébként igen.
0: Hát mert egyébként...
1: Ha nem kell elnyomni, amit gondolunk, és kimondhatunk, nagy részt kimondhatjuk a dolgokat, nagy részt.
0: Igen.
1: Akkor ez már egy szerencse, ez egy áldás.
0: Most azon gondolkodtam.
1: Szabadság.
0: Egy szabadság.
1: Igen.
0: Csak ezen gondolkodtam, hogy hogy mások szemében valószínűleg nem vagyunk természetesek, hiszen már gyerekkorban soknak találták a természetet.
1: Pedig ezek ilyenek vagyunk. Nem ilyen természetesek. Azt, akit ez zavar.
0: Már erről beszéltünk sokat. Mi így vagyunk természetesek.
1: Akkor lennénk természetellenesek, mutatom. Marian, hogy vagy ma? Próbálj még így beszélgetni.
0: Nem akarok így beszélgetni. Nincs benned élet.
1: Leszabályozom az arcomat. Egyébként nem ráncosodnék úgy, nem szabadna húzogatnom a szemöldökömet.
0: Olyan lenni, mint egy döglött hal.
1: Na, hát azt nem akarok lenni.
0: Na, látod? Viszont azt mondtasz, hogy
1: viszont az omega 3 fontos. Bocs, eszembe jutott.
0: Hogy? Miért?
1: Az új kutatások, és mindenki olvasol utána, nem vagyunk orvosok, nem vagyunk biológusok, nem vagyunk gyógyszerészek, de nagyon sokat olvasunk ezzel kapcsolatban, és az omega 3-ra azt mondják,
0: sokat.
1: Hogy minden nap kéne valahogy bejuttatni omega 3-t.
0: Én szedek omega 3-at minden nap.
1: Oké, vigyázni kell, hogy mi kapszulása, mert a kapszula, ha
0: semmit se lehet csak egyszerűen csinálni,
1: jó,
0: ugye?
1: Jó, a legjobb az, amit kanára tudsz önteni, és úgy viszed
0: jó,
1: be.
0: Én kapszulásat szedek.
1: Jó, majd
0: akkor hagyjam abba.
1: Ne hagyd abba, hozok neked jót.
0: Ne hozz. Kérlek,
1: hozom kész.
0: Kérlek, légy, hogy ne kergess egy omega 3.
1: De milyen jó szóval hoztad a döglött halat, látod?
0: Na miért?
1: Hát, hogy az omega 3 fontosságáról tudunk beszélni.
0: Igen. És teljesen elfelejtettem, hogy mit akartam még mondani. Haragudj. Valamire azt mondtad, hogy be kéne fogni a szánkat, és tudom, hogy hoztál ezzel kapcsolatban egy isteni témát.
1: Mondjam, hát, hogy mi az?
0: Még jó.
1: Soma Mama Gésa oldalán, akit egyébként nagyon-nagyon
0: imádom
1: szeretek.
0: Imádom Sanyitát, nagyon-nagyon.
1: Insta oldalán találtam ezt a posztot, ugyanis kirakta, hogy foglalkozik azzal, hogy gyakorolja azt az alvást, aminek az a neve, és látod, megnyitom, és nem ott van.
0: Jó, hát nagyon sajnálom.
1: Oké, okay, beírom.
0: Keresés.
1: Igen, már egy pillanat.
0: Ott van, már dobja is ki.
1: Na hát, milyen okos vagy.
0: Igen.
1: Ennek az alvásnak, nem alvás, ez egy légzés technika, egy légzésfajta, az a neve, hogy butaikó légzés, és hogy mire jó ez a butaikó légzés.
0: Na
1: most a képen Somát úgy lehet látni, ezért kaptam fel rá a fejem, a poszt feletti képen, de van tapasztva egy fehér raktapasztal a szája, mert megpróbál így aludni éjszakánként, ha minden igaz.
0: Hogy betapasztja a száját.
1: És csak az orrán át vegye a levegőt, hogy ez miért fontos, több oxigén jut a szervezetünkbe, nem fogunk túl lélegezni. Ez egy olyan módszer, hogy a szervezet oxigén ellátását fokozni tudjuk vele. Kifejezetten jó, segít az asztma, az allergia, a COPD, a horkolás és az alvási apnoé, vagy a magas vérnyomás esetén. A módszert nem csak betegek használhatják, egészségeseknél. Javítja a koncentrációt, az alvás minőséget, a stressztűrést és a fizikai teljesítményt, és ami még itt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és az már Somának is sok volt, hogy nevetés közben is így kéne csinálni.
0: Mi?
1: Kontrollálni kéne a nevetést,
0: hogy
1: ami így számára is végletes.
0: Tehát várj, így,
1: közben
0: ide.
1: Ne lélegezzünk szájon.
0: Nézd ide,
1: neves. Ezt nem tudom, ezt próbáld meg. Közben, nevetés közben ne lélegezzünk szájon, az orjukakban kis gézdarabbal kellene aludni, tudsz, hogy.
0: Kéz darabba.
1: Be van
0: kötve. Be van.
2: No, várj, itt valami félre megy.
0: És az orrodban kéz darab. És mind veszel?
1: Levegő.
0: Soha többé. Mi veszed a levegőt a füleden?
1: Pusas meg Soma, ezt nem értjük, most már elakadtunk. Tilos a habci, a köhögés, az ásítás, hegyre menet a gyors légzés. Na de várjál, várjál. Most próbálj meg a nevetés.
0: És hogy tilos a habci? Ez ne haragulj.
1: Várjál, mert itt üszentek, hogy hajci, hanem így, hogy figyelj, egyébként én így szoktam.
0: Én is szoktam.
1: Te is, hogy
0: visszafogom.
1: Igen, persze.
0: Így.
1: Igen.
0: Mutasd?
1: Nem.
2: Jó, kösz.
1: Okay. Szóval ez a legjobb része, de sose tudom rávenni.
0: Nem, nem, nem.
1: És akkor várja, leragasztva.
0: Igen.
1: Nevetés.
0: De mondjuk szoktál így
1: ez
0: is.
1: Nem,
0: de ez rossz.
1: Én de hogyha nem fogod be? Megnevetetlek, mondok valami vicceset.
0: Hát most úgy sem fogsz tudni, ne. És te most gyakorlod ezt a csukott szájú nevetést.
1: Ez a gézdarabos dolog, ezt nem ért.
0: Az, hogy az orjukba gézdarabot, én értem, hogy szűri, tudod, kevesebb pollen tud bemenni, vagy ilyesmi, de
1: én a fogászati tamponra gondoltam.
0: Nem, az nem gézdarab, az tényleg
1: hogy
0: elzárja.
1: Meg maga?
0: Hogy
1: elnézést, ne viccelődjünk ezzel, és mielőtt bárki kipróbálna bármit, konzultáljon az orvosával, vagy egy
0: a biztonság kedvéért. A biztonság kedvéért, de ez, na mindegy, annyi biztos, egyébként
1: itt a lényeg leírja, hogy? Csak az orron keresztül is, a rekeszizmom emelkedésével.
0: Aha.
1: Marian.
0: Na,
1: a színművészetén 25 évvel ezelőtt már az ének tanárom is mondta, hogy ez fontos. Akkoriban még nem értettem, hogy miért, de nagyon sokat gyakoroltat, ha velem tudod, megfogta a derekamat, és hogy ide vedd a levegőt. És próbáljátok ki, vagy próbálják ki a hallgatók, és megfogod a derekadat, és veszünk együtt egy nagy levegőt orron át.
0: Ne kiabálj velem.
1: És az nem előnyös, mert kitágult a belezetünk, tehát az enyém most
0: nem baj,
1: minden irányba, de ott van, és ameddig akarom, én ebből az egy levegőből tudok beszélni nagyon-nagyon sokáig, mert beosztom. Ja, és amikor pillanat, már azt érzem,
0: hogy tudsz, nem muszáj.
1: Meg akartam mutatni, de mindegy, akkor nem fogom, pedig ez egy bűvész mutatvány.
0: Nem az, csak hadd mondjam, én is.
1: És még a legvégén, még a sebből is ki tudok szedni egy levegőt.
0: Ezt a mondatot, ezt nem hiszem el, hogy ez elhangzott, ez a mondat.
1: Végig mondhatod, de a Sixpen, a tartott hangom, a legvégén.
0: Igen.
1: Hát az úgy tartott
0: hang. Ami egyébként
1: hang,
0: gyönyörű,
1: hogy
0: csodálatos.
1: Összeszorítom, ott fedeztem fel ezt, hogy én ezt tulajdonképpen már mondhatni, ösztönből csinálom, mert megtanultam, nem ösztön, hanem kódolva lett, tehát megtanultam már zsigerileg előre, hogy mindenemet ilyes összeszorítom, vagy. És az utolsó levegőt még így összeszorított farkofákkal éneklem ki a hangot.
0: De ezt most szó szerint ez igaz?
1: Igen, úgy állok, amit tanítottak, hogy szorítsd össze a feneket, és ti hol énekelj.
0: Fenékből, mi maradjunk annyiban.
1: Igen. Igen. Na, megemlékeztünk az énektechnikánról.
0: Na, én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha már erről már egyébként mi ketten ugye a podcastünkben beszéltünk, lélegzet, tehát van összefüggés, hogy, hogyan tudod magad a saját létezésedet, szellemiségedet tágítani, és hogy tényleg a lélegzésen nagyon sok múlik. Én éppen ezért, és nem csak én, bocsánat, mindenki, aki vezetett relaxációt, vagy meditációt próbál, amit egyébként nem nevezhetünk meditációnak, szóval vezetett relaxációt, vagy vizualizációt csinálunk, akkor mindig azzal kezdjük, mély levegő le a pocakba.
1: Te is mondod, hogy le a pocak.
0: És számolok, és bent tart, és utána dupla annyi ideig tart a kifújás, és megint számolok, ennyi idő alatt beszívod, lent tart, és utána dupla annyi időn keresztül fújod ki lassan.
1: Szerintem.
0: És már visszaránt a jelenbe, eleve máshova kerül a fókusz, nem pedig a minden másra, ami szétránt, szétrezegtet, szétidegesít napközben.
1: Úgy. És még egy technikát mutatott, akkor az énektanárom izgulás előtt vagy.
0: Igen?
1: A pulzusodat hogy tudod levinni, hogy veszel egy nagy levegőt, ő akkor azt tanította nekem, hogy orron szálljon át.
0: Okay.
1: Most akkor a butajkó módszerrel vegyük orron át.
0: Jó.
1: És legugolunk, átöleljük magunkat.
0: Igen?
1: Gugoló pózban, ki amennyire tudja, és lassan, amíg kifújod a levegőt, fölállsz. És ez alatt
0: ez szuper.
1: A vérkeringésed, bizsergő érzés lesz a fejedben, bárhol most itt nem állunk fel, nem mutatjuk meg, mert annyira kár lenne, kitűnünk a képből.
0: Igen.
1: De beindul a vérkeringés, az oxigénellátás is, és tényleg azt érzed, hogy megkönnyebbült, egy kicsit megnyugodtál.
0: Olyan, mintha azt gyakorolnád, hogy hogyan tudod a légzéseddel harmonizálni azt, hogy te magad is összeszűkülsz, kitágulsz.
1: Igen. Ez marha érdekel.
0: És az egész lényedet, most nem a fizikai részedet tágítod.
1: De például pánikbetegeknek, olvastam ilyen tanulmányt, javasolják azt, hogy mikor jön a roham, köszönöm, igen, hogy a hajamat megigazítod. A hallgatók kedvéért mondom el, hogy Marian erre is figyel itt.
0: Még szép. Na igen.
1: Amikor jön a rohama, mondjuk egy pánikbetegnek, akkor érdemes gyorsan valami fizikai aktivitást végezni. Ha megteheti, ha olyan helyen van, akkor fekvőtámaszt vagy guggolást, mert a testbe kivezet, ki tudja vezetni a feszültséget, amit, tehát a pánik okozta feszültséget. Csak mondom ezt is, hogy milyen érdekes, hogy ez is légzés is tulajdonképpen, és a testünkre való odafigyelés. Örülsz, hogy ezt elmondtam.
0: Nagyon, nagyon hasznos volt. Én azt gondolom, hogy igen.

0: Hoztam egy vicces témát, érdekel?
1: Ha, alig várom.
0: Mondjuk nem biztos, hogy vicces lesz annak, akit feszélyez a mesterséges intelligencia, vagy az AI, de hogy...
1: Engem nagyon feszélyez. Ha meccsellom az AI hangot, Maci.
0: Ja, magát a hangot, de az mi?
1: Azért van itt velünk, hogy megmutassa nekünk, hogy hány óra van most. Te akarod-e tudni? Így beszél az AI.
0: Egyelőre, de majd hidd el, fogja tudni hozni a te hangodat is. És nem tudom, hogy érzelmeket fogja tudni, de még az is lehet, hogy remekül fogja tudni utánozni.
1: Nem akarom ezt a világot.
0: Mert gyorsan tanul. Értelek. És hát ugyanezt érezte egy újságírónő is, aki kifejezetten rosszul volt az AI-tól, viszont azt a feladatot kapta a főnökétől, szerkesztőjétől, hogy akkor most légy szíves, és egy pár kapcsolatot alakíts ki egy AI férfival, promptold a fickót, hogy olyan legyen, amilyen neked tökéletes. Jó humorú, figyelmes, érzékeny, gondoskodó, legyen neked jelen. Tehát, hogy tényleg lehessen vele mélyre menni, lelkizni, stb. És az a vicc az egészben, rövidre zárva a történetet, hogy néhány nap vagy hét leforgása alatt eljutott odáig a nő, hogy az AI fickó ugyanúgy elfelejtett olyan dolgokat, amiket már korábban megbeszéltek. Azt mondta, hogy ilyen beszélgetés nem történt soha. Nem tudom, hogy ismerősen hangzik-e ez, mert hogy egyébként ez történik a valóságban is, a kedves létező húsfér férfiakkal is. Úgyhogy ő arra jutott, hogy ez az egyik vetülete, hogy ez nem fog működni, úgyhogy szakított az AI emberrel.
1: De a másik,
0: hogy nem tudott vele igazából vitatkozni, hát és nem volt benne, ami nagyon hiányzott neki, nem volt benne a pici szorongás vagy félelem, hogy nem tudom, hogy mit gondolhat valójában az illető.
1: És ennyi izgalom kell.
0: És elveszíthetem-e, vagy sem. Mert tudta, hogy ezt nem fogom elveszíteni.
1: Igen, azért ez egy...
0: Na, és hogy ez a tanul, az a másik vetülete is tanulsága a dolognak, hogy mintha a savaborsát adna meg egy párkapcsolatnak. Az, hogy nem, valójában nem látunk bele a párunk sem fejébe, sem szívébe, és ezért kicsit mindig kihívást jelent, kicsit mindig izgalmas, hogy
1: szóval lehet a félreértése, a férfi és a nő jött között, különbség, hogy ő mond valamit, de nem úgy gondolja, nálam sértésként ér véget itt a gondolata, és közben ő tényleg nem úgy gondolta esetleg. Hogy az AI nem tudom, hogy ebben...
0: De ezeket a finomságokat biztos, hogy de, hogy is biztos, hogy nem érzi. De az is egy izgalmas kérdés, hogy mennyire lesz ennek hatására mondjuk, hogyha ilyen típusú kapcsolódásokba próbálnak menekülni, mert egyébként többen vannak, akik próbálkoznak ezzel. Pszichológusként használják, barátként használják az AI-t, és az pedig össze-vissza beszél még.
1: Igen, de hibázik is néha, és így akkor van. Te javított ki, hogy hülyeséget írt, és bocsánatot kér.
0: Igen, igazad van, ne haragudj. Hát akkor mennyire vagy megbízható? Igen. Na mindegy, én azt tudom, hogy annak örülök, hogy olyan párkapcsolatban vagyok most benne, amiben nem játszmázunk, és ezt az első pillanattól kezdve megfogadtam, hogy megpróbálok, ugye ezt már mondtam, hogy megpróbálok nagyon önmagam lenni, önazonos, de nem sértő, meg nem bunkó azért, ettől függetlenül nyilván.
1: De ha valami, tehát bármi van, meg kell beszélni.
0: Igen.
1: Nem szőnyeg alá söpörni.
0: Ezt meg lehet ám csinálni.
1: Szerintem is.
0: De azért, hát lehet, hogy valószínű rajtam múlott, de 42 éven betelt, vagy ilyen 41-2 éven betelt, hogy ilyet akarjak, mert én magamon azt is észrevettem régebben, hogy szerettem ám a játszmázást is. Tehát azt, hogy egy kis érzelmi... Hát egy kis, igen, egy kis...
1: Az,
0: egy
1: hogy néha jól esik veszekedni, nem?
0: Húzavonat, cívódás, igen, te már engem nem szeretsz, most akkor mi kellett
1: ez neked egy gyarsalát? Ez a savaborsa, egy pici kell belőle, szerintem.
0: Azt hát, gondolok?
1: Hogy mondjam, nincs olyan kapcsolat, ahol nincs vita legalább, ne? Hát akkor az mi?
0: Az mi? Hát boldog, kiegyensúlyozott, mindenben egyetértő kapcsolódás.
1: Bár mondjuk van egy pár, akit ismerek, és szerények a dögunalmasak. Tehát nagyon édesek, de atya úristen.
0: De lehet, hogy otthon ők izgalmasak,
1: viszont ők így boldogok.
0: Onnan biztos, hogy unalmasak, kicsim.
1: Tehát, hogy... Hát... Nagyon. Igen. A mély egyetértés, egy hangos vita nincs köztük, és egyszer kérdeztem is, és mondták, hogy ők soha nem veszekedtek.
0: Fantasztikus.
1: Aha.
0: Most lehet, hogy lesz majd olyan kommentelünk, aki megírja itt a
1: csatornánkon, hogy sosem vitatkozik egy pár.
0: El tudom képzelni, akkor, ha mondjuk olyan fejlett érzelmi intelligenciával bír a páros, vagy hogy meg akarja beszélni. Vitatkoznak, csak nem veszekednek.
1: Jó, de én nem arra gondolok, hogy leüvöltjük egymás fejét.
0: Na, jó.
1: Hanem azért kell egy kis habitus, egy kis paprika.
0: Igen,
1: kis
0: én is ezt gondolom. Legyen egy
1: energia.
0: Kis Ugye? Az is kellett, tudod, mi kell?
1: Na mi?
0: Az, hogy most elköszönjünk, viszont jövünk legközelebb. Igen, ez itt pikpak.
1: Hát ez, Maci.
0: Én ezt nem tudom megcsinálni, ha
1: én
0: akarom.
1: Ezt tudom, meddig gyakoroltam?
0: Sokáig?
1: Nagyon-nagyon sokáig, hogy ezt meg tudjam csinálni.
0: Hogy sós, magyaros. Elnézést kérek a hangmérnöktől is.
1: Sőt, sóska.
0: Ez nem jó, nyuszi.
1: Nagyon elnézést kérünk, megmutattuk. Max, kivágják a zavaró.
0: Ki? Miért vágnák?
1: Andris.
0: Ki? Igen, miért vágnák ki?
1: Bocsánat, rosszul mondtam. Andri.
0: Uram Isten, na jó, jövünk 2 hét múlva legközelebb is. A Sláger FM-en mostantól kedd este 9 órakor, és a rákövetkező napon pedig jövünk a YouTube csatornán. A Lélek Közösség YouTube csatornáján. Így jártam a nővéremmel.
1: Bocsánat. Bocsánat, hogy vége ott a mondat.
0: Nem érdekes.
1: Na hát végül is.
0: Jó, ez jó ízléssel.
1: Ez a valóság. Beletrafáltam.
0: Kész vagyunk.
1: Ja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Lehet zöld az ég, és lehet... A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új műemléki védettséget kap több hazai ingatlan. Szerdán több mint 170 helyszínen lesz bringás reggeli vagy bringás uzsonna az országban. Szombaton a Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napja programjainak. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium egy tervezetet, amely számos hazai ingatlan köztük templomok, kastélyok és egy történeti park műemléki státuszát rendezi. Új kiemelt védettséget kapna az Acsai Prónai kastély 1862-es díszkapuja, az Iszkázi Szent Miklós templom, az Eötvöskónyi kastély és történeti park, valamint a környei Konkolytege kúriák és magtár épület, amelyeknél az államot elővásárlási jog illeti meg. Több helyszínen részleges védettség marad. Budapesten például a Mester utcai Braukhentes üzlethomlokzata és Zsolnai Csempés üzlete, Csongrádon a Halászháza, Kráckevén a Szerb templom együttes, Esztergomban a fürdőszálló és az Artézi fürdő főbb épületei. A teljes védettség megszűnik ott, ahol az épített örökség elpusztult, így törlik egy győri és egy szalafői lakóház, valamint egy tiszasasi kút státuszát. A tervezet szeptember 22-ig véleményezhető, a rendelet október 1-én léphet hatályba. Szijjártó Péter volt külügyminiszter, személyesen intézkedett, hogy Áder János volt köztársasági elnök lánya, Áder Orsolya diplomata útlevelet kapjon, írja a 24.hu. A külügyminisztérium megerősítette, hogy az egykori államfő festőművész lánya kétszer is kapott ilyen okmányt. Először apja elnöksége idején, majd 2023 márciusában, amelyet a kormányváltás után vontak vissza. A portál szerint Áder Orsolya legalább 4 alkalommal kapott állami támogatást kiállításaira, összesen mintegy 4,5 millió forint értékben. Kiállítóként részt vett a floridai Daytona Beach-en rendezett Hungarian Summiton, amelyet részben magyar állami forrásokból finanszíroztak, egy kínai tárlatának megvalósítását pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Ősszel is lesz bringáz a munkába kihívás. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló szerdai eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet a weboldalunkon megtalálják, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
1: Az őszi kihíváshoz a Bringáz a munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érdeklődők. Szombaton újra a budapesti Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napjának. Egész napos programokkal, mérkőzésekkel, versenyekkel, bemutatókkal és különleges vendégekkel várják a kosárlabda szerelmeseit. A pályákon a versenyzőké, a lelátókon és a helyszín több pontján pedig a szurkolóké és a családoké lesz a főszerep. A nap a szabadtéri kosárlabda szezon egyik fontos állomása is. A Hősök terén rendezik meg a Suzuki Streetball Hungary soron következő fordulóját.

0: ez? A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is. Inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, hát talán nem sértődik meg az a nagyon kedves úriember, aki nem először, nem is utoljára érkezett ebbe a műsorba, Horváth Csabának hívják. Régi kedves szakmai, a szaktársa, mondhatom ezt így, aki egyébként most ezúttal a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójaként ül itt. Mindig örülök neked, Csaba, jó, hogy jöttél most is.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok.
1: Ráadásul talán ennél aktuálisabbak nem is tudnánk lenni.
2: Na abszolút, köszönöm a kedves felvezetést, én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem még találkozunk jó néhányszor így az éteren keresztül a hallgatókkal is.
1: Biztos, hogy fogunk, ugye ezt én mindig elmondom, hogy olyan alkotókkal szeretek beszélgetni ebben a műsorban, akik hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, te pedig annál a szervezetnél, ha most már jó ideje vagy, nagyon is hatással tudsz lenni a kollégáiddal együtt természetesen, meg az alkotókkal együtt a kulturális életre.
2: Igyekszünk a magyar film hírnevét öregbíteni. Ugye a Nemzeti Filmintézetnek az a missziója, hogy a magyar filmnek az ismert

0: ismertségét és az elismertségét növelje itthon és külföldön. Én azt hiszem, hogy elég magas szinten van egyébként a magyar filmnek, akár a hazai, akár a külföldi ismertsége, elismertsége, de hát természetesen ez valójában egy végtelen számegyenes, tehát hogy bármilyen dolgozunk is rajta, tudunk még többet tenni, és igyekszünk ezt megtenni a Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmával is, amit idén már 9-szer rendezünk meg.
1: Hát és ráadásul ma.
0: Így van, ma indul, és vasárnapig tart, és hát én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas programot ígér, 100 vetítéssel várjuk a kedves nézőket, 6 helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art Plus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában, a Francia Intézetben, és a szabadtéri vetítéseken a Budapest Kertmoziban, a Városházánál.
1: Hány helyen leszel ott?
0: Hú, igyekszem minden helyre kimenni, természetesen már csak hivatalból is, meg nyilván igyekszem minél több vetítésre is eljutni ilyenkor, de hát persze ez nekünk elsősorban meló és nem szórakozás, világos. Bár kétségtelen, hogy ez egy szórakoztató meló.
1: Nézzel nekem a kérdést, érts jól mindent, hogy nálatok miben mérik például ennél a rendezvénynél a sikert? Abszolút a nézőszámban?
0: Mérjük a nézőszámban természetesen, tehát ez egy fontos kritérium, hogy ezt a fesztivált sokan látogassák. Hál' Istennek sokan látogatják, tehát ez azért azt mondható, hogy Budapest legnagyobb filmfesztiválját rendezzük ilyenkor szeptemberben időről időre. Egyrészt. Másrészt azt is tudjuk mondani, hogy most már a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nemzetközi szinten is kinőtte magát. A harmadik legnagyobb európai klasszikus filmfesztivál, ahol restaurált filmeket mutatnak be Lyon és Bologna után. Ezen nagyon sokat dolgoztak a Nemzeti Filmintézet munkatársai, a fesztivál igazgató Rádói György vezetésével, főként a filmarchívum munkatársai, de természetesen a Nemzeti Filmintézetnek más ága bogán dolgozó kollégák is. Szóval ebben is mérjük, hogy azért nemzetközi rangot is szerzett már ez a fesztivál, és az abban mutatkozik meg, hogy idén például már közelíti a 200-at a szakmai, a külföldről érkező szakmai vendégeknek a száma, hiszen nem csak filmvetítések vannak ilyenkor, meg családi programok, és így tovább, tehát minden, ami egy fesztiválhoz kell, de nagyon fontos szakmai programokat is rendezünk, elsősorban a Francia Intézetbe, ezt úgy hívjuk, hogy Budapest Classics Lab. És itt összejönnek évről évre azok a szakemberek a világ minden tájáról, akik filmrestaurálással, filmmegőrzéssel foglalkoznak, ez egy nagyon fontos téma, és a már említett fesztiváligazgatónak, Gyurinak igazán a szívügye, nyilván ezt nem is lehet másképp csinálni, hogyha ilyen elhivatottság nem lenne, akkor azt hiszem, hogy sokkal kevesebb eredményt érne el Magyarország is, meg persze a világ is, hiszen nemzetközi téren is igen jó kapcsolatokat ápolunk ezen a területen.
1: Árulják kérlek néhány kulisszatitkot, mennyi időt vesz igénybe egy ilyen fesztivál megszervezése? Kell egy év hozzá?
0: Nem feltétlenül kell egy év, de mondjuk azt mondom, hogy egy bő fél év, 8 hónap azért az mindenképpen kell. Tehát nagyjából az év elején elkezdődik ez a munka. Hiszen most gondolj bele, itt van 3 külföldi sztár vendég. Matyil Kassovic. Hát azért az ő naptárja, hát azért nem üres.
1: Világos.
0: Pavel Édelman, a lengyel operatőr, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is dolgozott együtt a Katyin, illetve a Zongorista című filmeken, illetve Iránból eljön hozzánk Mouzen Makhmalbaf, az iráni új hullámnak egy nagyon jeles képviselője, 4 évtizede készít filmeket. Szóval ezekkel az emberekkel azért időben föl kell venni a kapcsolatot, meg sok egyeztetést igényel az ő leszervezésük. Másrészt, ugye a fesztivál az alapvetően úgy készül, hogy a Nemzeti Filmintézetnek az ezzel foglalkozó szakemberei bekérik a világ minden tájáról, hogy milyen restaurálási újdonságok vannak. És igyekszünk sok-sok restaurálási premierrel előállni ilyenkor, a magyar filmek közül is, meg a külföldi alkotások közül is, amik először láthatók, tehát nagy vásznon, kiváló, a mai szemnek is, és a mai fülnek is kedves, minőségben. Szóval ez a programnak az összeválogatása, mire összejön ez a 100 film, és ezt nem úgy értem, hogy mire nagy nehezen összegerebjézzük, hanem úgy értem, hogy a több százból mire leszűkítjük azt, hogy egyáltalán mi fér bele ebbe a programba, és persze a már említett szakmai rendezvényeknek az előkészítése is, meg a vendégek meghívása, az előadók felkérése, az azért elég sok egyeztetéssel és munkával jár.
1: Hát ráadásul roppant izgalmas része vannak például ez a restaurálás is, hogy amögött milyen munka van. Hogy az oda tudjon kerülni.
0: Amögött meg egy folyamatos munka van. Ugye a Nemzeti Filmintézeten belül, illetve a Filmarchívumban és a Filmlaborban 2018-ban indult egy filmrestaurálási program. Ennek keretében most már több mint 400 magyar filmet újítottak föl a mi kollégáink. Ez egy meglehetősen bonyolult feladat, és egy komoly szakmai kihívás, amikor nem tudom én, több évtizedes, akár némafilm, vagy a hangos film kezdeteiről származó filmek. Igen, igen, tehát 35 mm, 16 mm, megette már az idő, és így tovább, vagy legalábbis elkezdte csócsálni, és akkor ezeket helyreállítani, digitalizálni, felújítani, akár képben, akár hangban, ez azért egy összetett és bonyolult feladat, és egyébként időigényes is. Szóval nyilván a rövidebb filmeket rövidebb idő alatt, a hosszabb filmeket hosszabb idő alatt restaurálják, de azért azt tudom mondani, hogy évente ilyen 25 körül fér bele.
1: Annyit elsikerül?
0: Igen, mert azért nem, tehát ugye ez egy macerás és időigényes dolog. AI itt nincsen benne, van ahol csinálják
1: egyébként. Ezért fontos, hogy elmondd, hogy ezért fér bele évente mondjuk 25-30 film, mert ez nem AI-t.
0: Nem. Azt nem gondolom, hogy... Tehát a filmmegőrzés szempontjából mi, illetve a mi kollégáink azt a célt tűzték ki, hogy az eredetit állítsák elő. Uh-huh. Most itt volt néhány évvel ezelőtt például a Lilium Fi.
1: Igen,
0: vagy említhetnénk más alkotásokat, mondjuk a tavalyi nyitófilmünk, a Csodálatos Júlia, hát ott ült Koltai Lajos a filmlaborban a film készítése, vagy a film restaurálása kapcsán, vagy akár Szabó István, és az élő legendákkal együtt lehet ezt a filmet új köntösbe öltöztetni, és az új köntösnek pont az a lényege, legalábbis itt Magyarországon, hogy minél inkább hasonlítson ahhoz, amit eredetileg az alkotók megálmodtak, és ahogyan ők eredetileg elkészítették, és csak az idő vasfogának nyomait vegyük le róla. Ez a restaurálásnak a lényege, hogy eredeti szépségében tündököljön, olyan, mint egy műemlékfelújítás tulajdonképpen.
1: Abszolút.
0: Mindig az eredetit próbáljuk helyreállítani, a filmeknél is így van ez, és tesszük mindezt természetesen elsősorban azért, ami egy nagyon fontos küldetésünk szintén, hogy a fiatalabb generációknak megmaradjanak ezek a filmemlékek, és a magyar filmörökségnek ezek a legendás darabjai.
1: Mondom én mindig, hogy azért ez egy hídépítő szerep is a tiétek, a múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is.
0: Hát reméljük.
1: Építitek.
0: Igen, igen.
1: A fesztivállal is. 9. jól?
0: 9. úgyhogy én már fejben egy picit azon gondolkodtam, hogy jövőre a jubileumi 10. fesztiválon majd mit tudunk még villantani, de hát biztos vagyok benne, hogy a fesztivál igazgatónak és a kollégáknak lesz majd erre bőven ötletük, de én azt hiszem, hogy idén is egy elképesztően színes, izgalmas program állt össze, akárhogyha a vendégeket tekintjük, akárhogyha a különböző témaköröket, ugye 10 témakör köré szerveztük ezeket a vetítéseket tekintjük, akár pedig az itt lévő szakmai vendégeket, szakmai programokat nézzük.
1: Elmondtuk a 10 témát?
0: Nem mondtuk, még nem is állítom, hogy mind a 10-et el fogom mondani, de egyet-kettőt azért, ha gondolod, akkor fölvillantok. Egyrészt ugye van egy olyan évfordulónk, hogy 125 éves a magyar film.
1: Igen.
0: Ez egy jeles évforduló, több mint 20 magyar filmet természetesen ennek kapcsán vetítünk is, és van egy másik évfordulónk, 70 éve volt az 1956-os forradalom. Igen. Természetesen ennek szentelünk egy szekciót, Út az 1956-os forradalomhoz címet viseli ez, itt 7 filmet vetítünk majd, 56 előtt készülteket is, meg 56 után készülteket is. Érdekes az a lenyomat, ami már látszik, hogy ebből forradalom lesz. Persze utólag okos az ember, de azért érződik már az 50-es évek elején készült filmeken, hogy már nagyon erős rendszerkritika van benne. Itt említeném a Csoda Csatár című filmet, ami abból a szempontból is érdekes, hogy ugye eredetileg ezt Puskás öcsivel forgatták, és aztán az 56-os forradalom után ez egy szatíra, egy igen, rendszerkritika. Igen. Tehát a kétballábas futballista, a teljesen gáz csapat, aminek akkor is szurkolnak, amikor agyonverik igen. őket a pályán, és így tovább, és így tovább. Tehát egy komoly rendszerkritika volt. És a Puskás emigrálása után 3 jelenetet újra vettek Hidegkóti Nándorra. Uh-huh. De mi az eredetit vetítjük Puskás öcsivel, szóval ez szerintem egy tök érdekes dolog lesz. De egyébként számos alkotás szerepel ebben a szekcióban, összesen 7, a Franciska vasárnapjaitól az Éjfél kor című filmig Gábor Miklóssal, de sokakat említhetnék még. És itt például a 7-ből 5 restaurálási premier, tehát ez egy vadonatúj felújítás. felújítások. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, a Magyar Rapszódia című tematika, ami a diákkurátoroknak a válogatása. Mindig érdekes, hogy a diákok mire mozdulnak rá.
1: Há, hogy ne?
0: És idén három olyan összeállítást készítettek a kurátorok, amik a Kádár korszaknak a hétköznapjairól szólnak. A munkáról, a szabadidőről, a társas kapcsolatokról, és nagyon érdekes, amit gondolatként hozzáfűztek a fülszövegben, hogy tulajdonképpen ezekből az animációkból, filmhíradó részletekből, dokumentumfilmekből azt érdemes majd a nézőknek leszűrni a végén, hogy vajon változott-e a dallam, vagy csak a tempó. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Aki kíváncsi, hogy hogyan éltek az emberek a Kádár korszak hétköznapjaiban, annak ezt a három válogatást mindenképpen érdemes megnézni. De hát természetesen egy-egy szekció kapcsolódik a díszvendégekhez. Nagyon izgalmas az Ármány és szerelem, a távol-keleten hongkongi, tajvani, kínai alkotások, vámpírfilmek, amik most nagyon, hogy mondjam, a sajtókommunikációt megkönnyítették, mert csak azt kellett beleírni a sajtóközleményekbe, hogy vérgrófnők, a budapesti klasszikus filmmaratonon, és már mindenütt ott voltunk. Szóval izgalmas dolgok, Catherine Deneuve-vel, David Bowie-val, az Éjség című film, de hát sok mindent említhetnék, még nagyon színes a kínálat. Azt javaslom mindenkinek, hogy a filmmaraton.hu oldalt érdemes fölkeresni, és a következő napokra hát jól megnézni, hogy mi mivel ütközik, választani, és csinálni egy jó kis tervet arra, hogy minél több filmet ezekből az alkotásokból az ember vasárnap estig meg tudjon nézni.
1: Mennyi emberre, nézőre számítotok?
0: Az általában 15 és 20 ezer között volt a nézőszámunk az elmúlt években, úgyhogy az egy meglehetősen jó szám, igyekszünk ezt most is hozni. Remélem, hogy sikerül tartani ezt a szintet.
1: A diák kurátorokról jutott eszembe, egyébként hány kurátor dolgozik a fesztiválon?
0: Húha, a számukat most meg nem mondom, de mondok egy jó példát a dologgal kapcsolatban. Általában szekciónként van egy kurátor, van aminek van olyan szekció, ami több alszekcióra bomlik, és akkor ott is külön kurátorok vannak, vannak a diák kurátorok, tehát se szerész, se száma a kurátoroknak, de mondok egy jó példát. Andrzej Wajda 100 évvel ezelőtt született, és rá is emlékezünk természetesen, 7 filmjét vetítjük a budapesti klasszikus filmmaratonon, tulajdonképpen a kezdetektől 1955-től 2007-ig a Kacsinig bezárólag, azt hiszem, hogy egy masszív keresztmetszetet adunk az ő munkásságáról, az Oscar-díjas rendezőnk Szabó István ennek a válogatásnak a kurátora.
1: Jaj, de jó. És azért is jó, hogy mondod, tegnap meg pont ezzel kapcsolatban beszélgettünk a Budafoki Doknányi zenekarral, pont erről, hogy emlékkoncert lesz a filmzenékkel a Műpában.
0: Így van, a Műpában, talán éppen a fesztiválnak az utolsó napján lesz ez este a Műpában, hát az is egy nagyon izgalmas program lesz, én azt gondolom, és a BKFM-en belül egyébként a Francia Intézetben és a Toldiban is vannak filmkoncertek, mi a néma filmekre koncentrálunk. Ez egy nagyon jó élmény, aki még nem volt, annak mindenképpen javaslom, és reméljük, hogy aki meg volt, az visszajön. Amikor cimbalommal, zongorával, különböző hangszerekkel néma filmeket élőben kísérnek. Egy fantasztikus kulturális
1: élmény. Ilyen nincs minden
0: szerintem.
1: Nap.
0: Nincs.
1: Kedves hallgatóink, lehet itt mindenfajta varázslást az ilyen-olyan trendi mozikban elérni, de ez más. Ez igazi közösségi élmény, és pont ezen gondolkodtam, amíg készültem, meg vártalak a stúdióba és a veled való beszélgetésre, hogy azért ezek olyan közösségi élményt jelentő programok, mind a vasárnap estig bezárólag innentől kezdve, ami nincs minden nap. Tehát, mert lehet mozizni, meg streamingezni is otthon, amit csak akarnak, de azért ez más.
0: Nincs az a projektor. Akár mekkora is a projektorod otthon, nincs az a projektor, ami ezt tudja. Egyrészt egyébként minőségben is. Másrészt pedig valóban az, amit mondasz, közösségi élmény. És akkor hadd beszéljek egy pillanatot arról a filmről, ami a nyitó filmje volt a budapesti klasszikus filmmaratonnak, és egy világpremiér egyben. A Queen 1986-os koncertjén készült szenzációs film, a Queen Budapest címmel viseli most, jön majd a mozikba is október 7-től egyébként meg lehet nézni. Mi most két vetítést csinálunk belőle, még Szombaton lesz a másik, de hát az már természetesen pont 5 perc alatt lett teltházas. De hogy ugye magyar alkotókkal készült. Zsombolyai János volt a rendező, 16 kamerával vették fel a koncertet, 35 mm-es filmre. Nem nagyon van ilyen a világtörténelemben, és ezt most komolyan mondom, ebben semmi túlzás nincs, hogy nagy koncertet ennyi kamerával, 35 mm-es filmre reforgattak volna. 4 évtizedig őrizték ezt a filmet a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. aztán jött a Sony, és azt mondták, hogy akkor ők szeretnék ezt a 40. évfordulóra felújítani Peter Jackson csapatával, képben, hangban, és újra bevinni a moziba. És az egykori alkotó gárdából Miklós Mari, az egyik vágó mondta azt, hogy úgy volt ő ezzel, hogy amikor megnézte a filmet, mintha újra ott lett volna a koncerten. És a ma esti nyitógálán is ez volt az élmény, hogy tényleg olyan volt, mintha ott lettünk volna a Népstadionban azzal a 80 ezer emberrel, meg a nem tudom hány ezer, hány tízezerrel, akik kintről a kerítésen kívülről hallgatták akkor a koncertet, hogy ott ültünk, és tulajdonképpen szenzációs kép és hangminőségben láthattuk újra ezt a 40 évvel ezelőtti felvételt, és mindenki azért átélte azt a koncert extázist, amit tényleg bármekkora projektorod van otthon, és ülsz egyedül édesen a nappaliba, imádod a Queen persze, jár a lábad, meg minden, de ez a közösségi élmény, ami mondjuk itt a BKFM-en ennek kapcsán megvolt, megvan, meg lesz,
1: az máshol nincs. Okay. Neked melyik dalnál dobbant meg úgy igazán a szíved?
0: Én a Don't Stop Me Now-ért vagyok oda, de hát természetesen az összes Queen sláger felhangzik ebben a koncertfilmben, tehát tulajdonképpen mindvégig, tehát nincs megállás ebben a történetben, hiszen akkor voltak a fénykorukban, az egyik leghíresebb lemezükkel turnéztak éppen, a Radio Gagától kezdve az összes nagy sláger elhangzik a filmben, szóval nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
1: És melyik vetítést várod a legjobban ezen? Most már túl vagyunk, ugye? A következő napokban.
0: Én szerintem nagyon izgalmas az a Matyi Kassovichoz kapcsolódó szekció, ugye tőle is több filmet vetítünk, az Amelie csodálatos életében főszerepet játszik, a Gyűlölet, a 30 évvel ezelőtt bemutatott Gyűlölet szintén egy nagyon izgalmas film lesz a vetítése, és én ilyenkor nem csak a vetítéseket várom, mert egyébként tényleg az van, hogy például a Gyűlölet azért könnyen hozzáférhető, még moziban is. Éppen nemrég volt talán zárt mozikban, vetítették is újra a 30 éves évforduló alkalmával. Na de, most kapcsolódik hozzá egy mesterkurzus, és Matyi Kassovich maga fogja elmesélni majd, hogy akkor az ő karrierje hogyan alakult, és melyik film milyen szerepet játszott benne, lehet tőle kérdezni. Tehát ezek szerintem fontos alkalmak a BKFM-en belül, amikor a közönség is az alkotó tud találkozni, és pláne, hogyha ilyen világsztárokkal tud találkozni. Ez pénteken lesz egyébként az Urániában fél héttől.
1: Egyébként te a hivatásodból kifolyólag sok ilyen nagysággal beszélsz, meg kommunikálsz?
0: Előfordul, de nem mondom, hogy azért naponta kell beszélni. Ez az én életemben is azért kuriózum, az én életemben is egy esemény természetesen.
1: Hát csak egy olyan emberről beszélünk, ezt most a hallgatóknak mondom, aki végig tévészted az egész életedet.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Neked voltak nagy találkozásaid mondjuk, ezelőtt is.
0: Igen, tehát nem szokatlan a közeg, kétségtelen, és kellő szerénységgel mondom azért, hogy én egy nagyon rajongó típus vagyok.
1: Ja, megmaradtál.
0: Én abszolút. Tehát én minden ilyen hírességhez úgy közelítek, hogy akkor most ez életem nagy pillanata, és nagyon imádom ezeket a pillanatokat, amikor tulajdonképpen nem marketing és kommunikációs igazgatóként, hanem egy-egy hírességnek, ismert alkotónak, akár magyar, akár külföldi a közelében lehetek és találkozhatok vele személyesen.
1: No, hát én biztos, hogy ott leszek, mert akkor, ha ennyi személyesség belefér, én ebbe beleszocializálódtam, képzeld el, a filmekben. Édesanyám annak idején még volt ilyen a mozi üzemi vállalatnál dolgozott annak idején, és minden premier filmet megnézhettem gyerekként. Igaz, Salgótarjánban, de oda is eljutottak egy ponton túl a filmek, úgyhogy nekem valami különös vonzalmam van ez. Én biztos ott leszek. Filmmaraton.hu.
0: Így van.
1: Ott minden fontos
0: helyszínek,
1: információt
0: időpontok,
1: megtalálunk.
0: Filmlista szépen különböző rendszerezésekben, napi bontásban, tematikusan.
1: És néha téged, vagy némely helyszínen majd téged is
0: követhetően. Az biztos.
1: Horváth Csabával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Még sok ilyen szép pillanatot nektek.
0: Köszönjük szépen. Így. Várunk mindenkit nagy szeretettel a BKFM-en. És köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgatóink, Csabának még egyszer köszönöm, és tőle most elbúcsúzom, önöktől még nem folytatódik a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, és újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma, és ugyanolyan fontos vendég természetesen, mint az első részben. Törzshallgatóink pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy a vendégek villámgyorsan adják át itt egymásnak a stúdióban nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, és izgalmas témát ígértem dr. Glázer Katalina vendégünk, akinek nagyon köszönöm az idejét, meg azt, hogy egyáltalán meglátogatott itt minket a stúdióban.
3: Én is köszönöm, és mindenkit üdvözlök.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
3: Ó, hát megtörténik. Ez csodálatos.
1: És csoda dolog is van készülőben.
3: Így van.
1: Ezért fogunk ma beszélgetni. Na, és innentől kezdve gyakorlatilag tiéd a szó.
3: Ó, én örülnék a kérdéseknek.
1: Mert azok lesznek, azok mindig vannak. Na, miért? Én mindig ugye valahogy úgy nézem ezeket a apropókat, hogy mit adhat a közönségnek, mit tudnak elvinni belőle. Egyáltalán akkor tisztázzuk azt, nyitott a közönség?
3: Azt hiszem, hogy igen. Az a tapasztalatunk, ugye ez a második Zamárdégen járó fesztivál lesz, hogy családok jönnek, és ahogy én ezt szeretem mondani, nem a hamvakat őrizzük, hanem a parazsot adjuk át, tehát a gyerekek vannak a központban, sárkányokat gyártanak egész nap, amit haza is vihetnek, közben hatalmas sárkányok szállnak az égen, egy csodálatos helyen vagyunk, ahol kiállítást nézhetnek azok, akiknek ez kedves, és akinek meg az, az megihat egy frappét, vagy egy sört azon a teraszon.
1: Amit szeretne.
3: Így van.
1: Én nagyon fontosnak tartom azokat az eseményeket, ahol közösségépítés zajlik. És a mai világban szerintem, amikor ugye ma már lassan a barátságukat is online éljük, meg tartjuk mindenfajta üzenetben, fontosak az olyan találkozási helyek, ahol együtt lehetünk. Közösségi terekként is. Ez valami ilyesmi.
3: A sárkányosok eleve egy ilyen csodás szövetség, én csak nagyon picit tartozom hozzájuk. A tanárom révén, akinek az első fesztivált köszönhetjük, az ő emlékének szerveztük az elsőt. Komjáti István, Komi, a sárkányosok kapcsolattartója nálunk, és ő valóban, mint egy nagy családot úgy kezeli a világon lévő sárkányosokat. Mindenhol a világon vannak ilyen fesztiválok, ezek hatalmasak és gyönyörűek, ezekről igyekszünk posztolni is, hogy előbb-utóbb milyen kis akkor elnőhessen, mint a külföldi fesztiválok. És ez a dátum azért csodálatos, mert nincsen másik nagy fesztivál ezen a hétvégén, szóval ez a miénk, mindenki jöjjön el, növesszük, és akkor éveken belül ez is egy ilyen hatalmas csoda
1: azt
3: lesz.
1: Azt megnéztétek így előre, hogy ne legyen azon
3: igen,
1: a hétvégén?
3: Igen. Reméljük, hogy mi belenőhetünk ebbe a hétvégébe a világon.
1: De... megvan itt ilyenkor, hogy férfiakat, hölgyeket, családokat kompletten, vagy legyenek sokan is, ez a lényeg, azonos gondolkodású emberek?
3: Én magam gondolom, hogy a családokat kell megszólítani, és olyan programot kell csinálnom, hogy mindenki eljöhet. A kutyák is, és a házi sárkányok is, és mindenki belefér. Azért gondolom, hogy így kell ezt csinálni, mert valójában mindenki arra vágyik, hogy együtt legyen, de közben azt a dolgot csinálhass, amit szerethet. És az apukák ugyanúgy szeretnek hatalmas sárkányokat elégetni, mint a gyerekek. Az anyukák nagyon szeretnek velünk a flow yoga kis óránkor részt venni, és közben meg a nagyik figyelik az egész családot, hogy mennyire szépen el vannak. Szóval az egész gyönyörűen tud így épülni, hogy minden korosztályt várunk.
1: Amit el lehetett olvasni, én elolvastam, megnéztem, meghallgattam veletek kapcsolatban, és pont az fogalmazódott meg, hogy most így 2026 őszén létezik még olyan, hogy valaki nem mer közétek tartozni, mert azt érzi, hogy ő, hát technikailag nem olyan felkészült?
3: Én technikailag nem vagyok felkészült. Én a legfelkészületlenebb ember vagyok.
1: De mi ez inkább életérzés?
3: Azt hiszem, ezt próbáltam már megfogalmazni magamnak is, hogy mindenki másképp áll ez hozzá. Valaki nézni szereti a sárkányokat, ahogy nézni szereti az akváriumot, van, aki a technikai részét szereti nagyon, van, aki építeni szeret megbütykölni, van, aki díszíteni szereti ezt az egészet, valaki olvasni szeret róla, hogy hogyan megy az aerodinamika, és így tovább. És mindenki megtalálja benne azt a pici részterületet, ami őt vagy leköti, vagy tudományosan érdekli, vagy lelkileg felszabadítja.
1: Jó, hát most én azon gondolkodtam, hogy engem mi tudna ott felszabadítani nálatok ebben az egészben. Valószínűleg a szabadságérzés. Nem lehet, hogy az motivál alapjáraton mindenkit?
3: Azt hiszem, hogy önmagába véve, hogy mondtad is, hogy ez az online kultúra, ez arra károsztatja az embert, hogy úgy lefele nézzen, vagy valahol oda nézzen, ami igaziból teljesen értelmetlen. És azt hiszem, az, hogy közösen nézünk az égre, eleve felnőttként az égre nézni is olyan ritkán teszi meg az ember, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy mint ahogy a gyerekek felfele néznek szinte folyamatosan, mert anyu-apu felfele van, és szinte minden, ami érdekli őket, hogy ez a gesztus, hogy az ember felfele bámul, ez egy gyermeki gesztus, és ezt egy napig csinálni egészen üdítő dolog.
1: De te például ezt megteszed azóta?
3: Hogy persze. Hogy tartozol? Persze. Nem, én alapjából véve van bennem egy adag ilyen infantilizmus, valószínűleg ez vezetett arra, hogy ez egy jó buli lesz, hogy itt egy csomó gyermeklelkű ember örök fiatalságban nézi ezeket.
1: Ha nem szégyelik magukat.
3: Így ugye van.
1: Nem kell azon gondolkodni, hogy hú, most mit fog gondolni rólam a másik.
3: Nem, ez egy nagyon szabad közösség, és tényleg szabad teljesen professzionálisnak lenni, és teljesen elvetemültnek, amatőrnek is, és ez mind úgy, ahogy a simán a buszon is minden ember együtt utazik, így vagyunk ezen a fesztiválon is, hogy nincsenek korlátok.
1: Ugye halljuk ezt gyakran, hogy addig jó, amíg meg tud őrizni a gyermek lelkedet. De hát azt még soha nem mondta el senki, hogy annak nyilván vannak mindenfajta stációi, hogy meddig mehetünk el a gyermek lélekben. Tehát itt mennyire kell, hogy azokká váljunk. Meg hát, az infantilizmus, most ezzel indítottad el a hangyát, vagy a bogarat a fülemben.
3: Valójában ugye mégiscsak az van, ez egy nagyon érdekes dolog, én animációs filmrendező vagyok. Igen. Az animációs filmről is az jut az embernek eszébe, hogy ez valami nagyon gyermektett dolog. De közben végtelenül professzionális, egy nem profi animációs filmet az ember nem néz meg, mert azt mondja, hogy ez valami... Hát ez nem az, ami.
1: Elmondtam.
3: Hát ezeknek a sárkányoknak föl kell szállni. Tehát, hogy itt azért van egy aerodinamikai követelmény, hogy minek kell megfelelni. Tehát hasonlít ez bármire a Földön. Lehet ez egy komplex konstrukció, vagy egy bálna, de tudnia kell azt, amit a fizikában tudni kell a levegőről. Ugyanakkor ezen belül a ketrecen belül olyan szabad az ember, amilyen szabad csak lehet, és elképesztő mennyiségű megközelítés van. Uh-huh. Szerintem gyönyörködtető pont.
1: Az egész.
3: Igen.
1: Jó, oké. Ha már az eredeti hivatásodról lesz esett szó, akkor behozhatom egy gondolat erejéig.
3: Persze.
1: Az AI-t? Ugye, ami most napjainkat meghatározza, ti azt használjátok?
3: Ez egy ilyen nagyon küzdelmes dolog. Én részemről nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy és egy kicsit szakmás, de hogy a szenioroknak áll ilyen szempontból a világ, mert ugye mi már tudjuk, hogy mit szeretnénk. És nem azt kérjük tőle, hogy csináljon valamit, hanem hogy a mi dolgunkat, mint egy asszisztens, egy kicsit rendezze. És hogy nekem ezért ez egy csoda, de látom az ellenállást a szakmában, hogy mennyire nem szeretnék. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez pont olyan, mint a digitális fényképezés annak idején, hogy akkor az majd az analóg fényképet tönkreteszi, vagy bármi, vagy a 3D animáció. Ami...
1: Hát, hogy ne menjünk messzire, a podcast majd kinyírja a rádiót, nem
3: persze.
1: Nyírja, ki erősíti inkább.
3: Szerintem ezek mind vannak, ezek technológiák, a technológiának más a szerepe, más a platformja. Ez egy olyan lehetőség, amit ha jól használunk, akkor a munkánk része lehet, erősíthet bennünket, ha meg nem jól használjuk, azt meg egyszerűen nem fogja egy időtán tolerálni a közönség.
1: Igen, igen, jogos. Ugye az AI az valahova pont ebbe a hétvégén rendezője nem tud beleszólni. Jól sejtem?
3: Vagy hát lenne nem, része? Reméljük nem.
1: Lenne része?
3: Hát olyan szempontból van része, hogy nagyon gyorsan tudok például okleveleket gyártani a gyermekrajz pályázatunkra, és ezért nagyon hálás vagyok neki, mert átírja, hogy külön díj a csodálatos alkotásért, vagy első helyezett, és akkor én boldog vagyok, hogy ezt nem nekem kell megcsinálni, hanem okay. Egy csettintés alatt megvan, és akkor annyi ilyen verziót csinálok, ahány nevezettünk van szinte, és ezért hálával tartozom a jelnek.
1: De fontos az, számotokra, hogy el legyenek ismerve, amit el kell és szabad ismerni?
3: De mire gondolsz?
1: Hát most pont a gyerekekre. Hogy akkor legyenek külön ilyen díjak, olyan díjak. Tehát, hogy valamivel mégiscsak viszonozni a részvétel.
3: Ennek a fesztiválnak az alapításakor a pedagógiai szempont nagyon fontos volt. Tanárok vagyunk majdnem mind, akik szervezzük, és azt gondoljuk, hogy ez egy meg hát apukák, anyukák, tehát hogy szülők, akik fontosnak látják azt, hogy megmaradjon a gyerekeknek az érdeklődése a valódi világ felé. Hogyha, ahogyan tavaly is, idén is kiírtuk ezt a rajzpályázatot, beküldik ezeket a munkákat, én nap mint nap ugye dolgozom föl őket, nyomtatom ki, hogy meglegyen ott a kiállításon az anyag, látom a belefektetett munkát, meg a kis gondolatokat, és én nagyon boldog vagyok tőle, hogy ezt nekünk értünk, a mi témánkért csinálják, és elképesztően fontosnak tartom, hogy ők tudják, hogy ez fontos, és ösztönözve legyenek arra, hogy hogy legyenek a világban, rajzoljanak, fessenek, énekeljenek, daloljanak.
1: Na, a tanárembert is kérdezem, hogy mennyire lehet ma motiválni a fiatalokat? Vagy ha úgy tetszik, a gyerekeket?
3: Nem tudom, nekem szerencsém van, mert az én gyerekem az hajtható erre. Uh-huh. Ugyan tagadja, de nagyon szeret rajzolni, és én látom is, hogy szépen elmélyül benne. Talán a pedagógusokon múlik sok minden, azon, hogy az ő lelkesedésük át tud-e ragadni a gyerekekre, és azon is, hogy tud-e a gyerekekben kialakulni ez a flow élmény, hogy egyszer valamit csináltam babokkal, és azt órákon keresztül csináltam, és mondtam mama, hogy milyen jó volt. Uh-huh. És akkor megint nekiállok, és akkor egyszer csak kiderül róla, hogy ő mozaikokat fog összerakni, és nem tudom, és hogy ez így növekszik. Hogy megvan az az alapélmény, az az alap biztonságélmény, hogy én valahol vagyok, csinálok valamit, ami egy ilyen belső motivációból adódó önmegvalósítás, ami tovább megy annál, hogy nekem jó, mert a világ azt mondja rá, hogy figyelj, ez gyönyörű, csináld. Mm. És hogy ezt kéne valahogy átadni nekik, hogy mindannyian, ahogy a sárkányosok külön-különféle sárkányokat gyártanak, ők is külön-különféle önkifejezést tudnak létrehozni maguknak, olyan formát, ami csak hozzájuk illik, és hogy megtalálni, segíteni őket abban, hogy meglegyen ez a forma.
1: Mennyi embert foglal magába a sárkányosok kifejezés?
3: Magyarországon is van egy szép szubkultúra, mert Boduszki István, aki az én mesterem volt a festőszakon, ő írt egy könyvet, és akkor a 80-as években, 82-ben írta a könyvet, amikor én még nem éltem, akkor elindult egy szubkultúra, és akkor már lehetett látni, hogy Magyarországon ez megy. Ez egy kis költségvetésű hobbi, az ember kimegy a bárhova, ott el van a gyerekekkel, kell hozzá egy kis szabad levegő, meg egy kis tér, és működik az egész.
1: Szél nem kell?
3: Van olyan sárkány, amihez nem kell, a nagyobbakhoz kell. Uh-huh. Jó, hogyha az ember olyan helyen van, ahol azért úgy adatik a szél, de én láttam már sárkányosokat szél nélkül is egész magasra jutatni sárkányt, ami szerintem milyen Jedi erő, de, de lehet, hogy nem. Minden esetre a kérdés mi volt, elfelejtettem.
1: Hát a szél volt az eredeti, meg a
3: nem,
1: meg,
3: hogy vannak,
1: mennyien vannak, vagy mennyi tagot számlál ez a közösség.
3: Nincsen ilyen szervezet már, akik így összefoglalják ezeket a csapatokat, de hát ugye online bezárt a világ, tehát nagyjából mérhető ez. Akik hozzánk tartoznak, az egy ilyen 30 fős csapat, már hogy én tartozom hozzájuk megtisztelő módon. Nem, ők a fekete övesek, én csak egy ilyen beszélő kuglifej vagyok itt a rádióban. Ők csodálatosak, de azt hiszem, hogy van egy ilyen erős, ilyen 100 fős mag Magyarországon, és egy csomó ember még, aki csinálja. A 100 fős mag, vagy szóval a kemény csapat, azok tényleg mennek a világon mindenhova, és viszik az utcaikat, és meg vannak hívva, és a világ összes szegletében ők könyvelve vannak, hogy ők sárkányosok, és építenek.
1: De ennek akkor nincsen központja sem?
3: Magyarországon?
1: Mondani, Budapesten valamelyik hegyen van mindig találkozó?
3: Vannak fesztiválok, Pákozdon, Szentkirályszabadján, és ők még tudnának mondani párat, de ezek kopnak, mert hogy azok az alapítók, akik a 80-as években elkezdték ezeket a klubokat csinálni, azok már így előregettek, és hát valóban van ez a jelenség, hogy ez az online tér, ez kiszorítja a valóságot, és hát a kemény mag marad a valóságban.
1: Na, de közben meg az, hogy egyre fontosabbá válik az, hogy legyenek ilyen összeröffenések.
3: Hát ezért szeretnénk a gyerekeket is ebbe bevonni, hogy legyen utánpótlás, mert hogyha mondjuk én nem is vagyok nagyon ügyes sárkányos, de adnak egyet a kezembe, akkor az én is megérzem, hogy micsoda ereje meg csodája van ennek.
1: Ha most bárki kedvet kap a hallgatók közül, akkor hol talál pontos információkat?
3: Az Égenjáró Fesztivált beírja az internetnek, és az internet most már annyi mindent tud rólunk, én konkrétan megkérdeztem az AI-t, hogy lesz-e szélz a Márdiban most a hétvégén, és azt mondta, hogy igen, miért, mit szeretnék csinálni, mondom, hogy sárkányozni. Micsoda szerencsém van nekem, mert pont lesz egy sárkányfesztivál péntek, szombat, vasárnap. És akkor én is gondolkodtam, micsoda szerencsém van, és rögtön le is írta, hogy ez az Égenjáró Nemzetközi Sárkányfesztivál, és ő bármennyi információt tud nekem adni erről.
1: Na, én pont a hétvégén lemértem, nincs messze, Zamárdi, még a sláger is szól szerencsére végig, az autóban, meg ahol csak hallgatni lehet, és még egy fenyőmiki emlékpad is van ott a tóparton, egy szemüvegben, láttad már?
3: Nem,
1: egy napszemüvegből készült, pad Fenyő Miki emlékére, úgyhogy az összes hungáriásot.
3: Szuper.
1: Meg a nem hungáriások is tudnak emlékezni. Szóval amellett, hogy majd lesz egy valószínűleg, vagy reméljük életre szóló élmény általatok, még pluszba ott azért a környék is tartogat mindenfajta.
3: Még egy dologról nem beszéltünk, igen, hogy ez a ZAM kultúrbuborékban lesz, uh-huh, és ott a Móra kiadónak áll, amivel az idei évünk témája Janikovszky emlékév, igen, Janikovszky, igen, Éva most lenne 100 éves, ezért lesz egy Janikovszky és Réber László munkásságát bemutató kiállítás, aminek a Farvizén lesz a gyerekrajz kiállításunk is, ami a pályázatra készült.
1: Ez van a következő téma, hogy milyen jó, hogy ezt az egészet egy ilyen kulturális közegbe lehet csomagolni. Ugye az olvasás az mindig nagy kérdés. Azt szerintem sosem elég hangoztatni, hogy mennyire fontos, hogy olvassanak.
3: Micsoda falat, nem? Ki akarom rángatni az embereket a tévé elől, meg a device-ok elől, a természetben, ahol az eget kell nézniük, és terhelve vannak avval, hogy esetleg még könyvet is fognak vásárolni, vagy kiállításra mennek, szóval ez kockázatos.
1: Na, de közben annyi hatás éri őket, nem a hatásért dolgozik mindenki?
3: Mi szerintem csak azért, hogy meglegyen ez a harmónia. Uh-huh. Ez az ilyen nagyon földhöz ragadt, egyszerű, napsütötte harmónia, amikor így csak úgy simán létezünk, és nincsen erőltetve semmi.
1: Oké, de közben meg az élet szép törvényszerűsége, meg természetessége, hogy minden mindenre hat.
3: Hát én nagyon
1: a
3: remélem.
1: A könyvek is hatnak, a történetek is hatnak, a sárkányok is hatnak, még Fenyő Miki is.
3: Ó, hát igen, igen. És még lesz egy hatalmas installációnk is idén, ez lesz a szuper meglepetés, csinálunk egy 30 méter magas égigérő füvet, amit a sárkányok fognak fölhúzni, egy fűcsomót konkrétan.
1: Az hol lesz?
3: Ez is itt az AM mellett, aha, lesz. Azon a terepen vagyunk mi, a nagy sárkányok ott lesznek, ahol a Balatonszánd szokott lenni, tehát uh-huh, ez a Strandfesztivál Balatonszándos plac, és emellett van ez az AM épület, ott lesz a kiállítás, meg ott lesz a torna, meg ehhez hasonlók, és valahol a kettő között valami jól látható téren szeretnénk felengedni többször is ezt az égérő füvet.
1: Sok vendéget vártok Budapestről?
3: Tavaly is több volt, mint amennyit szerettem volna. Uh-huh. Ez rosszul hangzik.
1: Nem, mint amit eredetileg.
3: Nem, az van, hogy mégiscsak, tehát hogy ez egy olyan kezdeményezés, ahol nagyon szeretnénk, ha mindenki érezné a törődést. Uh-huh. És olyan sokan voltak, hogy én aggódtam, hogy talán nem lesz elég személyes, de a végén az lett a visszajelzés, hogy mindenki megkapta a figyelmet.
1: Uh-huh. Hát hatás mellett a figyelem a legfontosabb, amennyit a másiknak tudunk adni.
3: Hát ez az.
1: Azt érzi, hogy fontos.
3: Igen, és erre most nekünk van egy szuper csapatunk is, ráadásul a gyerekeket a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fogják terelgetni, nagy türelemmel és figyelemmel, szóval én nagyon remélem, hogy lesz közülük olyan, aki úgy fog hazamenni, hogy egy nagy sóhajtással azt mondja otthon, hogy ő valami ilyesmivel
1: szeretne. Ez egynapos, ugye?
3: Nem, ez péntek este kezdődik világítós éjszakai sárkányozással, ott szerintem inkább, igen, az amárdiak fogják élvezni, majd szombaton lesz a program kezdete, ahol napközben már a kiállítás megnyitó van, de egész nap mennek a sárkányok fönn az égen, és akkor vasárnap reggel, és szombat este még mindig van egy világítós éjszakai kör is, és akkor vasárnap reggel van tornázás, a sárkányok alatt, a szabad ég alatt, megy tovább a kiállítás, és végig-végig építik ingyen a gyerekek a sárkányokat, akik
1: úgy
3: érkeznek.
1: Valami miatt azt hittem, hogy ez csak szombat.
3: Nem, ez egész hétvégén tart, és általában a workshopok azok izzanak egész végig, és a gyerekek ez rohangálnak, a és hát ez valami egészen beteltünk, elképesztő. Igen, a külföldi vendégeink tavaly is azt mondták, hogy nekünk ebben kéne foglalkozni. Hogy ez egy ilyen fesztivált kell csinálni, ahol csak a sárkányépítés lenne a téma, mert hogy ez annyira megy, annyira szeretik, és tényleg van olyan család, akik visszajönnek. Ha szombaton építettek sárkány zozókával, akkor vasárnap is jönnek, uh-huh, és Suzukának egy sárkány fesztiválja van otthon, mert...
1: Hát de milyen jó, hogy kuriózum tényleg az egész, úgyhogy ezt jó sokáig kívánom, hogy megmaradjon meg hagyomány váljon belőle.
3: Hát nagyon igyekszünk, nagyon igyekszünk.
1: No, hát kedves hallgatóink, akkor nehogy csak szombaton menjenek, már pénteken legyenek ott, és vasárnap is jó sokáig tart, úgyhogy ez egy gondosan megtervezett fesztivál. Hát sok csillogó szempárat kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
3: A miénk mindig csillog, mi egy kis szelet kérünk mindenkitől, okay. Ha egy pici szelünk lesz, minden gyönyörű lesz.
1: No, drukkolunk nektek, dr. Glázer Katalinnal beszélgetünk.
3: Köszönöm szépen, mindenkit várunk.
1: Itt voltál, és Katalintól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: pia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Csabának és dr. Glázer Katalinnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Megnyílt a Csömöri Rozsdafarkú kilátó. Budapesten rendezik a Konferencia Liga döntőjét 2029-ben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid megjegyezte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek, órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezet megindításáról a végső döntést a teszt lezárulta és az eredmények értékelése után születhet meg. Nem politikai, hanem jogi átvilágítás miatt zár be ideiglenesen a Terrorháza, tudta meg a HVG a múzeumot működtető vagyonkezelő ügyvezetőjétől. Györgyevics Benedek szerint át kell világítani a kiállítás jogi helyzetét és szerződést kell kötni az ingatlan tulajdonosával. A bezárás várhatóan rövid ideig tart, és bár a vezetőségből 10-15 fő távozhat, a munkavállalók nagy részét megtartják. Közben a Fidesz frakciója a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését követelte, miután Zoltán miniszter bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Mária megbízatása, és ideiglenesen bezárják az intézményt. Hozzátette, hogy még idén újra látogatható lesz a múzeum, amint kialakulnak a végletes szakmai és működtetési keretek. A Fidesz emlékeztetett, a múzeumot 2002 óta 8 millióan látogatták meg. Ünnepélyesen is átadták a Rozsdafarkú kilátót Csömör legmagasabb pontján a Szent István hegyen. A 20 méter magas 8 szintes építményhez 16 állomásos tanösvény vezet, mellette pedig egy második világháborús emlékhely található. A kilátó a Levendula utcában vásárolt területen épült 126 millió forintos uniós támogatásból. A kilátó nevét egy rozsdafarkú madárpárról kapta, amely az építkezés idején ott költött. A tanösvényt és az emlékhelyet az önkormányzat alakította ki, a helyszín történetét Aranyosi Péter Máté dolgozta fel. A kilátó szabadon látogatható. 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Víg Színház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készítenek új zenés darabot. A Petőfi ősbemutatója Horváth Csaba rendezésében a szegedi szabadtéri játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Víg Színházi premiért 2027 őszén tartják. A társulat tagjai és bérletes nézői jelenlétében tartott eseményen az alkotókkal beszélgettek az idei bemutatókról. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Víg Színházon jellemző sokszínűséget. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése szerint 2029-ben a budapesti Puskás Aréna ad otthont a Konferencia Liga kupasorozat döntőjének. Ezzel a 2023-as Európa Liga és az idei Bajnokok Ligája finálé után újabb rangos nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzését rendezik meg a magyar fővárosban. Az UEFA végrehajtó bizottsága Szalonikiben úgy határozott, hogy a korábbi időpontban a Juventus Turinói stadionja még 3 év múlva a Puskás Aréna lesz a helyszín. Magyarország így rövid időn belül már a harmadik nagyszabású európai kupa döntőjét rendezheti meg. A tanácskozáson kijelölték a többi sorozat döntőjének helyszíneit is, a Bajnokok Ligája fináléját jövőre Madridban rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta a parlament a dízelautós támogatást és a dohányadó emelését. Szijjártó Péter szerint jelenleg a Közel-Keleten tárgyal. Három embert őrizetbe vettek a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója is. A kormány indoklása szerint ennek célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek mérséklése, valamint a költségvetési bevételek növelése. A Közel-Keleten folytat üzleti tárgyalásokat Szijjártó Péter, aki korábbi külügyminiszteri munkája után már a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik, írja a Telex. A lap Orbán Anita külügyminiszter feljelentése és a Nemzetbiztonsági Bizottság tervezett meghallgatása miatt kereste meg. Szijjártó azt válaszolta, jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolít a Közel-Keleten. A Telex szerint a volt miniszterhez közeli források azt állítják, hogy a parlamenti bizottság és annak titkársága egyelőre nem kereste őt a meghallgatással kapcsolatban. Orbán Anita ma tett feljelentést Szijjártó Péter korábbi magángépes utazásai miatt. Három embert őrizetbe vett a központi nyomozó főügyészség a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A hatóság közlése szerint több helyszínen tartottak kutatást és lefoglalást, négy embert pedig gyanúsítottként hallgatnak ki. A nyomozás személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz beszerzésekhez kapcsolódó korrupciós bűncselekmények miatt folyik. A rendőrség korábban azt közölte, hogy 2015 és 2018 között a Volán társaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett túlárazott buszbeszerzések miatt. Az ügyészség a gyanúsítottak személyéről egyelőre nem közöl további adatot. Ősszel is lesz bringázza munkába kihívás. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló holnapi eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
2: A bringázza munkába kampányt a Kerékpáros Klub már sok-sok éve megszervezi, és ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet, amin lehet böngészni a helyszíneket, a weboldalunkon megtalálják, a bringázzamunkába.hu helyszínen, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
1: Az őszi kihíváshoz a Bringázza munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érdeklődők. Nyílt nappal várja a közönséget szombaton a Nemzeti Színház, a programsorozatot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja. Az esten a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és a színházhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Részletek hangzanak el többek között a Lilion Fiból, a Csongor és Tündéből és a Falu Rosszából, de készülő produkciókról is szó lesz. A programban színházi divat bemutató is helyet kap.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 23-án, szerda este 18 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, Czakó Sándor visszaemlékezései következnek egy új epizóddal, méghozzá könyvbemutatóval, mert az ott a Popkulturális Könyvklub könyvtárban mindig rendkívül izgalmas közösségtalálkozók valósulnak meg. A furcsa név Czakó Sándort, a 80-as évek népszerű zenekara, a Vágtázó Halott Kémek egyik alapítóját és egykori gitárosát fedi. Anagrammáról van szó, akinek 2018-as, hát szűk 140 oldalas könyve immár az Egyesült Államokban is megjelent. Természetesen angol nyelven, ahogy a magyar kiadói anyagban olvasható volt, vajon képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló a racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Hát ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója, különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám és marketing tevékenység nélkül értékel sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel, itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotási folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatás kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg. A könyvbemutató első részében beszélgetésre kerül majd sor a könyv szerzőjével, Czakó Sándorral, de ott lesz a kötet fordítója, valamint a grafikusa is, Barcsi Géza, a beszélgetés pedig Jávorszky Béla moderálja majd szeptember 23-án.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Nő a dohánytermékek jövedékkiadója. Egészségmegőrző hétvégét szervez a Lidl és a Magyar Vöröskereszt országszerte. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés elfogadta azt a jogszabályt, amely szerint a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. A döntés része, hogy novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Erről is döntött az országgyűlés. A változás a teljes dohánytermékkört érinti. A cigaretta adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal nő. A kormány számítása szerint a cigarettabolti ára körülbelül 5 a hevített dohánytermékeké, mintegy 10%-kal emelkedhet. A kormány indoklása szerint a változtatással egyszerre szeretnék növelni az egészségügyi kiadásokat biztosító költségvetési bevételeket, mérsékelni a dohányzás társadalmi és gazdasági terheit, valamint csökkenteni a dohánygyártmányok adóztatásában meglévő különbségeket. A dohányosok számára így novembertől újabb áremelkedés jöhet. Egészség közösség néven egészségmegőrző és prevenciós hétvégét szervez a Lidl Magyarország és a Magyar Vöröskereszt szeptember 18-a és 20-a között. Országszerte 10 helyszínen összesen 1000 ember számára biztosítanak ingyenes szűrővizsgálatokat, a részvétel díjmentes, de online regisztrációhoz kötött. A program minden helyszínen egy adott napon fogad 100 résztvevőt, célja pedig az egészségtudatosság erősítése és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A Magyar Vöröskereszt 145 éve dolgozik az egészségvédelmért, és a kezdeményezés jól mutatja, hogyan segítik az embereket abban, hogy tudatosabban tegyenek egészségük megőrzéséért. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utas szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet. Az E.ON Hungária csoport 4 új akkumulátoros energiatárolót adott át Püspökszilágyon, Erdőkertesen, Sáregresen és Devecseren. A csaknem 3 milliárd forintos uniós támogatású beruházás 4 megawatt teljesítményt és 12 megawatt óra kapacitást biztosít, ami 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére és akár 2000 háztartás napi fogyasztására elegendő. A tárolók energiamenedzsment rendszere folyamatosan figyeli a hálózat állapotát és automatikusan szabályozza a töltést és visszatáplálást, így javítva a feszültségszinteket és a hálózat rugalmasságát. Nem járult hozzá a lakóközösség, hogy emléktáblát helyezzenek el Fenyő Miklós utolsó otthonának falán, a Pozsonyi út 38 szám alatt, ezért a 13. kerület és a család a Pozsonyi út 40 szám előtt avat emléktáblát október 1-én 11 órakor írta a 24.hu. A néhai énekes hivatalos oldalán közzétett meghívó szerint itt is méltó hely lesz az emlékezésnek, mivel Fenyő Miklós 2010 előtt ebben a házban lakott. A kerület korábban a Szent István Park 26 elé tervezett egész alakos szoborállítást is levette a napirendről, mert sokan kifogásolták a szobortervet. Fenyő Miklós több mint 50 éven át élte a Pozsonyi úton, a 13. kerület díszpolgára volt és munkásságával szorosan kötődött Angyalföldhöz és Újlipótvároshoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új műemléki védettséget kap több hazai ingatlan. Szerdán több mint 170 helyszínen lesz bringás reggeli vagy bringás uzsonna az országban. Szombaton a Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napja programjainak. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium egy tervezetet, amely számos hazai ingatlan, köztük templomok, kastélyok és egy történeti park műemléki státuszát rendezi. Új kiemelt védettséget kapna az Acsai Prónai kastély 1862-es díszkapuja, az iszkázi Szent Miklós templom, az Eötvöskónyi kastély és történeti park, valamint a környei Konkolytege kúriák és magtár épület, amelyeknél az államot elővásárlási jog illeti meg. Több helyszínen részleges védettség marad. Budapesten például a Mester utcai Braukentes üzlethomlokzata és Zsolnai Csempés üzlete, Csongrádon a Halászháza, Kráckevén a Szerb templom együttes, Esztergomban a fürdőszálló és az Artézi fürdő főbb épületei. A teljes védettség megszűnik ott, ahol az épített örökség elpusztult, így törlik egy győri és egy szalafői lakóház, valamint egy tiszasasi kút státuszát. A tervezet szeptember 22-ig véleményezhető, a rendelet október 1-én léphet hatályba. Szijjártó